Kellemes keddi hajnalt kívánok Önöknek, 2 óra után néhány perccel már is folytatódik a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan a Jazzy dalverseny közönségdíjas Patai Swing Project szerepel nálunk Swinging Violin című melódiájukkal, a kezdésben pedig Nárai Erika, aki nagyon-nagyon foglalkoztatott színművésznő, jazz koncerteket is ad, színházban is láthatjuk, Menopauza, Apácasó, csupa-csupa teltházas előadás. Nárai Erika itt már is énekelni fog, Nem tudom című dalát indítom. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára a Cotton Club Singers egyik alapítója, László Boldizsár énekel, most szóló anyagából érkezik a Menj, ha vár más szív című dallam, a kezdésben pedig Romhányi Áron és Szakonyi Milán, Fiókok című gyönyörű dallamuk 2019 óta boldogít bennünket. Hallgassuk most ezt a melódiát, érdemes a szöveget is figyelni. Jó szórakozást!

Kellemes keddi hajnalt kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A három órás hírekig még a Jazzy dalverseny döntős, Sári Szabolcs Szeptet is szerepel nálunk Pletyka című dalukkal, aztán Mihály István, valamint Fényes Szabolcs örökzöldjét Samson Orsi énekli el nekünk, holnap ki tudja, látsz-e még címmel, a kezdésben pedig Jász András, szaxofon művész, a budapesti jazz-funk szintér sokoldalú és bizony igen meghatározó alakja. A Jász András Kultúrfunktól most a Lulu a moziban indul már is, és ezzel a melódiával én Bárány Anna most búcsúzom, de este 10-től újra várom Önöket itt a Jazzy Nightban. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a Zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és Zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Intermezzo Bálint Edinával, itt a Jazzin. Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, Kossuth és Prima Primissima díjas hegedűművész és karmester, a Concerto Budapest főzeneigazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Itt vagyunk a 2026-2027-es évad kezdetén, tematikus fesztiválokkal, világhírű szólistákkal, sokszínű, sűrű és többrétegű koncertprogrammal várják a közönséget, de mégiscsak azért van itt egy erőteljes fókusz. Árulja el, hogy ki, illetve kinek az életműve lesz idén a Concerto Budapest középpontjában?
1: Hát valójában ez a bizonyos személy minden évben azért a középpontban áll, de most nagyon különlegesen. Beethoven 200, Beethoven halálának a 200. évfordulója alkalmából egy olyan nagy szabású fesztivált terveztünk, ami az egész évadon is átnyúlik. Tehát kezdődik januárban és novemberben, végződik. A januárban a Missa Solemnisszel kezdjük, és a Fidelioval fogjuk befejezni ezt az évadot, amelyben gyakorlatilag valamennyi jelentős zenekari műve elhangzik. Majdnem, hogy a teljességre törekedtünk. Talán minden művet nem tudunk megtartani, de hát ez nagyon-nagyon sok koncert lesz, és fantasztikus előadókkal. És hozzá kell tennem, hogy a legnagyobb művészi szakmai feladat felmenni ezekhez a zenekhez.
0: A német zeneszerző géniusznak hány műve hangzik el körülbelül, illetve hány koncertet adnak majd az évadban?
1: Hát ezt nehéz azért megszámolni, mert szerintem még ez a szám még nem is végleges, hiszen vidéki koncerteken is mi szeretnénk minél több városba elvinni Beethoven zenéjét, és ez most még alakulóban van. Tehát az, hogy számszerűen nem tudom, de azt tudom, hogy eljátsszuk az összes szimfóniát, eljátsszuk valamennyi versenyművét, előadjuk, amit említettem, a Missa Solemnis, előadjuk az operáját, azon kívül a zongora versenyeket még egyszer eljátsszuk már 27. október végén, akkor két nap alatt Fehérvári Zoltánnal. Ezt megelőzően a versenyműveket különböző előadók játsszák különböző műsorösszeállításokban, hiszen több esetben fesztiválszerűen szerkesztettük a műsort, tehát hogy hétvégéken, amikor több koncert is van Beethoven művészetéből. Tehát az egész évadon átívan ez egy nagyon-nagyon erőteljes fókusz lesz.
0: Ugye ez a Beethoven 200 fesztivál. Mit adott a koncertónak Beethoven munkássága, életműve?
1: Hát szerintem azt, amit az emberiségnek. Tehát én azt gondolom, hogy valahogy Beethovennek sikerült talán az embert és az ember küzdelmét talán legfelemelőbben és egyben legmegrázóbban ábrázolnia. Ami talán a számomra a legcsodálatosabb, hogy ami múló földi mi voltunk ellenére, valahogy képes volt az embert összekötni az éggel. És szerintem ezzel elmondtam mindent.
0: Köszönöm szépen, jövünk is vissza. Vendégem Keller András, a Concerto Budapest főzeneigazgatója itt az Intermezzóban.
2: Jazzy.
0: Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, Kossuth Díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója. Ugye hamarosan indul az új évad, ahol szintén külföldi vendégművészek érkeznek majd a világ élvonalából. Hát nem tudom, hogy ilyenkor mennyire belátható a teljes évad, hát talán azért már valamelyest igen, lehet, hogy még nem minden részlet, de mi az, amit tudni lehet?
1: Hát nagyon sok visszajáró vendégünk van, olyanok, akiket a budapesti közönség is nagyon-nagyon szeret, de lesznek újdonságok is, de a sort mondjuk kezdeném Augustin Hadelichel, aki az a csodálatos hegedűs az elmúlt években az egyik legnagyobb kedvence lett a pesti közönségnek, de Mihály Barenboim fogja például előadni az egyik legnehezebb és legritkábban előadott hegedű verseny, Csömbert hegedű versenyét, majd a volt egyszer egy 20. század fesztivál keretében, de erről majd beszélünk bővebben. Ismét visszatér a fantasztikus zongoraművésznő Kátya Buniakisvili, vagy a zongora nagyasszonya Elizabeth Leonszkája. Visszatérő vendég Ádvid Engegárd, aki Vécs Sándor legendás koncertmestere volt, aki ma is aktív kvartettjátékos és kiváló karmester. Ismét Budapesten lép fel, szintén a volt egyszer egy 20. század fesztiválon Alina Ibragimova, az orosz születésű brit szegedi művésznő, Szergej Krilov, aki szintén nagy kedvenc. Ott lépünk fel először Budapesten Frank Peter Zimmermannal, szintén hegedű fenomén, vagy Mark Butkov visszatér hozzánk, akit ismerhetne a budapesti közönség a koncertjeit, a fesztivál zenekar koncertjeiről is, vagy a fiatal zongoraművésznő Dina Ivanova, vagy olyan énekesek, mint például Sylvie Dubois, aki sűrűn ért föl Magyarországon, és Robert Bartnek, akivel nemrégiben a Máté Passió evangélista szerepében találkozhatott a közönség. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen nagy számú, nagy jelentős művész jön, de hát ne feledkezzünk meg a hazai kiválóságokról sem, úgyhogy gyakorlatilag, hát nem tudom, meg is sorolhatnám a sort, de hát természetesen itt lesz velünk a koncerteinken Perényi Miklós, Takács Nagy Gábor, Várde István, Vashegyi György, Balázs János, Baráti Kristóf, Berett Mihály, Fehérvári Zoltán, Kelemen Barnabás, Magyar Valentin, Nemzeti Énekkar, a Kodály Kórus, szóval nagyon Láng Dorottya, Fekete Attila, Szutvéli Katalin, Sebestyén Miklós, és hát az évad művésze, akivel a nagyon sok jelentős koncertet fogunk együtt fellépni, az Várjon Dénes lesz ebben az évadban.
0: Várjon Dénes, Kossuth Díjas zongoraművész, hogyan fogadta azt, hogy ő lesz az évad művésze?
1: Hát én remélem örült neki, azért közöttünk nagyon
0: gyakori a kapcsolódás.
1: Évtizedes barát, személyes barátság köt minket össze, és zenészként is, hát már 20 évvel ezelőtt is nagyon sokat, amikor én még csak külföldön játszottam, sokat túlnyúzottak, váltottam el a világban. Dénes, és rengeteget kamaráztunk, és az elmúlt évtizedekben is rendszeres fellépője a koncertjeinek.
0: És akkor ez így lesz a folytatásban is.
1: Igen, és még vele még egy nagyon fontos vállalkozásunk van, és ebben az évben lemezre vesszük Bartók Össze zongora versenyét, valamint a fiatalkori rapszódját és a szkercot is, tehát egy teljes Bartók zenekari zongorás repertárt fogunk felvenni. Az ACM kiadó fogja kiadni.
0: Ez igen, és mikor kezdődnek a felvételek?
1: Ezek idén júniusban kezdődnek, és októberben lesz az utolsó felvételi periódus, és nagyon remélem, hogy már 27-ben hozzáférhetőek lesznek mindenki számára.
0: Aha. Köszönöm szépen, jövünk vissza, szó lesz még a különböző tematikus fesztiválokról is. Itt az Intermezzóban Keller Andrással, a Koncertó Budapest főzeneigazgatójával.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, hegedűművész és karmester, a Concerto Budapest főzeneigazgatója. Az idei, pontosabban a soron következő évadot, a 2026-2027-es évadot próbáljuk meg egy kicsit összefoglalni, kontextusba helyezni. Hát ismét több tematikus fesztivállal is készülnek. Melyek ezek?
1: Hát vannak a már jól ismert és évek óta minden évben visszatérő fesztiváljaink, mint a Magyar Kincsek Ünnepe. Ez október 11-én lesz a Zeneakadémián vasárnap. Az egész fesztivált Prógyörgy tanár úr emlékére tervezzük, amelynek a délelőtti zenekari koncertjén Baráti Kristóf lesz a karmester, akivel csak éppen eszembe jutott, hogy most néhány napja jelent meg egy közös lemezünk, Beethoven hegedű versenye és a két románc, a Brilliant Classics kiadónál. Baráti Kristóf most a csodálatos mandarin szvítet fogja, illetve szerintem most lehet, bocsánat, hogy rosszul van ebbe a szvítbe, a teljes mandarin fogja dirigálni. És egy különlegességet, Rózsa Miklós Spellbound koncertóját, amelyet Magyar Valentin fog előadni, és a koncert elején pedig Dubrovai László Laudate című műve szerepel, amelyet Kassander Orsoly a Altfuvolán és Borosz zenekar fog játszani. Délután a Solti teremben az idén 100 éves Kultár Györgynek lesz a kamarazenéje, és én boldog vagyok, hogy az idén ilyen sokszor is többféle módon is felhívhatjuk a figyelmet erre a végtelenül szép zenére, amelyet az én nagymesterem írt, úgyhogy hogy a Virág az ember címmel Kultár György kamarazenéje lesz a Magyar Kincsek Ünnepén a délutáni hangversenyen. Majd az esti koncerten lesz három, sőt több érdekesség. Az egyik Liszt Ferencnek Kocsi Zoltán átiratában a Goethe Festmars című zenekari műve, majd Schubert csodálatos F-moll fantáziájának zenekari változata, melyet Doknányi Ernő hangszerelt. Ezek után egy egészen különleges mű hangzik el Veres Sándornak a Versenyi Vonós Négyeség zenekara című műve, amelyet a Kelemen Kvártet ad elő. Majd Szőlősi Addio című művét, ami szólóhegedű és vonózenekar, ezt én fogom előadni. Ez Prógyörgy tiszteletére született ez a mű. Majd Liszt Gyász gondoláját adja elő Perényi Miklós és Magyar Valentin, amely összekapcsolódik Kultár György Disté Hárdin című új operájának az előadásával. Ugye a bemutató a 100. születésnapot követő napon volt a Művészetek Palotájában, és most először hangzik el teljes formájában a Zeneakadémián.
0: Ugye Krógy György 100 éve született neves zenetörténész és kritikus, akit az előbb említett.
1: Igen, tehát Krógy György emlékére van az egész Magyar Kincsek Ünnepe. Tehát igen, az egész rendezvény az ő emlékére szánjuk. És hát elfelejtettem az imént említeni, hogy természetesen a Kultár opera főszerepében újra Mária Huszmant hallhatja a közönség.
0: Ez tehát egy októberi esemény, ugye? Hát még egyelőre itt vagyunk a nyár előtt, de novemberben, most már akkor haladjunk időrendben, újra lesz hallgatásnapja, amely a kortárs zene ünnepe.
1: Természetesen ennek a programja most még alakulóban van, illetve ugye rengeteg darab halmozódik fel, de ez úgy szokott lenni, amit nem tudtunk a korábbi alkalom, akkor azokat próbáljuk meg később életre hívni, tehát itt még nem tudok pontos programot mondani, csak az, hogy a korábbiakhoz hasonlóan lesznek nagy újdonságok, bemutatók, magyarországi bemutatók, és némileg lesz klasszikus zene is, ami összeköti, illetve más dimenzióba tudja majd helyezni a kortárs alkotásokat.
0: Beethoven mellett azonban egy másik korszakos művész, Richard Strauss is az évad központi szerzője. Ez miben nyilvánul majd meg?
1: Visszatérően az évad során Strauss műveket adunk elő, hogy néhányat említsek. Mindjárt az évad nyitón két fantasztikus műve hangzik el, a késői metamorfózisok és a rózsalovak szvit. A később, például halottak napja előtti szombaton, a négy utolsó ének és a halál és megdicsőülésnek Szutlőni Katalin szólójával, majd később lesz a Zarathustra decemberben, tehát szeptember és december között már három olyan koncert is lesz, ahol igen jelentős Strauss alkotásokat hallhatunk. Későbbiekben, januárban lesz a második kürtverseny és a nagyon ritkán hallható, de nagyon nagyszerű mű a Burlesk, ez egy zongora verseny, amelyet Dina Ivanovna fog előadni, a kürtverseny szólistája Tóth Bálint és a karmester Alexei Kornienko lesz.
0: Milyen gyorsan repül az idő így, ugye, ahogy beszélünk róla. Jövünk vissza Keller Andrással, a Concerto Budapest főzeneigazgatójával. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, Kossuth és Prima Primissima díjas hegedűművész és karmester, a Concerto Budapest főzene igazgatója. Hát igyekszünk áttekinteni a következő évadot, a 2026-2027-es szezont. Ugye egy új sorozat is indul, Volt egyszer egy 20. század címen. Mi a koncepciója ennek a fesztiválnak?
1: A 20. század első, mondjuk a nagy háborúig tartó időszaka olyan zenei gazdagságot hozott a világban, ami teljesen páratlan, és ez egy kimeríthetetlen kultúrkincs, úgyhogy most elsősorban azért a századeli Bécshez kapcsolódó szerzők, akik aztán később már máshogy írták a műveiket, lesznek a fókuszban, de a célom szerint ez egy hosszú távú sorozat lesz, mert ez egy olyan zenei világ, a 20. század legalábbis első felének a világa, ami egészen rendkívüli, és hát a címét is egy kicsit ugye ki lehet belőle hallani egy nosztalgiát, hogy ebből a mai kicsit gépiesedett és elidegenedett korunkból azért nosztalgiával gondolunk olyan korra, amiben ugyan nem élhettünk, de tudjuk, hogy milyen végtelen érzelmek voltak, és ezekre az érzelmekre olyan nagy szükségünk lenne a mai korunkban is, úgyhogy én szeretnék évről évre ebből felidézni, vagy megidézni műveket. Úgyhogy ebben az évben indítjuk el fantasztikus szólistákkal, mint Alina Ibragimova, Mihály Bárenboim, Baráti Kristóf, lesz a Keller Quartett is, Abuzara Amira és Mariam, Kokas Dóra, Krenyán Csaba, Dani Imre, Kis Péter, a kiváló Káosz Quartett, Baráti Kristóf, szóval egy nagyon-nagyon gazdag Pasztícsák Polina, Berec Mihály. A koncerteken egyébként titkosan az idén is egy kicsit hegedű ünnep lesz, mert lesz három különleges hegedű verseny. November 28-án este Berg hegedű versenyét adja elő Alina Ibragimova, melynek az alcíme egy angyal emlékére. És másnap szintén a Zeneakadémián 29-én vasárnap este pedig a Korngold hegedű versenyt játsza a Baráti Kristóf és Schönberg hegedű versenyt Mihály Bárenboim. Úgyhogy három különleges hegedű verseny is lesz, és közte fantasztikus kamarazene, mint Korngold szikke, a Schönberg Kammerszimfóniának a Webern általi kamara változata, Berg Wozzeck operájának szintén egy kamara változata, vagyis hangszerelése, de felcsendül az konkrétan 1900-ban íródott Mahler 4. szimfónia, vagy Webern 5-zenekari darabja, szintén kamara koncerten Webern Langzamerzsát, a Berg Adagio, amely a Berg Kammer koncertnek szintén egy trió változata, annak a lassú tételének Mahler zongoranégese, Schönberg megdicsőjük, éj. Szerintem nagyon fantasztikus repertoár lesz, és én nagyon-nagyon remélem, hogy ez egy hosszú távon sikeres sorozat lesz.
0: Hiszen ezt hagyományteremtő szándékkal hívták életre, ugye? Tehát, hogy hát, később
1: ér. Ez a célunk.
0: Ez a cél, aha. A Concerto Budapest 2018 óta évről évre egy napos koncertsorozatot szentel a klasszikus zene örök kedvencének, Mozartnak. Ez ebben az évadban sem maradhat el.
1: Természetesen, idén is lesz Mozart nap, a házigazda az új szezonban is Batta András lesz, Várjon Dénes lesz az egyik szólista, és a műsort ki lehet találni, Mozart lesz.
0: Igen, ezen nem is kell sokat töprengeni. A Concerto Mesteriskola az ön kezdeményezésére indult 2024 tavaszán. Mi volt a célja?
1: Azt gondoltam, hogy most már lassan 20 éve, évről évre fantasztikus zenészek jönnek ide hozzánk, akik csodálatos koncerteket adnak a budapesti közönségnek, de szerettem volna, hogyha picivel több nyomot hagynak maguk után, és hogy a tudásukból valamit át tudnának adni a fiatal generációnak. És ennek nyomán jött létre a Mesteriskola, hogy természetesen aki csak teheti, ha csak néhány órára is, de közelről avassa be a Zeneakadémia hallgatóit és a fiatal zenetanulókat abba, hogy ők hogyan gondolkodnak a zenéről, hogy közelítenek a remek művekhez, milyen mesterfogásaik, milyen megközelítésük van. És hát ez nagyon sikeres az elmúlt két évben. Augustin Hadelik, Leon Szkajer, Christian Tetzlaff, Sergei Kirov, Pierre Noran, Emar, Anthony Merwood, Arvid Engegaard, Mario Brunello, Antje Weitház, Albert Mayer, Takácsa Gábor és Kenyő László és Szűcs Máté tartott mesteriskolákat, és én nagyon szeretném, hogy a jövő évadban is a lehető legtöbbet tudjuk majd megtartani a koncertjeink között.
0: A tehetségek felkarolása is valahol az önök missziója közé tartozik. Hogyan lehet őket támogatni a kezdetektől az útjukon keresztül?
1: Hát, csak azt a példát mondom, hogy a csodálatos testvérpár, Amira és Mariam Abu Zahra, hiszem 7 és 9 vagy 10 éves korukban léptek fel először a koncertóvá. Most már fiatal hölgyekké váltak, akik már nagy versenyeket nyertek, és hatalmas világkarrierje van már most 18 éves, 19 éves Amirának, és Mariam szorosan követi őt. Tehát rendszeresen, amikor csak tehettem, én is foglalkoztam velük, illetve a koncertónál kaptak lehetőséget. Tehát akiket tudunk, azokat, amennyire tudjuk, szeretnénk támogatni a jövőben is.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sikeres évadot kívánok, varázslatos koncerteket és jó munkát.
1: Én is köszönöm, viszonthallásra.
0: Keller András volt a vendégem, a Koncertó Budapest főzenei igazgatója itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.
1: 7 óra 27 perc, a Várba invitálom önöket. A helyszín legyen egyrészt az Országos Széchenyi Könyvtár, másrészt pedig a jövő. Lessük meg, hogy milyen volt a 19. század jövőképe, és ez hogyan valósult meg tényleg a már múltnak tekinthető 20. században. Az alap és a kiindulási pont legyen Jókai Móra Jövő század regénye című könyve, és ehhez kapcsolódóan mindenféle utópia, mindenféle gyönyörűség, és sok-sok gondolkodás vár önökre. A kiállítás egyik kurátorával beszélgethetek, ő Sulics Fruzsina, a titulusa pedig az Országos Széchenyi Könyvtár térkép, plakát és kis nyomtatványtár kutatója. Mi lehet ez a hely?
2: A mi tárunk rendkívül széles spektrumon őriz dokumentumokat, a grafikai plakátoktól a metszeteken át, szórólapokig, röplapokig, szöveges plakátokig, és sokszor nem is gondolnánk arra, hogy amit a kezünkben nyomnak valahol az utcán, az később a kutatóknak milyen fontos dokumentum lehet. Ugye? És azért mi itt a kis nyomtatványtárban egy nagyon komoly örökségen ülünk, mert olyan elődeink voltak, akik például az első világháború alatt szervezett gyűjtést kezdeményeztek arra, hogy a világháború alatt keletkezett dolgokat dokumentálják. Ennek mintájára az 56-os forradalom alatt is ugyanilyen gyűjtést szerveztek a kollégák, és ez egy nagyon-nagyon sok, nagyon értékes dokumentum birtokában vagyunk. Hát a jövő század regényét nevezték már Jókai egyik legnehezebben olvasható regényének is. Ez egy science fiction. Az ő korában aktuális kérdéseket próbált megválaszolni a jövőben. Kiegyezés nagyon közeli élménye volt, különböző háborúk rúltak akkor Európában, és ez mindezt foglalkoztatta, és ugyan ő, mint országgyűlési képviselő, a napi politikából való kiábrándulása is inspirálta őt ennek a regénynek a megírására. Ez a fajta attitűd, ez mindenképpen aktuális. Nagyon-nagyon tájékozott volt, nagyon sokat olvasott, és ugye mindezeket szintetizálta a műveiben. Három kurátor háromféleképpen gondolkodott róla, a Veres Miklós dualizmuskori science fictionnel foglalkozó kutató, Feke Eszter, mint irodalomtörténész, én pedig mint történész álltam hozzá ehhez a kérdéshez, és semmiképpen nem az volt a célunk, hogy most Jókait egy ilyen válteszként, jósként kezeljük, ahogy mondjuk azt az első világháború időszakában tették, úgy, mert úgy érezték, hogy Jókai megjósolta az első világháborút, hanem sokkal inkább ezt a játékos attitűdöt, ami ebből az egész regényből kirajzolódik, már az a jövő, amit Jókai elképzelt, a mi múltunk. Uh-huh. Nem is a megvalósulást kerestük, hanem ezt a gondolkodásmódot próbáltuk adaptálni. Jókai a regényének rögtön egy ilyen előszavában felsorolja, hogy ő mihez nem akar hasonlítani ebben a regényben. Felsorolja ezeket a nagy államregényeket és utópiákat, köztük Mórusz Tamás utópiáját is, hogy hát ő ehhez egyáltalán nem akar hasonlítani, és ezeket mind-mind megjelenítjük a kiállításban is. Próbáltunk minél meghökkentőbb műtárgypárosításokat behozni a kiállításba. Megpróbáltuk azt, hogy különböző korokból származó műtárgyak kerüljenek egymás mellé. Tehát az egyik ilyen legérdekesebb párosítás a jelenések könyve témánál jelenik meg a kiállításban, de sokat mondhatnék, de hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy 13. századi kódexeket kapcsoltunk a jelenések könyvéhez, de illusztrálni egy 20. századi alkotónak, Balla Margitnak a művével illusztráltuk a jelenések könyvét, aki az Apokalipszis 4 lovasát lovaspóló játékosként jeleníti meg. A kiállítás első egysége ez a regényt ezek között az államelméleti utópiák között vizsgálja, Jókai más science fiction műveivel párhuzamosan, illetve Babits Mihálynak az Elza Pilóta című művével próbáltuk meg egy kicsit összehozni a regényt, hiszen ugye még Jókainál megvalósul egy örök béke a regény végére, Babits Elza Pilóta című művében az örök harc világában kalauzol minket a szerző. A második teremben a valóság és fikció ellentétpárral vagy párosi párhuzammal, inkább még mondanám párhuzammal játszunk. Valós 20. századnak az emlékeit próbáljuk meg Jókai fiktív világával párhuzamba hozni. A harmadik teremben pedig ugye Jókai Mór utópiáját, ami egy kivonulás tulajdonképpen a korábbi háborúból, társadalomból, de nem az aranyember szintjén, ahol ez egy ember, hanem itt egy teljes nép vonul ki, és alapít egy új államot, otthonállamot. Ezzel a kivonulás motívummal játszunk, hogy ez a kivonulás motívum hogyan jelenik meg a 20. századi magyar művészetben.
1: Tévés voltam. A látvány gazdag Mária.
2: A látványtervező, aki a kiállításnak a díszleteit kvázi megálmodta, és a kiállításban Jókai Mór készített szimbólumokat, amik egy világnyelvnek a betűi, vagy hát igazából, mint a kínai írásjelek szavakat jelölnek, és a grafikusunk Takács Tamás volt az, aki kitalálta, hogy ezekkel a szimbólumokkal illusztráljuk a kiállítás egyes részeit. Tehát a megjelenés az a látványtervező és a grafikus. Jókainak rendkívül töredékesen maradtak föl sokszor művei, mert néha megtörtént az, hogy az örökösök darabokban adtak el regény kéziratokat, és az OSK kézirattárába is több darabba került be ez a kézirat, nem egy jelzet alatt, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumban is több darab található meg. A Jókai évben jött ez az ötlet, hogy akkor virtuálisan egyesítsük a kéziratokat, amik külön darabokban találhatók meg. És ugye maga ez a kiállítás is a Petőfi Irodalmi Múzeummal szoros együttműködésben készült, de ezen kívül még 13 más műtárs kölcsönző partnertől jöttek alkotások, képzőművészeti alkotások és egyéb tárgyak. Nagyon szeretnénk, hogy a látogatóban egyéni kérdések fogalmazódjanak meg. Kezdenek el gondolkodni az emberek a saját jövőjükről, saját kérdésekkel távozzon, a saját életére vonatkozó, a saját jövőjére vonatkozó kérdésekkel távozzon, amire megpróbálja ő megkeresni a választ. Tehát ez egy inkább egy gondolatébresztő kiállítás szeretne lenni. Történészként az nagyon fontos feladatnak tartom azt, hogy azért beszéljünk a múltról, hogy tanuljunk belőle, és ebből valamilyen következtetést levonhassunk a jelenünkre és a jövőnkre. Azért fontos a történelemmel foglalkozni, hogy ne követhessük el újra ugyanazokat a hibákat, mint az elődeink, és tanuljunk abból, azokból a dolgokból, amikkel a múltban történtek. Hiszen a múltnak nagyon sok feldolgozásra váró eseménye van, amivel a társadalomnak feladata van, dolga van, hogy gondolkodjon ezeken az eseményeken. A kiállítást igazából 14 éves kortól ajánljuk, de nem szükséges semmilyen előképzettség sem, mert igyekeztünk arra figyelni, hogy minden olyan mű, ami megjelenik, kapjon valamilyen magyarázatot, és igazából a célunk az, hogy kedvet kapjanak az emberek ahhoz, hogy elolvassák ezeket a műveket. Múzeumpedagógiai foglalkozással készülünk középiskolás gyerekek számára. Ennek a foglalkozásnak tervezzük azt, hogy analógiájaként felnőtteknek is egy játékos foglalkozást és lehetőséget kínáljunk, valamint majd még, mivel a kiállítás a múzeumok éjszakáján is állni fog, akkor is színes programokkal és rendhagyó tárlatvezetésekkel fogunk készülni a kiállítás.
1: A felnőtteknek szóló tárlatvezetés például május 16-án és 30-án is elérhető, a fiatalok osztályokkal keressék az Országos Széchenyi Könyvtárat, és benne ugye a Jövő század regénye című kiállítást. Köszönöm a válaszokat, és a jövő múlt jelen utazást Sulics Fruzsinának, az Országos Széchenyi Könyvtár kutatójának, a kiállítás egyik kurátorának.

Lepöfögött a reggeli Express főváros centrikus program ajánlata, és hozott rögtön szépségeket, virágokat, vagy legalábbis ez jut eszünkbe, hogyha meghalljuk a Sakura szót, de a Sakura együttes is létezik. Ők ma 6-kor a fővárosi Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteményében lépnek föl, ez még szebb nevén az Öt Pacsirta Szalon, és a Sakura áll egyrészt Szakai Keikóból, másrészt Görbe Károlyból, Farkas Jukiból, illetve Kuvana Kazuéből. Arra tették fel az életüket, hogy hagyományos japán hangszereken szólaltatnak meg japán dallamokat, sok zenei helyen fölléptek már, és erősítik a kulturális kapcsolatokat Magyarország és Japán között, például az Életdala, a Hiába való várakozás, az Ezernyi virágzó cseresznyefa, a Karatachi no Hana és más dalokkal, tehát ma este 6-kor az Öt Pacsirta Szalomban. Hely rá, Kóci rá, Kóci is már mindenki folytatná, pedig vannak nagyon sokan, akik ennek a kornak az elfeledett magyar hangszeres zenéjét gyűjtik, és ezzel foglalkoznak. Több mint 2017.-18. századi két szizatot böngésztek végig, illetve a néphagyományban megőrzött táncdallamokat is összehasonlították. Az évszázadokon át viszonylagos nyugalomban élő felvidéken csiszolódott ki az a hangszeres zene, ami aztán Erdélyben tudott tovább élni egészen az utóbbi időkig. Nagyon sok a felvidéki eredet, tehát a felvidéken lejátszott dalok, és a három évszázaddal ezelőtt a második Rákóczi Ferenc korában lejegyzett dallamok megszólalnak május 14-én, csütörtökön este 7-kor a város egyik leggyönyörűbb helyén, a Pesti Vigadóban. Közreműködik majd a Hungarikus együttes Szentemrei Panna Furuján, illetve Varga Luca citerán és éneken. Ha már ének szó, lehet, hogy táncolni is lehet rá, de az biztos, hogy szombaton este 7-kor a régi Zene Akadémián megmozdulhatnak a lábak. 200 év keringőit tárja majd önök elé Király Ádám zongorán. Ez a keringő műfai keretkezésétől kezdve végig követi az utat egészen a 21. századi kortárs

0: Zenéiglist első Mephisto keringőjétől Ravelen át, aztán majd a Kék Duna keringő parafrázisa is érkezik, de Kurták Györgytől akár a keringő fantázia névvel fémjelzett darab is még egyszer, tehát a régi Zeneakadémia szombat este 7 óra, Király Ádámnak köszönhetően lippennek be 200 év keringő és valami finomságod gyorsan május 15-e és 17-e között, de tényleg finomságot, mert hogy a Körösi József sétányon a 11. kerületben budai palacsinta pikniket tartanak, és a palacsinta az egy nagyon sokrétű dolog, egy olyan desszert, aminek létezik nemzetközi napja, eredetileg húsvét előtt 46 nappal, de most is finomak a nemzetközi ízek, a töltött palacsinta, a rakott palacsinta, az amerikai palacsinta, a nagymama féle palacsinta, a rántott palacsinta, az édes, a sós, rengeteg íz, de gondoltak az étel allergiában szenvedőkre is, úgyhogy péntek, szombat, vasárnap lehet nagymama nélkül is palacsintázni, egyrészt jó étvágyat, másrészt pedig jó szórakozást kívánunk a programokhoz.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: A KKV-k termelékenységéről, hatékonyságáról és nemzetközi piacra lépéséről lesz szó. Szarka László, az MBH Bank középvállalati üzleti hálózat irányítási igazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy beszélgethetünk.
2: Jó reggelt kívánok, én is üdvözlök minden hallgatót.
1: Milyen jó hangja most, ahogy így hallom az éteren keresztül, a fülesen ott van, igazi rádióbemondónak is elmehetne, csak mondom.
2: Szombaton egy zöldséges megdicsért a feleségemnek. Azt mondta, hogy robusztus hangom.
1: De tényleg,
2: van.
1: Nagyon kellemes a hangja.
2: Igen,
1: jó, de hát most nem erről lesz szó, hanem ugye alapvetően a KKV-król, mert hogy azért nézzük már meg mindjárt a beszélgetés elején, hogy vajon mennyire versenyképesek valójában ma Magyarországon a KKV-k. Valóban olyan nagy-e az EU-hoz képest a lemaradás, mint amennyire bizonyos helyeken lehet olvasni, mert máshol meg azt lehet olvasni, hogy egyébként nem állunk rosszul.
2: Egyébként ez is olyan, mint minden érve, hogy bármelyik oldalát nézzük, másképp fogjuk látni. Én azért úgy gondolom, hogy a lehetőségek hazája vagyunk ebből a szempontból, tehát van bőven lehetőségünk még fejlődni. Ha csak megnézzük azt, hogy milyen a termelékenységi indexünk, hogyha összehasonlítjuk, persze mindenki a németekkel hasonlítja magát össze, amivel nem biztos, hogy kellene. Itt megmaradhatnánk itt a visegrádi négyek körében mi is csak nyugodtan, de mégis, hogy nagy kontrasztot lehessen látni, hogyha mondjuk a német gazdaságban egy KKV mondjuk 90 dollár termel egy óra alatt, ez Magyarországon ez valahol az 50 és a 60 között van, azért látjuk, hogy ez egy jelentős különbség.
1: Egyébként alapvetően miért ennyire fontos gazdasági kérdés maga a termelékenység? Ugye én is így vezettem föl, és én nyilvánvalóan érzem ennek a lényegét, de szakemberként jó lenne, hogyha hallgatók felé ezt azért elmondanám.
2: Nagyon egyszerű. Tehát tényleg az, hogy mennyi értéket tudunk termelni egy bizonyos rendszerben egy adott időegység alatt, ez egyértelmű, hogy fogja magával hozni, hogy termelékenység, hatékonyság, a végén a kijön a jövedelmezőség, és miután minden gazdasági társaságnak, a végén a jövedelem lenne a legfontosabb.
1: Az meghatározható, hogy hol van ma a legnagyobb tartalék a magyar vállalkozásokban?
2: Igen, hogyha szétbontanák a vállalkozásokat, hogy tényleges, az én szememben azért elég jelentősen megkülönböztethető az, hogy mely vállalkozásokat jelentük, vagy cégeket vállalkozásoknak, vagy vállalkozóknak, az egyéni vállalkozók, őstermelők, vagy azért mikrovállalatok, ahol mondjuk 10 főnél is kevesebbet foglalkoztatnak, most nem rájuk koncentrálok, én azt gondolom, az ő termelékenységük teljesen egyértelmű, hogy nem tud versenyezni, mert ők lejjebb vannak ezen a skálán. Egy 10 főnél több alkalmazottat foglalkoztató cég esetében egyébként ez a termelékenységi index, amit azt mondtam, hogy 50-60%, azért ez magasabb, ez már jóval közelebb van az EU-s átlaghoz.
1: Azon gondolkodom, hogy egyébként ugye sok szakértő azt mondja, hogy ma már nem feltétlenül a létszámbővítés lehet a fejlődés, és ezáltal mondjuk a termelékenység hatékonyabbá tételének a kulcsa. Miért nem működik, vagy miért más most már az, amit régen úgy neveztünk, hogy na, vegyünk föl még egy embert, és megvan oldva a probléma modell. Ehhez képest ma már ez nem így megy.
2: Lehetne ez akár vicc is, de abszolút nem az sajnos, hogy két út van egy vállalkozó előtt most, vagy egy KKV előtt, vagy felvesz 10 embert, vagy plusz 10 embert, és velük fog elvégeztetni a munkát, de most szólok előre, nem fog találni egyébként az ország bármely pontján, ez problémával fog ütközni, vagy okosabban kell működni. Ezt az okosabban való működést, ezt egyébként szerintem a víz veri a KKV tulajdonosokat, vagy vezetőket, amikor ezt így kimondja egy szakember, hogy pontosan mit jelent, mert ők szeretik a kézzel fogható tanácsokat, de az okosabb működés az azt jelenti, hogy igenis már egy bizonyos méret fölött be kell vezetni egy vállalatirányítási rendszert, igenis már nem elegendő Excel táblán keresztül a cash flow-t elemezgetni, nagyon jó digitális vagy mesterséges intelligencia által támogatott megoldások vannak erre, akár készen kaphatóan is, csak egyszerűen ezeket el kell kezdeni megszokni és bevezetni a mindennapi termelésbe.
1: Hogyha már itt a cégvezetőket érintjük, akkor ők hogyan tudnak egyébként alapvetően így hirtelen egyik pillanatról a másikra ebbe a bizonyos termelékenységi csapdába belesni? Mik azok a legnagyobb béklyók, amelyek a kezüket fogják ilyen szempontból?
2: Hát én hál' Istennek, és itt a közlekedési kultúra napján nekem is eszembe jutott, hogy járom az országot bőven, van olyan nap, például múlt héten is, hogy 7 órát vezettem. azért sokat találkozok tulajdonosokkal és vezetőkkel. Döntően egyébként most a legnagyobb problémájuk a piac visszaesése, ez jellemzően egyébként a külföldi piac visszaesése, és hogyha mégis lenne piac, akkor alapvetően a munkaerő. Ezen belül már most a képzett munkaerő, ha így kimondom, az már egy ilyen wishful thinking, alapvetően mint munkaerő, aki dolgozni akar és tud. Ez most a legnagyobb probléma, és ez okozza egyébként a termelékenységben is az egyik legnagyobb gapet. Magas munkaerőbér és alacsony hozzáadott érték.
1: Ez érdekes, amit most hallottunk, mert azon gondolkodom, hogy akkor vajon a KKV-k mennyire tudnak mondjuk külföldön is versenyképesek lenni, vagy maradni, hogyha ilyen szempontból ilyen gondok is fölmerülhetnek. Magyarul a magyar KKV-k mennyire tudnak sikeresen exportálni, vagy exportképesek lenni?
2: Ahhoz, hogy külföldre tudjon valaki lépni, ahhoz nem elegendő egy jó termék. Az a belépő, igen, legyen egy jó ötlet, egy jó termékem, különböző kutatásokkal meg lehet nézni, hogy van rá igény külföldön, mely része a világnak, ahol azt érdemlegesen be lehet vezetni. Nagyon fontos, és ezzel elég, hát hogy is fogalmazzak, kevésbé foglalkoznak, hogy mennyire skálázható az ő termelésük. És pont ezek miatt, hogy automatizálható, és most kifejezetten termelésről beszélek, azért egy szolgáltatás lényegesen egyszerűbb, hiszen nincs akkora nagy eszközigénye is. Azért a magyar KKV döntően inkább azt gondolom, hogy a termelésből próbál valamilyen piacra lépést megoldani. Szóval a termék és a skálázhatóság, azon belül ténylegesen a digitalizáció és a különböző mesterséges intelligenciának a használata, az szinte elengedhetetlen, hiszen belépő ahhoz, hogy a külföldi vevők, a külföldi partnerek be tudják minősíteni ezt a magyar céget, és alapvetően, hogy egy nyelvet beszéljenek, a rendszereiket egymáshoz tudják illeszteni.
1: A digitalizációra meg az automatizációra mindjárt rátérünk, de még maradjunk egy pillanatra az exportnál, mert akkor jól értem azt, hogy alapvetően nem is termék kérdés maga, hogy ez sikeres tud lenni, vagy nem tud sikeres lenni, hanem inkább szervezettségi kérdés.
2: Én azt gondolom, hogy most már idén, 2026-ban ez inkább döntően erről szól. Tehát terméket ezt egészen jól tudnak belőni, hogy most mire van szükség a különböző piacokon. Így van, egy vállalatirányítás, vagy annak a szervezése, és a munkafolyamatok adják meg azt, hogy mennyire lesznek ők sikeresek. Ezen kívül még van valószínűleg 1000, de én azt látom, hogy ez a magja, ez a kérdés.
1: Az megfogalmazható, hogy hol lehet ma a legnagyobb tartalék a hazai KKV-k működésében? Erőtartalékra gondolok.
2: Én azt gondolom, hogyha így gazdaságilag nézzük tényleg az ország gazdaságát illetően, akkor hogyha le tudjuk magunkról dobni akár csak 10-20%-kal a termelékenységet meg tudjuk emelni, akár, ez nem az én számom, ezt én is olvastam, akár 5%-os GDP növekedést is el lehet érni. Azért ezt az elmúlt éveket tekintve, vagy bármikor, még a boldog békeidőket tekintve is azt gondoljuk, hogy egy 5%-os gazdasági növekedés az egy óriási lehetőséget biztosít a fejlődésben.
1: No, akkor nézzük azt, amit már ön is említett, meg én is mondtam, hogy visszatérünk rá a digitalizáció és az automatizáció kérdése. Ugye sok cég számára még mindig szerintem ijesztően hangzik valahogy, amennyire látom egyébként a környezetemben is, pedig aztán viszonylag, hogy mondjam, tanult emberek vesznek körül, de mégis úgy érzem, hogy picit félnek ezektől a szavaktól. Szóval, hogy valóban milyen egyszerű lépésekkel lehetne rövid távon is javítani ezt a fajta hatékonyságot, amit úgy hívunk, hogy digitalizáció, meg automatizáció?
2: Én azt gondolom, hogy a legjobb eszköz a minta. Tehát, hogy nem fogja tudni senki magától ezt megoldani, aki mondjuk egy galvanizáló üzemet vezet mondjuk 20 éve, vagy pedig egy közvéleménykutató céget vezet 30 éve, azok nem tudnak mindenre ugyanolyan nyitottak lenni, és ugyanúgy hozzáérteni a saját szakmájukhoz. Úgyhogy én azt kérem mindenkit, és javaslom mindenkinek, hogy beszéljenek egymással a cégvezetői. Ezelőtt nem is tudom, egy hónapja lehettem egy elég jó konferencián, hogy kerekasztalba. Olyan emberekkel ültem, az egyik talán egyébként tehát élelmiszerrel foglalkoztatott, de vendéglátással, a másik a már egyébként említett fémmegmunkálás, galvanizálás, és a harmadik talán meg orvosi műszereket szállított be valahová külföldre. És mind a hármunknak az volt egyébként a véleménye, hogy a legjobb az, hogyha egymástól vesznek példát. És vannak olyan üzleti klubok, olyan üzleti közösségek, vagy egyébként most csak, hogy magam felé hajoljon a kezem, akár a saját bankját megkérdezi egyébként az adott vállalkozó. Biztos, hogy ha már nem is kész szolgáltatással, de vannak olyan termékek, vagy olyan irányok, amiben tudjuk őket segíteni. De alapvetően nagyon egyszerűen rendelkezésre állnak azok a dolgok, digitalizációban nem kell űrtechnológiára gondolni, alapvetően nagyon sokan még mindig ténylegesen az adataikat nem tudják bit szinten elemezgetni. Amíg nem tudja az adatát ilyen szinten elemezni, az egész működési folyamatát, akár a költségelemzéseket beleértve, vagy a folyamatait, addig nem fogja tudni pontosan, hogy hogyan árazzon. Ha nem tudja pontosan, hogyan árazzon, akkor nem tudja azt, hogy meddig tud engedni belőle, és hogy hogyan skálázza egyébként az egész gazdasági elképzeléseit.
1: Ugye itt említette, és meg is fogott engem ez a fél információ, ami egyébként nem a beszélgetés, ez kapcsolódik, hogy van, hogy napi 7 órát vezet és járja az országot. Mit lát, hogy a régiós országokhoz képest hogyan áll Magyarország például a digitalizációban, meg az automatizációban, és eleve a vállalati hatékonyságban?
2: Én azt gondolom, hogy ha mindig a visegrádi négyekhez szeretem saját magunkat hasonlítani, hogyha a V4-et nézem, hogy az EU-s átlaghoz képest, digitális készségek szempontjából egyébként nem vagyunk elmaradva. Egyébként nem teljesen friss szám, de szerintem mindig csak az arányokat nézve, tehát lehet ez alapján relativizálni. Azt mondjuk a digitális készségek, és most itt a fogalomban nem mennék bele, mert elég sok mindent értenek ez alatt, 31%-os mondjuk EU-s átlag szintjén, a V4-eknél 21 és 27 között mozog. Itt, hogy most ezen belül hol helyezkedünk el, az most gyakorlatilag annyira nem fontos. Ez azt jelenti, hogy van benne lemaradás, de egyébként nem egy észreszejtő. Hogyha pedig azt nézzük, hogy mivel lehet ezeket felzárkóztatni, ugye a másik az, meg beszéltünk részben termelékenységi csapdáról, illetve magára az exportpiacra lépésről, alapvetően K+F innováció, ezek szerintem azok a kulcsszavak, amikor ténylegesen magasabb hozzáadott értékkel tudunk valamit előállítani, ezáltal értékesíteni. Itt ez átlagosan az EU-ban ez 2,3%-a a teljes GDP-nek, ez a V4-ek közül minden esetében ez alatt van. Úgyhogy erre biztos, hogy fókuszálhatunk.
1: Azért az nagyon jó volt hallani a legelején, hogy az EU tekintetében és a KKV-kat nézve nem állunk azért olyan nagyon rosszul, de mégis, hogyha meg kellene fogalmazni, mi fogja leginkább a magyar KKV kezét, a tőkehiány, a munkaerőhiány, vagy esetleg egy olyan, amit így félve mondok ki, hogy menedzser kultúra?
2: Egyébként én úgy gondolom, hogy most pont fordítva tenném a prioritást, mint ahogy mondtad, alapvetően a menedzser kultúrában van egy elég jelentős lemaradásunk, ez biztos, akár a V4-eken belül is. Vannak nagyon jó példák rá, hogy hogyan is. Alapvetően picit visszaugranék, elég erős összefüggés van a menedzsment kultúra, akár egy vállalatnak a valós működtetése egy vállalat irányításban, hogy hol történt meg a generációváltás és hol nem. Vagy a cégnek az értékesítése nem generációváltása, hanem akár egy pénzügyi vagy szakmai befektetőnek az átadása. Pont abban az állapotban van a magyar vállalkozói réteg, hogy akik a 90-es évek elején elkezdtek vállalkozni, akik ilyen autodidakta módon belenőttek és elkezdték a saját cégüket irányítani, ők már nem biztos, nem a képességük, hanem az akaratuk megvan-e arra, hogy ilyen szinten megújuljanak, mert azért ez elég jelentős frissességet igényel, hogy most ezt az egész cégüket átvezessék egy ilyen digitális, vagy akár egy AI által támogatott világba. Úgyhogy látszik, hogy ez a menedzsment kultúrának a változása, mondom, szoros összefüggésben a generációváltással, vagy pedig egy cég értékesítésével. A másik, hogy éppen milyen az adott cégnek a tőkeellátása, mondjuk ezt tenném a harmadik helyre, azért látszanak a számok, ez mondjuk a teljes magyar KKV piacot mutatja, ha jól emlékszem, most kerekítésre, de hogy 16 ezer milliárd környéke a teljes betétállománya a piacnak, a vállalati piacnak, és 13 ezer milliárd környéke volt, és ez most nem hónapról friss adat, ne kérje nekem ilyet engem számon, de az látszik, hogy bőven több forrás fölött rendelkezik az adott vállalkozó, és most nem egyenikről beszélünk, hanem egy átlagban, mint amennyi hitellel bír. Azaz lenne hova befektetni, azaz nem mondom azt, hogy tőkeszegények. És a harmadik pedig a humán erőforrás, igen, ez egy nagyon komoly probléma, most már Magyarországon belül, azokon a régiókon belül is, ahol azt gondoltuk, hogy esetleg feneketlen kút és könnyen hozzáférhető, akár a betanított vagy a szakmunkás réteg.
1: Nagyjából egy percünk maradt, az megfogalmazható, hogy kik lehetnek a következő évek nyertesei a vállalkozói szektorban?
2: Mindenképpen az első helyre tenni ma már emlegetett innovációt. A magyar piac nagyon véges fogyasztói oldalról, és nagyon kevesen exportálunk, azért ezt hozzá kell tenni, és akkor a végén majd egy kunkorral visszamegyek itt a kérdésre a válaszként, vagy válaszra. Nagyon kevesen exportálunk, és azok is, akik exportálnak, döntően inkább a KKV-nak a második K-tól, a középvállalattól felfelé történik meg, és nekik is egy jelentős részük vagy teljes, vagy részben külföldi tulajdonban van. Azaz a magyar és a magyar tulajdonban levő valós KKV-knak alacsony része, aki exportképes, de az export az elengedhetetlen innováció és valamilyen egyediség nélkül. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki innovál és nyitott szemmel jár és bevezeti a digitális eszközöket, meg megtámogatja a folyamatát, az egész termelési folyamatot, és nem csak az, hogy akkor most különböző értekezeteket majd akkor a Copilottal vagy pedig a Teams-el összefoglalunk, hanem azért ettől mélyebben magát a termelési folyamatba bevezeti, akkor ott rengeteget lehet ezzel termelékenységet javítani, úgyhogy szerintem ők lesznek majd a győztesek.
1: László, akkor fordítsuk meg, de tényleg akkor nagyon röviden, hogy ha ma egy magyar KKV vállalkozó mondjuk most hallgat bennünket, már pedig sokan szoktak, hál' Istennek, akkor mi az az egyetlen változtatás, amit már holnap érdemes lenne meglépnie, hogy hatékonyabban tudjon működni? Egy dolgot mondjam. Nehéz.
2: Nagyon nehéz, de hogyha, hát most nem tudok elrugaszkodni, hogy most 28 éve, most már ebben a székből ők így a bank oldaláról, minél inkább legyen tisztában az adataival, mert ha megvannak az adatok, abból tud elemezni, azt már lehet digitalizálni, azt már meg lehet támogatni AI-jal, és akkor lehet olyan következtetéseket levonni, hogy milyen irányba haladjon.
1: Azért ez abszolút megfogható, úgy értem, hogy teljesen érthető. Nagyon szépen köszönöm. Szarka László áll az MBH Bank középvállalati üzleti hálózat irányítási igazgatójával beszélgettünk a KKV-k termelékenységéről, hatékonyságáról, és arról, hogy a nemzetközi piacra hogyan tudnak kilépni. László, még egyszer köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot mindenkinek. Jesse.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class május 12-én. Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class május 12-én, reggel 6:30. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy velem vannak. És hát ahogy tegnap mondtam, átsöpört felettünk egy masszív csapadékzóna. Budapestnek is jutott elég a csapadékból, amely a meteorológusok szerint már nagyon kellett. Az ilyenkor az eső miatt határozottan lassuló forgalmi dugókban várakozók szerint viszont egyáltalán nem kellett. Minden esetre ma már csak 20 fok körül lesz a maximum hőmérséklet, ráadásul este 7-8 óra körül megint esni fog. Szerdán hajnalban pedig, azaz holnap reggel itt Budapest környékén megint egy számjegyű, azaz 8 fok körüli viszonylag hideg hőmérséklet várható. Minden esetre mi azért melegítsük be itt a rádióban a hangulatot, meg eleve a témákat, mondom is, hogy mi lesz 7 óra után témánk, hogy több mint 1000 rászoruló gyermek jutott szemüveghez. A részleteket Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke mondja el. Aztán 7:30 után a dubai ingatlanpiacról, befektetési lehetőségekről és a leggyakoribb tévhitekről beszélgetünk Timku Róberttel, a Stellanova Dubai ingatlan közvetítő cég magyarországi irodavezetőjével. 8 óra után egy friss felmérés eredményeit tekintjük át, miszerint a magyar idősek többsége nem rendelkezik megtakarítással. Szebenszki Balázzsal, az Irmák non-profit Kft. Cégvezetőjével beszélgetünk. 8:30 után a fogyasztói hűségről lesz szó, a témát Kisvirággal, a PwC Magyarország menedzserével járjuk körbe. 9 óra után pedig kiderül, hogy hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a zeneipar gazdasági modelljét, és ez milyen hatással lehet a szerzők bevételeire. Vendégünk dr. Tóth Péter Benjamin, az Artisius üzleti transformációs igazgatója. 9:30 után pedig a Zalai borvidékről, a Kányavári borbirtok nyári programjairól és az új Z-generációsoknak szóró borkoktél alapról beszélgetünk Szabadics Zoltánnal, a Kányavári borbirtok operációért felelős munkatársával. És ahogy megszokhatták, a beszélgetések mellett remek zenék, most például a Starlight Boogie Band és Got to Be Real.

0: Business Class. Az exkluzív gazdasági koktél.
1: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönti Önöket, jó reggelt kívánok, fél hét múlt 5 perccel, és ilyenkor fél hét múlt 5 perccel tájában, itt szokott lenni velünk Gaskó Balázs, ahogy most is, jó reggelt Balázs, hello!
2: Jó reggelt, neked
1: aki
2: is
1: ugye
2: is
1: a klasszik műsorvezetője, és hamarosan átmegy egy másik stúdióba, mert hogy a klasszik rádió közönséget is ki fogja szolgálni, de előtte még eszembe jutott az, hogy újra lehetnek kettős rangadók az úgynevezett Népstadionban, pontosabban a Puskás Stadionban, mert hogy végre megint olyan csapatok is benne vannak a Magyar Nemzeti Bajnokság első vonalában, akik egyébként évekig nem voltak valamilyen oknál fogva, hát most az okokat boncolgathatnánk órákig.
2: Nem kell boncolgatni, most végre van, ennek kell örülni, és nagyon nagy rajongótáborral rendelkező csapatok vannak, ami jót tesz a focinak, tehát nem egy mesterségesen oda került műanyag csapat, és benn van mind a négy. Ráadásul nagyon jól van benn mind a négy, mármint úgy értem, nekem lila a szívem, tehát én mindig csak busongani fogok.
1: Egyébként az ügyvezető Surimnek is lila a szíva. Foglaljuk össze, ugye itt a Ferencvárosról, bocsánat, az Újpestről, a Vasasról és a Honvédról van szó, mert hogy ez utóbbi kettő, a Vasas meg a Honvéd ugye egy ideig most a másodosztályban játszott, sőt volt, hogy feljut a, például a Vasas, de az utolsó pillanatban nem sikerült. Igen. Most sikerült nekik is feljutni. Azon gondolkodtam egyébként, hogy mondjuk ott a Fáy utca környékén, vagy Újpesten a Megyeri út környékén, majd hogyha lesznek ilyen komolyabb mérkőzések egymás között, akkor milyen lezárásokra lehet majd számítani, ugye a szurkolók érkezése és hogy mondjam, egymástól távol tartása okán.
2: Most is volt már, tehát a Honvéd Vasas, ugye hál' Istennek, vagy nem tudom, de ez egy ilyen népünnepélyé vált, és szokás szerint a lilák kimentek a Vasas mellé, tehát azt a részt, azt ott le kellett zárni villamosilag, de nagyon jó hangulata volt, küldték nekem az egyébként általam rémesen utált honvédos barátom, hogy mi ez. De nagyon jó a hangulat, tehát tényleg megvan minden arra, hogy a foci visszakapja azt, hogy tömegben szotyizva, gyerekekkel üvöltözve, és nem csak válogatott szinten, bocsánat, az eddig is megvolt.
1: Igen, válogatott szinten valahogy nagyon jók voltunk, legalábbis a közönség tekintetében, meg a meccsrejárás tekintetében. Hát ugye itt most az a nagy kérdés, hogy mondjuk a Bozsik stadionba, oda a Kispest külsőre kik fognak kijárni. Hozzáteszem, én Cseperről jövök, tehát Csepernek is a külső részén van a stadion, nehogy itt bárki félreértse, vagy rosszul gondolja. Azt viszont ne értsük félre, ez egy komoly kérdés, hogy mennyire kell, vagy kellett egyáltalán mondjuk egy Mezőköves, de egy Kazincz Barcika ebbe a magyar bajnokságba, amelyek ugye általában azt szokták csinálni, hogy följutnak, aztán valamilyen formában kiesnek. Hát most megnézhetnénk itt az utolsó helyezett Kazincz Barcikát, de bár furcsa, mert az utolsó előtti a Diósgyőr, amelynek pedig gyönyörű arénája van, és egyébként meglehetősen komoly futballmondja. Hát ők is most visszacsúsztak a másodosztályba.
2: De emlékszel még, amikor télen otthon üldögéltünk, és nem kellett tanulni, és téli szünet volt, és voltak teremfoci meccsek. Az, hogy László Kórház
1: igen.
2: De a férfiak is ugyanúgy nem volt biztosítás még ott az áradékban, hogy a tatár, török, német, olá fellépésű vagy összeállítású Diósgyőr ne mehessen ki egy műanyag pályára, és kimentek, és iszonyatosan élvezetes volt.
1: Imádnivaló volt, igen, kétségtelen, meg egyébként azt is szerettem, amikor hát ugye most esik két cseppeső, vagy mondjuk három szem hó, és akkor már ilyen meccs elhalasztásokról beszélnek, hogy full fehér pályán játszottak a játékosok, úgyhogy valahol semmi. Csak igen, a 16-os vonalát valahogy elkotorták ilyen hókotrókkal, meg a félpályát, a kezdő rugás helyét, és onnantól kezdve egyébként az egész úgy ment.
2: Ez egy szerethető dolog, és igen, ha nem a pénzre gondolunk, hanem a játékra, akkor...
1: Teljesen egyetértek. Ettől függetlenül egyébként...
2: Na most jössz a bizniszel, amiben jól meggazdagodtunk, mi?
1: Igen, nem, csak azt nézem, hogy közben írt egy hallgatónk, hogy a két műsorvezetéses Business Class volt a kedvenc, mostanában monológus van dialógus helyett, jobb volt az előbbi, tehát drága hallgatónak üzenjük egyrészt, hogy köszönjük szépen, másrészt pedig, hogy azért ez egy ritkább verzió, amikor monológus van, tehát mi is a dialógusra törekszünk. Például holnap Kamasz Melindával leszünk itt együtt, úgyhogy a dialógusokról mi nem mondunk le, csak alkalmanként monológusban kell ezeket a dolgokat megoldani, de nagyon szépen köszönjük az észrevételt.
2: De te is szeretnél Demi Moore-ral, vagy valaki, tehát hogy így...
1: Kétségtelen, vagy akár Kamasz Melindával.
2: Vagy
1: kétségtelen, így van. Hogy hát ez nagyon rendben van. Csak azt hittem, hogy a témánkra ír valaki, azért hallgattam el egy pillanatra. Na szóval visszatérve, én is azt gondolom, hogy a futball egy jó dolog, összehoz embereket, és nem feltétlenül azt a részét kell nézni, ami egyébként nyilván látványosabb, és TikTok videókban is sokkal fogyaszthatóbb, amikor a szurkolók összeverekednek, mert ez egyáltalán nem erről szól. Ahogy mondtad, családi esemény, meg szotyi, meg akár télen forralt bor, és akkor lehet nézni, meg lehet jókat dumálni ott a pálya szélén.
2: És nagyon sok irodalom van benne azért az alapját. Tehát ha már klasszikból jövő.
1: Várj, én mire gondolsz? Fejtsük már ki ezt.
2: Mánditól kezdve, Eszterházitól kezdve.
1: Ja, kétségtelen, így érted? Ja, tehát, hogy művészeti ágba is belehúzik, hogy hogy a Sándor Pál, ugye, Csaba Gyöngye, hát kell egy csapat. Kede. Így van, Minari Kede, így van.
2: És azok az ízes hozzátételek, főleg hát ott Csepel tájékán, azért tudnak a szurkolók.
1: Na, szóval a lényeg az, hogy mostantól legalábbis mi Balázsral nagyon örülünk neki, hogy újra láthatunk olyan klasszikus futballmérkőzéseket, amelyeket gyerekkorunkban is egyébként nagyon szívesen néztünk a tévében. Nagy pályán ugye visszatértek a nagy csapatok a labdarúgó NB1-be, meglátjuk, hogy mi lesz a kimenetele. Balázs, nagyon köszi, folytatjuk legközelebb is.

Ez a Business Class, és a Business Classban Pachman Péter köszönti Önöket. 3:47 van, jó reggelt kívánok. Az imént érkezett egy üzenet Ágnestől, azt írja, hogy a két műsorvezetős Business Class volt a kedvenc. Mostanában monológus van dialógus helyett, és valaki csatlakozott is Ágneshez. Egy másik hallgatónk azt írja, hogy csatlakoznék a bátor hallgatóhoz. Dialógusban az igazi a feeling. Kétségtelen egyébként, újra mondom, hogy jelenleg így tudtuk megoldani ezeket a napokat, úgyhogy holnap már Kamasz Melindával köszöntjük Önöket. Tehát a dialógus visszatér. Addig viszont jönnek a jó zenék. Most például Papa Loves Mambo Perry Como-tól.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Ma is folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Az EU szankciókat vezet be erőszakos izraeli telepesekkel szemben, jelentette be Kaja Kallas. Szeles, esős időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ma 2026. május 12-e van és kedd. A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ma is folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt befejeződnek, majd a tervek szerint a Tisza kormány tárca vezetői leteszik esküjüket. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 2,1%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 1,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, ez az onkológiai ellátás, amely képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát, teszik hozzá. Az Európai Unió tagállamai új szankciók elfogadásában állapodtak meg a palesztinokkal szemben erőszakosan fellépő izraeli telepesekkel szemben, közölte az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben. A tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követően Kaja Kallas arról is tájékoztatott, hogy véleménye szerint időszerű volt a tanács lépése, azt az üzenetet hordozza ugyanis, hogy a szélsőségesség és az erőszak következmény. Őrizetbe vettek egy 17 éves szíriai állampolgárt Németországban terrorcselekmény kitervelésének vádjával, közölte a hamburgi főügyészség. A vádhatóság a nyomozás eddigi információira hivatkozva arról számolt be, hogy a fiatalnak az Iszlám Állam terrorszervezet adhatott ihletet. A fiatal az ügyészség szerint, idézem, hitetleneket akart gyilkolni, tervezett célpontjai egy bevásárlóközpont, egy szórakozóhely vagy egy rendőrőr. Lehettek. A gyanúsított robbantani akart, illetve gyújtópalackokkal és egy késsel felfegyverkezve kívánta elkövetni tettét. Az illetőt csütörtökön vették őrizetbe, köszönhetően a Német Hírszerzés, Alkotmányvédelmi Hivatal, Szövetségi és Tartományi Bűnügyi Hivatalok nyomozásának eredményeképpen. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztalbeszélgetés is szerepel a programban. Délelőttönként pedig gyermekeknek szóló műsor lesz. A díjkiosztót vasárnap tartják. Végül az időjárásról. Délelőtt még sok felé marad borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassanként aztán csökken a felhőzet, az északnyugati szél azonban sok felé erős, időnként viharos is lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hasonló forgalom a Szentendrei úton befelé, az M1 M7 autópálya bevezető szakaszán, az M3-as autópályán a Szemlélás körgyűrűtől a főváros felé. Rendőri ellenőrzésre lehet számítani a 13. kelet Béke úton a Fiestyúk utca magasságában. Korábban baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Gubacsink magasságában, irányban a Rákóczi híd felé, itt még torlódásra kell számítani. Torodik a forgalom a Váci úton az Árpád út felé, illetve a Gyáli úton a Könyves-Kálmán körút felé. Nem működnek a jelzőlámpák a Veres-Péter úton a Tököli út sarkánál, valamint a második kerület Gábor Áron utcában a Herman Otto utcánál. Köszönöm a figyelmet, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 12-én kedden, reggel 7 óra múlt 4 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy velem vannak. És ahogy tegnap mondtam, valóban átcsöpört felettünk egy masszív csapadék zóna. Budapestnek is jutott elég a csapadékból, sőt ma este 7-8 óra kerül egy újabb nagy adag esőt kaphatunk a nyakunkba. Ugye a meteorológusok azt mondják, hogy már nagyon kellett, hát nyilvánvalóan nem kérdés, hogy nagyon kellett ez az eső. Ugyanakkor a dugókban várakozók szerint egyáltalán nem kellett, hát ugye ez egy örök ellentét, amit nehéz feloldani. Szóval az a lényeg, hogy ma este 7-8 óra körül megint komolyabb esők várhatók itt Budapesten, holnap reggel pedig tényleg kifejezetten hideg lesz, legalábbis ahhoz képest, hogy mondjuk a hétvégén már majdnem 30 fok is volt, szóval holnap ilyen 7-8 fok körüli hőmérséklet lesz, legalábbis hajnalban. Na nézzük a névnapokat, akik alapvetően ma ünnepelnek, ők a pongrácok, de ettől függetlenül az Achilleszek, az Adonok, az Adoniszok, a Nerellák, a Nerinák, a Pongorok, vagy éppen a Viktorok is ünnepelnek, úgyhogy nagyon boldog névnapot mindenkinek, és nézzünk néhány eseményt, amely ezen a napon történt, igaz, hogy jó néhány évvel ezelőtt, például 1703-ban, ezen a napon, tehát május 12-én bontott zászlót az úgynevezett koruszfelkelés, második Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezéssel kiadja a breznai kiáltványt, és elkezdődik az úgynevezett Rákóczi szabadságharc, amely ugye egészen legalábbis a történelmi tanulmányok szerint egészen 1711-ig tart. Aztán képzeljék, 1743-ban ezen a napon koronázták cseh királyjá, pontosabban királynővé Mária Teréziát, 1832-ben pedig Milánóban, ezen a napon, tehát május 12-én mutatták be Donizetti Szerelmi Bájital című két felvonásos vígoperáját, amely örök egyébként és folyamatosan műsoron van a világ hatalmas színpadain. 1907-ben Budapesten ezen a napon avatják fel a Zeneakadémia új épületét, és egy viszonylag közelebbi dátum 1949-ből, mert hogy ezen a napon május 12-én ért véget az úgynevezett berlini blokád, ugyanis 1948 júniusa és 1949 májusa között sújtotta a nyugati hatalmak által megszállt Nyugat-Berlin városát ez a blokád. A blokádot a szovjetek azért vezették be, hogy kikényszerítsék akaratuk érvényesítését a nyugati hatalmak szektoraiban, egyszer mint megakadályozzák a nyugati hatalmak által a szovjetek beleegyezési nélkül kibocsátott német márka forgalomba kerülését. Nem volt könnyű ez a blokád, mert a súlyos ellátási zavarokhoz vezetett Nyugat-Berlinben, és ennek a megoldására a szövetségesek úgynevezett légihíddal kötötték össze a várost a nyugati ország részszer. A berlini blokád volt a hidegháború szuperhatalmainak egyik első nyílt és közvetlen szembekerülése Európában. Nagyon érdekes egyébként, hogyha Berlinben járnak, és mondjuk a Checkpoint Charlie múzeumot felkeresik, akkor ott a hidegháború további részleteiről is nagyon érdekes információkat kaphatnak. Nézzünk születésnapokat. 1929-ben ezen a napon született Heller Ágnes, Széchenyi díjas magyar filozófus, esztéta, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, de 1948-ban szintén ezen a napon született Steve Winwood, brit rockzenész, énekes, billentyű zeneszerző, és talán egy nála ismertebb, vagy legalábbis a hallgatók számára ismertebb név, 1981-ben Rami Malek, Oscar díjas amerikai színész is ezen a napon született, ő is ma ünnepel, ő ugye ezek szerint 45 éves, ő játszotta egyébként Freddie Mercury szerepét a Bohém Rhapsody a című filmben, és ezért kapott Oscar díjat. Erről jutott eszembe, hogy én a hétvégén megnéztem a Michael című filmet, ami ugye Michael Jackson életét próbálja moncolgatni, a kritikusok szerint a kritikus részeket kihagyva egyébként a történetből, és az jutott eszembe Rami Malek születésnapján, aki ugye Freddie Mercury megformálásáért kapta az Oscar díjat, hogy a Michael Jackson-t megformáló Jafar Jackson szintén szerintem Oscar-díjat fog kapni. Egyébként bármennyire is furcsa, utána néztem a stáblistának, és képzeljék el, Jafar Jackson, aki Michael Jackson szerepét játssza ebben a filmben, ő Germany Jackson fia. Következésképp Jafar Jackson nagybátyja Michael Jackson volt. Úgyhogy nem csak az van, hogy tényleg kifejezetten erős a hasonlóság külsőleg, hanem hogy valahogy azt belsőleg is azt a vért örökölte, amely Jackson erejében csordogálhatott, mert egészen elképesztően táncolt, és egészen elképesztően hozta azt a szerepet, amit úgy hívunk, hogy Michael Jackson. Szívből ajánlom mindenkinek ezt a filmet. Nem dokumentumfilm, és újra mondom, a kínos vagy kínosnak utólag gondolt részleteket a film egyelőre legalábbis kihagyja, mert hogy lesz egy második része is. No hát, ők ünnepelnek ma, nagyon boldog születésnapot mindenkinek, természetesen a névnaposoknak is, és azoknak is, akiket nem tudtam beolvasni, hiszen tulajdonképpen ilyen szempontból nem kerültek rá a Wikipédia listájára. Ezzel megyünk majd nem sokára tovább, meg hogy lesznek témák is, például több mint 1000 rászoruló gyermek jutott szemüveghez az elmúlt időszakban. A részleteket Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke mondja el nem sokára, de előtte még a Baszkrates és Sally Green a Lost and Found-dal.

Képzeljék, az OTP Bank adományozási programja és a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete összesen 1001 rászoruló gyereknek juttatott látáskorrekciós szemüveget az ország 223 településéről. A kétütemű programhoz több mint 50 ezer OTP ügyfél mikroadománya járult hozzá, összesen közel 36,1 millió forint értékben. A lényeg az, hogy 223 településről összesen 1001 gyereknek tudtak segíteni, mint írják, olyan családoknak, akik számára egy szemüveg megvásárlása komoly anyagi terhet jelent, pedig a megfelelő szemüveg jelentősen javítja a gyerekek életminőségét, és hozzájárul a megfelelő iskolai teljesítéshez. 2025 novemberében indította a második pályázatát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, a Magyar Egyesület egyébként, és közölték, hogy fejenként maximum 80 ezer forint támogatást lehetett igényelni, amelyet egy család több gyermeke részére is kérhetett. Az ország minden tájáról 223 településről kaptak egyébként pályázatokat. A legfiatalabb pályázó, képzeljék el, 2 éves volt. A támogatottak között egyébként 95 óvodáskorú gyerek és 904 általános iskolás gyerek is szerepelt. Szerettünk volna ezzel kapcsolatban Edvi Péterrel, alapító elnökkel a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattól beszélni, sőt, hát úgy is volt, hogy megkérdezem tőle, hogy hogyan indult ez az akció, miért ennyire frontos probléma ez most Magyarországon, milyen körülmények között élnek azok a gyerekek, akik sokszor évekig nem jutnak el szemvizsgálatra, vagy éppen, hogy hogyan választották ki azt az 1001 gyermeket, akik most segítséget kapnak, de egyelőre Pétert nem érjük el, úgyhogy azt gondolom, hogy akkor majd egy legközelebbi alkalommal tudunk vele is beszélgetni, mert hogy tényleg nagyon fontos és nagyon lényegre törő információk ezek. Úgyhogy ameddig nincs Edvi Péterünk, addig van Big Bad Voodoo Daddy-nk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere a Hotel Karos Spa Kft. A Hotel Karos Spa üzemeltetője. www.karos-spa.hu, ahol a wellness csak a kezdet.
0: Társadalmi célú reklám következik.
2: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek, meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
3: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
6: Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 2,1%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 1,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Megnevezték a kormány szóvivőket. Három újságíró, Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita tájékoztatja majd a nyilvánosságot. Magyar Péter a bejelentésben úgy fogalmazott, a kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval, és a szóvivőkön kívül ő és a miniszterek is válaszolnak majd a kérdésekre. Visszaérkeztek az Egyesült Államokba a hantavírussal érintett tengerjáró hajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt szállító külön gép a Nebraska állambeli Omaha repülőtéren landolt, ahonnan a csoportot a Nebraskai Egyetem klinikájának részeként működő szövetségi karanténközpontba vitték. Korábbi közlés szerint az érintett amerikaiak közül egy ember vírus tesztje pozitív lett, egyikük pedig tüneteket mutat. Ártatlannak mondta magát a bíróságon minden vádpontban, közte az amerikai elnök elleni gyilkossági kísérletben Cole Thomas ellen, aki a fehérházi tudósítók vacsorájának helyszínén nyitott tüzet Washingtonban április végén. A férfi a tárgyalóteremben személyesen volt jelen, de egyik ügyvédje válaszolt a bíró kérdésére, miután meghallgatta a szövetségi vádpontokat. Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugár fizikus vehette át idén a Nők a Tudományban kiválósági díjat a Magyar Tudományos Akadémián. A 13. alkalommal odaítélt elismeréssel a kutatónők kiemelkedő tudományos munkáját, közösségi szerepvállalását és mentori tevékenységét ismerték el. Délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassanként csökken majd a felhőzet, az északnyugati szél viszont sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
7: A fővárosban tart a helyszínen és a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca után. A Kőbányai úttal torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a Budakeszi út és a Hüvösvegyi út külső szakaszain befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Mától út szűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Lezárták a buszsávot a Pacsirtamező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Ingatlanpiaci aktualitások, nem csak gazdasági megközelítésben. Ez itt a Home Office. A Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 12-én, kedden reggel, 8:04. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem vannak. És hát ahogy tegnap mondtam, és már mondtam egy órával ezelőtt is, amikor először beköszöntem itt önökhöz a Business Classban, komolyan átsöpört felettünk egy masszív csapadék zóna. Budapestnek is jutott elég a csapadékból, és egyébként ma este 7-8 óra körül is fog még, mert az időképet most is megnéztem nagyjából másfél perccel, kettő perccel ezelőtt, és azt láttam, hogy villámlással, mennydörgéssel érkezik este 7-8 óra körül Budapest környékére egy újabb zivatarzóna, úgyhogy aki akkor kint van, az legalább esernyővel, vagy legalább esőkabáttal induljon neki. De most teljesen másról beszélgetünk, egy olyan helyről, ahol egyébként szerintem ritkábban esik az eső, mert hogy a dubai ingatlanpiacról, a befektetési lehetőségekről és a leggyakoribb tévhitekről beszélgetünk most Timku Róberttel, a Stella Nova Dubai ingatlan közvetítő cég magyarországi irodavezetőjével. Jó reggelt, Robert, köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk.
2: Jó reggelt kívánok én is.
1: Ugye én azt látom, hogy rengeteg információ kering most Dubajról az interneten, nyilván önhöz is eljut, és alapvetően én azt gondolom, hogy próbáljuk meg azt tisztázni, hogy ön szerint mi az a legnagyobb tévhit, vagy melyek azok a legnagyobb tévhitek, amelyekkel önök nap mint nap találkoznak, ugye így a sajtó, meg a közbeszéd tematikájában.
2: Hirdetési szinten is, ingatlanokra vonatkozóan is nagyon sok tévhit kering interneten. Ezeket sajnos mi is látjuk, és sajnos mi is tapasztaljuk azoknál az ügyfeleknél, akik valamilyen problémával ütköznek dubai ingatlanvásárlás kapcsán. Ők általában nálunk szoktak kikötni. Nálunk van egy felépített folyamat arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű ingatlanokat és hogyan kínálunk az ügyfeleinknek. Mi nem vagyunk arra rászorulva igazából, hogy egy fejlesztőnek az egy ingatlanát prezentáljuk. Nagyon sok fejlesztőnek, nagyon sok ingatlanával állunk kapcsolatban, úgymond. Ennek megfelelően ki tudjuk választani az igazit. Jellemzően az szokott lenni a probléma egy kisebb, egyfős cégnél, mondjuk Dubajban, hogy ők leszerződnek egy vagy két kivitelezővel, és nincsen egy portfóliójuk, hanem ezt ajánlják az ügyfeleknek valamilyen feltétel mellett, és nem is biztos, hogy tisztában vannak pontosan azzal, hogy mit ajánlanak.
1: Ön egyébként belülről mit tapasztal? Mennyire stabil most a piac, vagy inkább úgy kérdezem, hogy miért érdemes most Dubajba fektetni?
2: Dubaj egy nagyon stabil állam. Gazdaságpolitikailag nagyon jó helyen helyezkedik el. Nem állt meg az élet, még annak ellenére sem, hogy a turisták ugye most egy időre eltűntek Dubajból. Ez most már hál' Isten változik visszafelé, tehát most már megjelentek ugyanúgy a turisták. Magyar turisták is vannak, kint vannak róla tudomásaink. Mi is ügyfeleket fogadunk a kint irodánkban. Ez szemmel láthatóan kezd visszaindulni az élet, úgymond Dubajban.
1: Mindjárt megnézzük, hogy mire érdemes figyelni lakásvásárláskor, de előtt nézzük meg azt, hogy kik vásárolnak. Meghatározható az, hogy kik vásárolnak ma leginkább Dubajban? Befektetők, családok, külföldi vállalkozók, ön mit tapasztal?
2: Ez teljesen vegyes. Van olyan befektetőnk, aki itthoni magyar ingatlanát adja el, és egy magasabb hozam céljában érkezik meg Dubajba, és egyetlen egy lakást vásárol, illetve van olyan befektetőnk, akinek már nagyon sokadik ingatlanát vásároljuk kint.
1: És mire érdemes figyelni lakásvásárláskor?
2: Lakásvásárláskor arra érdemes figyelni, hogy kitől vásárolunk és mit vásárolunk. Egy lakásvásárlás mindig egy beszélgetéssel kezdődik, ahol meghatározzuk azt a célt, amit a vevő el szeretne érni az ingatlanával. A rövid távú kiadásra, hosszú távú kiadásra is alkalmas ingatlanokat tudunk ajánlani. Ezt mindig a vevő választja ki, pontosan mit szeretne elérni az ingatlanával.
1: Egyébként önök teljes körű szolgáltatás is tudnak nyújtani. Tehát ha én oda megyek, hogy szeretnék egy lakást venni részben magamnak, de amikor nem vagyok ott, akkor kiadásra, önök akkor a teljes körű ügyintézést el tudják vállalni?
2: Mi igen, el tudjuk vállalni természetesen, tehát a lakásoknak az üzemeltetését, a kiadását is szükség esetén, a bútorozását el tudjuk intézni az ingatlanoknak. Mi egy teljes körű szolgáltatást nyújtunk, és ugye nekünk az a célunk, hogy az ügyfél ne az első lakását vegye tőlünk, hanem az ötödiket. Tehát, hogy mi egy hosszú távú kapcsolatra törekszünk.
1: Világos. Na és nézzük akkor, hogy hogyan zajlik a vásárlás folyamata. Tehát én elmegyek önökhöz, hogy szeretnék mondjuk egy 50 négyzetméteres másfél szobás ingatlant vásárolni Dubajban, szükségem lenne arra, hogy jó helyen legyen, hát nyilván mindenki optimális lehetőségeket keres, ne legyen túl drága, ne legyen túl hangos, stb. Viszont jön a vevő az igényekkel. Szóval hogy zajlik a vásárlás folyamata?
2: Ez, amit mondtam, ez mindig egy beszélgetéssel kezdődik. Meghatározzuk, hogy pontosan hol vásároljunk, pontosan mit keressünk, és adott területről ajánlunk 2-3 fejlesztőtől nagyon sokféle fajta ingatlant, amiből ki tudjuk választani azt, amelyik megfelel az ügyfelünknek. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hosszú távú kiadás esetén egy 7-8% hozamot lehet körülbelül kalkulálni adómentesen Dubajban. Ezt a 7-8%-ot ezt igazából bármelyik részén Dubájnak meg tudjuk valósítani. Itt ami a másik összetevője a hosszú távú kiadásnak, az az értéknövekedése az ingatlannak. Hol várható esetleg egy magasabb értéknövekedés az adott városon belül? Milyen jellegű dolgokat kell személyesen átbeszélnünk, és ennek megfelelően fogunk ajánlani ingatlant.
1: Azon gondolkodom, hogy amikor megvesszük ezeket a lakásokat, akkor jogilag mi mennyire vagyunk biztonságban? Ezt önök tudják garantálni?
2: Ezt nem mi garantáljuk, hanem az ingatlanvásárlás az úgy működik, hogy a kinti fejlesztők a kinti földhivatal irányába már egy adásvételi szerződést be kell, hogy nyújtsanak a projekt kezdetekor. Ez DLD-nek hívják, Dubai Land Department, ez a kinti földhivatalnak megfelelő iroda. Ők kötelezően ezt a szerződést kell, hogy eljuttassák az ő vevőiknek, ugyanis Dubajban nem szükséges ügyvéd az ingatlan vásárlásához. Minden online történik, online aláírásokkal kommunikál a vevő és az eladó, viszont nagyon szigorúan nézik azt, hogy milyen szerződések érkeznek be a földhivatalhoz.
1: Tekintettel arra, hogy mindez online működik, nem kell attól félni, hogy mondjuk egy fejlesztő eltűnik a pénzünkkel?
2: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és ezt mindenki meg szokta kérdezni. Dubajban azt kell tudni, hogy az ingatlan fejlesztések azok utófinanszírozottak. Ez azt jelenti, hogy ha szerződést kötünk egy ingatlanra vonatkozóan, az az összeg, amit én elutalok vevőként a fejlesztő irányába, az nem a fejlesztőnek a saját számla számára érkezik meg, hanem egy kinti földhivatal által felügyelt bankszámára érkezik meg.
1: Ez jó, hogy mondja, ez nagyon fontos információ, meg ez biztonságosá teszi egyébként már a gondolkodást is arról, hogyha valaki ingatlan szeretne Dubajban vásárolni.
2: Igen, mert ugye a pénzünk a legfontosabb befektetés. Pont ennek köszönhető az is, hogyha ha bármi probléma történik, nem tud a fejlesztő eltűnni a pénzünkkel, hanem ez marad az államnál. A másik nagyon fontos dolog, hogy ugye egy összeg befizetés esetén van olyan fejlesztő, aki magasabb kedvezményt ad az ingatlanokra. Általában ekkor szokott felmerülni még egyszer a kérdés, hogy de biztos, hogy bemerjük fizetni azt a 70-80-100 millió forintot egy ingatlan vásárlására? Igen, nyugodtan be lehet fizetni. Mi, mint ingatlan közvetítők rálátunk a kinti földhivatalnak a weboldalára, és pontosan tudjuk követni, és pontosan látjuk azt, hogy ellenőrzik ezeket az építkezéseket, mert minden hónapban láthatjuk azt, hogy milyen készenléti százalékban található jelenleg az ingatlan, amit vásároltunk.
1: Na nézzük meg akkor azt, hogy minden rendben volt. Mi történik akkor, amikor vége van ezeknek a folyamatoknak, és maga az átadás pillanata történik? Szóval mi történik az ingatlan átadásakor? Hogyan zajlik ez?
2: Átadás is ugyanúgy történik, mint itthon. Elmegyünk a fejlesztőhöz, kapunk egy külcsöt. Hogy a vevő szeretne kijönni Dubajba, és szeretne jelen lenni az átvételkor, az teljesen rajta múlik. Hogyha igénye van rá, mi is átvesszük az ingatlant, nem kell kiutaznia. Készítünk ilyenkor egy checklistát, ami alapján leellenőrizzük a lakásokat, és ezt minden esetben továbbítjuk a vevőink felé. Hogyha megtörtént az átvétel, és azt mondjuk, hogy megfelelő az ingatlan, akkor, hogyha esetleg bútor nélkül vásároltuk az ingatlant, akkor jöhet a bútorozás, ugye az a következő lépés, és utána mire ide érünk, általában már el van döntve, hogy rövid távú vagy hosszú távú üzemeltetésre fog kerülni a sor.
1: Magánemberként nyilvánvalóan ez működik, de például cégként én vásárolhatok Dubajban ingatlant?
2: Olyan céggel lehet vásárolni ingatlan Dubajba, ami Dubajba be van jegyezve. Uh-huh. Tehát magyarországi KFT, ami csak Magyarországon működik, ő nem tud sajnos vásárolni.
1: És még egy nehéz kérdés, már nem önnek nehéz, hanem általában azoknak, akik gondolkodnak, hogy például hitelt tudok-e felvenni valamilyen formában, hogy vásárolhassak Dubajban ingatlan? Uh-huh.
2: Első ingatlan esetében nem szoktuk javasolni a hitelt. Nagyon nehéz és nem megfelelők a feltételek erre. Első ingatlan vásárlása esetén ilyen esetben inkább olyan fejlesztőt szoktunk ajánlani, akinek a fizetési üteme úgy néz ki, hogy az átadásig nem kell kifizetni a lakás teljes vételára, csak mondjuk 60-70%-ot, és ezt a maradék 30-40%-ot az átvétel után 2-3 éven belül kell kifizetni. Ezt úgy kell felfogni, mint egy fejlesztő által nyújtott kamatmentes hitelt mondjuk. Második ingatlan vásárlás esetén, hogyha már rendelkezik a tulajdonos egy Dubai ID-val, és már van egy vizája, akkor már könnyebb hitelhez jutni. Tehát második ingatlan vásárlás esetén már megoldható a hitel.
1: És például akkor sem kell ügyvéd, amikor a második ingatlannál szeretnék egy hitelösszeget fölvenni a vásárláshoz, mert itt említette egyébként, hogy nagyjából minden online módon zajlik, egyébként biztonságos formában, erről is szó volt, de hogy ügyvéd akkor oda sem kell?
2: Mesélek egy történetet. Jó. Erre vonatkozóan. Van egy ügyfelünk, aki kint dolgozik egy kinti mobil szolgáltató cégnek. Egy épületben található a bank és a cég, ahol dolgozik az ügyfél. Ebédszünetben lement, hogy megérdeklődje, hogy van-e lehetősége hitelfelvételére. Egy fél óra múlva úgy ment vissza az irodájába, hogy már a számláján volt az összeg.
1: Aha, tehát ez működő. Most én csak így nézek ki a fejemből, tehát ez viszonylag hamar történik.
2: Ez viszonylag gyorsan történik. Ő ugye ottani dolgozó, ottani vizával és ottani ingatlannal rendelkező ügyfélről beszélünk, tehát ez nem első ingatlanra vonatkozik, és ugye aki ott dolgozik, és ottani kereseti igazolása van, ugye ezt épületen belülük nagyon gyorsan el tudták intézni, lekérték ezt a kereseti igazolást, és ez nagyon gyorsan megtörtént.
1: Na nézzük meg, mi a helyzet mondjuk az örökléssel.
2: Az örökléssel. Dubajban most jelenleg az az álláspont, hogy a származó országnak az öröklési joga érvényes. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy örökölünk Dubajban is, mint Magyarországon. Ettől függetlenül ingatlan vásárlás esetén, illetve bankszámla nyitás esetén mi szoktunk javasolni egy végrendeletet, ami erre vonatkozik. Ehhez tudunk nyújtani Magyarországon ügyvédi támogatást, ezt lefordítjuk megfelelő nyelvre, és ezt eljutatjuk a megfelelő helyre. Ez egy teljes 100%-os biztonságnak felel meg.
1: Tehát lehet rendelkezni esetleges halál esetén is arról, hogy mi legyen azzal az ingatlannal, amit egyébként én vásároltam.
2: Nem szükséges, de ajánlott.
1: De lehetséges. Aha. És még egy kérdés így a végére, nagyon érdekes, szóval, hogy milyen feltételekkel lehet magát az ingatlant megvásárolni? Pontosabban vannak kizáró okok?
2: Kizáró okok természetesen vannak. Büntetett előlét, tehát jogilag leellenőrzik a szemét. Mondok erre is egy nagyon egyszerű példát. Van egy ügyfelünk, aki egy külföldi hölgy, és az ő nevével, az ő országában valaki követett el egy gazdasági csalást, és a hölgyet nem engedt, nem a mi ügyfelünk volt az, de a hölgyet nem engedték például ingatlant vásárolni. Mert hogy a neve mellett felkiáltójel volt a rendszerben.
1: De alapvetően nem nagyon vannak kizárók, gondolom, hát hogyha mondjuk valaki persze egy ott dolgozó ilyen hamar kapott kölcsönt, akkor gondolom, hogy innen Budapestről is viszonylag egyszerűen lehet ezeket a dolgokat intézni. Főleg, hogyha önök tulajdonképpen a vásárló feneke alá teszik az ügyvédi szolgáltatást és minden egyéb olyan dolgot, ami egyébként ugye itt olyan lassaskán szokott, bürokratikusan szokott működni.
2: Nekünk erre megvan a kialakult folyamatunk, úgy mondom. Irodában fogadjuk az ügyfelet, és körülbelül 2 óra alatt meg tudunk vásárolni Magyarországról Dubai ingatlant. Nem szükséges hozzá, csak egy útlevél, egy e-mail cím és egy telefonszám, egy lakcímkártya, és ezeknek a kijuttatásával, amit online beszkennelünk, a fejlesztő megkapja, már azonnal küldi nekünk vissza a payment linket, amivel tudjuk foglalni az ingatlant.
1: Hát Robert, nagyon szépen köszönöm Timku Roberttel, a Stellanova Dubai ingatlan közvetítő cég Magyarország irodavezetője beszélgettünk arról, hogy milyen módon lehet, milyen befektetési lehetőségekkel lehet mondjuk Dubajban ingatlanokat vásárolni, és a tévhiteket is eloszlattuk. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Én is köszönöm.

0: myself go.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
3: Vannak pillanatok, amelyek többet érdemelnek. A tavasz egészen ilyen. Globero Home. Prémium dizájn bútorok és új kültéri kollekciók Budaörsön. Találja meg az igazit. Globero Home. Több, mint bútor. Életérzés.
4: Egy csepp a természetből, egy jó falat a régióból. Add át magad az önfelett élvezeteknek, miközben a kányavári borbirtok remek borait kóstolod, isteni harapnivaló kíséretében a kányavári borteraszon, mesés kilátással a kis Balatonra. www.kanyavari.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
5: Megalakul az új kormány, ülést tart a parlament, és esküt tesznek ma a miniszterek. Lejár

0: határidő a plakátok eltávolítására. Borult szeres idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Folytatódnak a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza kormány. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket. Volt, aki több bizottságban is. Az országgyűlés délután 4 órakor tartja következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a párt frakcióvezetője. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben. Hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat. Van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. 16 órakor lejár a határideje annak, hogy az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. A választási eljárási törvény szerint a szavazást követő 30 napon belül kell eltávolítania a választási plakátokat annak, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják. 4 kabinettag és számos kormánypárti képviselő távozásra kérte este Keir Starmer brit miniszterelnököt. Egyes értesülések szerint köztük van például David Lammy miniszterelnök helyettes, aki az igazságügyi miniszteri tisztséget is betölti, valamint Yvette Cooper külügyminiszter is. Starmer még tegnap délelőtt a munkáspárt londoni központjában tartott helyzetértékelésében leszögezte, hogy nem kíván távozni, mert ezzel véleménye szerint káoszba dönteni az országot. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válasz lépéseinek összehangulását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Az uniós bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzés és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Végül az időjárásról. A délelőtti órákban sok felé eshet az eső, majd napközben átmeneti szünet lehet, de délután délen, majd a Dunától keletre újabb eső, zápor várható. Keleten zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél viharossá fokozódhat. 10 és 20 fok között mozog a hőmérséklet, nyugaton lesz a hűvösebb. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nagy általánosságban elmondható lassú a haladás a városban. Lassú az előrejutás a Haraszti úton, a Garas-Alkovics út felé, a 4-es úton a főváros felé, a Budaörsi úton és Hegyalja úton befelé. Rendőri ellenőrzése lett számítani a Kerepesi úton, a Róna utca magasságában. Műszaki hibás jármű akadályozza a közlekedést a 10. kerület Kozma utcában, a Metting utca előtt. Torlódik a forgalom a Ferenc körúton és a József körúton, a Blaha Vízatér felé, a Pesti úton mindkét irányban. Nem működnek a jelzőlámpák a Nagytétény úton, a Hárus utcánál. Köszönöm a figyelmet, további utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazz, így van ez itt a Business Class. Május 12-én, kedden reggel, 8 óra múlt, 3 perccel. SMS számunk 0630 2010909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy velem vannak. És ahogy ígértem reggel, most arról beszélgetünk, hogy egy friss felmérés eredményei vajon hogyan néznek ki, miszerint a magyar idősek többsége nem rendelkezik megtakarítással. Szebenszki Balázssal, az Írmák Nonprofit Kft. Cégvezetőjével beszélgetünk. Jó reggelt, Balázs!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy beszélgethetünk ilyen témáról is, mert nagyon sok embert érint maga a téma is, meg hát majd mindjárt kiderül, hogy egyébként maga az állítás hány embert érint. Igazából benneteket ebben a felmérésben, amit készítettetek, mi lepett meg a leginkább?
2: A legjobban minket is az eredmény lepett meg, hogy közel az 50%-a a kérdezetteknek nem rendelkezik 300 ezer forintnál magasabb jövedelemmel. Ez így aggasztó arra tekintettel is, hogy bármi nem várt egészségügyi probléma egy megváltozott élethelyzet után, azért a gondoskodás, az öngondoskodás az egy új feladat elé állítja az időseket. A mi célunk az közt az is szerepelt, mint idős otthon üzemeltetők, hogy felmérjük azt, hogy mi várható ránk is a közeljövőben, illetve a következő évek során, 20-30 évre tervezünk. A felmérés azt mutatja, hogy aggasztóak, főleg azokra tekintettel, akik nem rendelkeznek családdal, utódokkal, az ő helyzetük az igazán érintett mi kutatásunkban.
1: És most itt bevételről beszélünk, vagy megtakarításról, mert tényleg nagyon súlyosnak tűnhet ez a helyzet, legalábbis az, hogy 50% fölött van azoknak a száma, akiknek, hát most nem tudom, hogy bevétele nincs, vagy annyi megtakarítás, itt említetted ezt a 300 ezer forintos határ.
2: Bevétel,
1: aha.
2: Ez maga a helyzet is azt szülte, hogy akik nem rendelkeznek családdal, azoknak nagyon-nagyon-nagyon nehéz megoldani így az időskorukat onnantól kezdve, ha nem rendelkeznek semmivel. Onnantól kezdve kreatív megoldások felé mozdulnak, ami aggasztó is lehet, mivel rengeteg csalóval találkozhatunk, főleg így bármi életjáradék vagy tartási szerződéseket kötnek.
1: És bocsánat, hogy ezt mondom, meglehetősen magas színvonalon csinálják, tehát tulajdonképpen még a jól képzett embereket is át tudják alkalmanként verni.
2: Abszolút. És olyan erős szerződéseket is kötnek, amik jogilag igazából támadhatatlanok, vagyis nagyon nehezen támadhatók, inkább így fogalmazom, mert minden támadható.
1: Az megmondható egyébként, hogy miből élnek azok az idős emberek, akiknek nincs félretett pénzük ezekre az úgymond váratlan helyzetekre, itt egyet már említettél, ugye az egészségügyi problémák például. Miből élnek ők?
2: Ez az, ami nem derül ki. Igazából abból a nyugdíjból próbálnak gazdálkodni, ami rendelkezésükre áll. De ezen túl mi is csak itt találgatunk, próbálunk mi is, nyilván próbálnak ők is valamilyen módon megélni, de ez is számunkra továbbra sem tiszta, mi alapján.
1: És vajon mi vezetett oda, nem tudom, hogy a felmérés erre kitére, és nem akarok itt most órákig tartó gazdasági elemzésbe belemenni, de hogy ilyen sok nyugdíjas anyagilag kiszolgáltatott helyzetben van?
2: Erre nem tért ki maga a kutatásunk, de vannak sejtéseink, ugye az elmúlt időszak így infláció arányosan elszabadultak az élelmiszerárak, köztük a rezsiárak is azért erősen megszaladtak. Az arra nem tértünk ki mi sem, hogy mi vezethetett idáig. Nem tudom, hogy az elmúlt 50-60 év során az, ami így gazdálkodás során nem sikerült így a nyugdíjakat hozzáállítani valószínűleg így az átlagkeresetekhez.
1: A kutatás alapján egyébként melyik korosztály vagy melyik társadalmi réteg van a szerintetek a legnehezebb helyzetben?
2: Természetesen a 70 év felettiek.
1: Gondolom azok, akiknek tényleg nincs semmilyen családi hátterük egyébként.
2: Abszolút. És nyilván, ami így elmaradt az elmúlt időszakban, az a tudatos tervezés, hogy hogyan képzelik el a jövőjüket, vagy hogyha volt is, akkor nem volt rá lehetőség, hogy igazából ezzel foglalkoznak, ezzel a tudatos tervezéssel, hogy mi is lesz 75-80 éves korukban, hogy elgondolkodjanak időben esetleg azon, hogy idős otthoni elhelyezésen felmerüljön egyáltalán. Nyilván, ahol család van, ott azért jobb rálátás van a hozzátartozók által, látják esetlegesen az állapot, változásokat. De azok sajnos tényleg a periférián maradtak, vagyis a peremen maradtak a társadalomban.
1: Mert hogy egyébként jellemző lenne, vagy aki megtehetné, az meg is teszi, hogy a családja segítségére szorul, pontosabban, hogy idézőjelben elvárja, hogy vagy várja, hogy a családja segítsen?
2: Azt gondolom, hogy igen, és az egy nagyon-nagyon szerencsés helyzet, ahol van. Ezt így munkánk során erősen tapasztaljuk, hogy a leginkább a családtagok azok, akik keresik és próbálják elhelyezni az idős hozzátartozójukat, és esetleg így a pénzügy részét idős otthoni elhelyezésnél, ha felmerül pénzügy rész, akkor ők azok, akik segítenek, hogyha nem rendelkezik elég jövedelemmel az a bizonyos idős hozzátartozó.
1: Egyébként milyen lenne a mentalitás, hogyha mondjuk 300.000 forint fölötti bevétel érkezne havonta, tehát valamiféle, nyilván ez sem ideális, mert nyilván az ideális minél több pénz lenne, de hogyha valamilyen kielégítő összeg érkezne a számlájukra, akkor hogy látod, hogy az idősek még spórolnának, vagy ők ezt a pénzt a szónak nem rossz értelmében felélnék, mit csinálnának ők ezzel a pénzzel?
2: Hát rájuk jellemzően, és ez a tapasztalatunk, hogy ők spórolnának, és próbálnának még tovább azzal tervezni, hogy mi van, ha helyzet feláll, de sajnos itt erről nem tudunk beszélni, hogy ők tervezhessenek úgy, ahogy méltó lenne. Ugye maga az idős otthoni szektorban nagyjából 10 000 ágy hiányzik, óriási jelentkezési szám van, óriási várólisták vannak. Ez abból adódik, hogy amikor bekövetkezik egy nem várt egészségügyi helyzet, akkor kezdnek el keresni, és nem amikor tudatosan tudnának és tervezhetnének azzal, hogy kiválasztják a számukra megfelelő idős otthonokat. Hát azt gondolom, hogyha lehetőség lenne, akkor mindenki így tenne, hogy időben tervezni.
1: Ti hogy látjátok, egyébként van különbség, vagy határozott a különbség a vidéken és a nagyvárosban élő idősek anyagi helyzete között?
2: Abszolút jelentős különbségek vannak. Sajnos, ahogy keletről haladunk nyugatra, úgy egyre erősebb. Budapestnél centralizálódóan a legerősebb. Ez nagyjából minden felmérés és minden más egyéb kutatás ezt alátámasztja, és itt nem feltétlenül az idősekről beszélek, átlagkereset bármi.
1: Ugye tekintettel arra, hogy te idős emberekkel is foglalkozol, nyilván látod, hogy vajon milyen pszichés hatása van annak, hogyha valaki időskorában teljes anyagi bizonytalanságban él. Ugye ez nem, itt most nem anyagi kérdés, hanem alapvetően egy mentális vagy egy lelki kérdés.
2: Tapasztalatunk az mindig azt mutatja, hogy sajnos nagyon-nagyon-nagyon szomorú az az élethelyzet, vagy úgy élik meg, amikor eljutnak addig, hogy idős otthonba kell költözni, vagy esetleg felmerül az, hogy bármi más történhet. Mi ezen próbálunk segíteni, mi ezen próbálunk változtatni Magyarországon. Ez a célunk és küldetésünk, hogy mindenki számára lehetőséget tudjunk adni, hogy méltó időskort élhessen meg. És aggasztó az, hogy amilyen állapotokkal tudunk találkozni egyes esetekben.
1: Mit lehetne tenni egyébként társadalmi, vagy akár állami szinten azért, hogy javuljon az idősek pénzügyi biztonsága?
2: Társadalmi szinten azt gondolom, hogy sokat így jelen helyzetben nem tudunk tenni, mivel maga a megélhetés is nehézkes, így az ország embereire tekintettel, vagy társadalomra tekintettel. Állami szinten sokat lehetne változtatni. Az idős otthoni felkészítésre, programokat létrehozni, a tudatos tervezésre biztatni, esetlegesen a férőhely számok kialakítására programokat kiírni. Ez állami feladat, azt gondolom, hogy amúgy is ez volt, de amennyiben ez támogatásra kerülne, azt gondolom, hogy egy erős löketet kaphatna a szféra is egyben. Amit tapasztaltunk, hogy próbálkoztak az elmúlt években ezzel, de jelentősen nem történt elmozdulás így a civil szférára tekintettel. Történt javulás az utóbbi időszakban, de még mindig jelentős a lemaradás így a nyugati országokhoz képest.
1: Balázs, szerintem ez egy nagyon súlyos, vagy nagyon erős beszélgetés volt olyan szempontból, hogy végre érintette azokat a dolgokat, akik vagy amik tényleg nagyon fontosak lehetnek, de épp ezért megfordítjuk most a megközelítést. Te mit üzennél a fiatalabb generációknak, akik most még nem foglalkoznak a nyugdíjas évek anyagi tervezésével?
2: Azt gondolom, hogy mindenki úgy tervezzen és úgy számoljon, hogy legalább akkora megtakarításra legyen, és úgy dolgozzon, hogy lehetősége legyen idős otthoni elhelyezésre. Időben kezdjenek el gondolkodni azon, hogy mi lesz, amikor idősek lesznek, tervezni azzal, hogy a nyugdíjas éveket is aktívan töltsék, hogy bizonyos korhoz kötődő állapotokat ki tudjunk tolni, gondolok akár a demenciára, a Alzheimerre, ugye, hogyha az agyat tornáztatjuk, akkor még azt ki tudjuk tolni pár évvel, hogy ezeknek a lehetősége felmerüljön, mert Magyarországon azért a demencia az sokakat érint, ezért azt gondolom, hogy minél tovább aktívak tudunk maradni, annál jobb a lehetőségünk arra, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy viszonylag korán igénybe vegyünk idős otthoni, vagy akár más egészségügyi szolgáltatásokat. A fiataloknak azt üzenem, hogy maradjanak aktívak minél tovább, és dolgozzanak azon, hogy ne kerüljenek abba a helyzetbe, hogy idős korukra tényleg ne tudjanak lábra állni, amennyire ezen lehet változtatni.
1: Balázs, nagyon szépen köszönöm. Szebenszky Balázsral, az Irmák Nonprofit Kft. Cégvezetőivel beszélgettünk egy friss felmérésről, miszerint a magyar idősek többsége nem rendelkezik megtakarítással. Balázs, még egyszer köszönöm szépen, súlyos téma volt és nagyon fontos. Köszönöm szépen.

0: I'm not worried.
1: A business class fedélzetén minden reggel feltörünk egy szerencsesütit. Ahogy most is.
2: Valahányszor úgy döntünk, hogy inkább elszenvedjük a rosszat, semmint okoznánk azt, úgy cselekszünk, mintha halhatatlanok lennénk. Jól lehet tudjuk, hogy nem azok vagyunk. Ezt Heller Ágnes mondta, aki 1929-ben, éppen ezen a napon, május 12-én született, és hál' Istennek jó sokáig 2019-ig velünk volt, és csak az első részét ragadnám meg a mondatnak. Úgy döntünk, hogy inkább elszenvedjük a rosszat, sem mint okoznánk azt. Ez az emberi jóságnak egy olyan belső és belülről fakadó alapvetése, amely szerintem minden ember számára fontos lehet, hogy megfogadja. Szóval Heller Ágnestől idéztünk ma, amikor 1929-ben, május 12-én ő megszületett.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. Megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumentes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere. Nemény András azt írta, hogy egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. Hozzátette, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Ártatlannak mondta magát a bíróságon minden vádpontban, közte az amerikai elnök elleni gyilkossági kísérletben Cole Thomas Allen, aki a fehérházi tudósítók vacsorájának helyszínén nyitott tüzet Washingtonban április végén. A férfi a tárgyalóteremben személyesen volt jelen, de egyik ügyvédje válaszolt a bíró kérdésére, miután meghallgatta a szövetségi vádpontokat. Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugár fizikus vehette át idén a Nők a Tudományban kiválósági díjat a Magyar Tudományos Akadémián. A 13. alkalommal odaítélt elismeréssel a kutatónők kiemelkedő tudományos munkáját, közösségi szerepvállalását és mentori tevékenységét ismerték el. Délelőtt még sok felé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassanként csökken majd a felhőzet, az északnyugati szél viszont sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Széchenyi István utcában a Görgei Artúr térnél. Mindkét irányból korlátozásra kell készülni. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai úttal szakaszonként a Rákóczi híd felé, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-es autóúttól a Szerencs utcáig, valamint az M5-ös autópályán befelé az autópiactól. Lezárták ma délután 1 óráig a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utca és a Teve utca között darúzás miatt. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Ma napközben a 2. kerületben a Zöld Lomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Termékek, szolgáltatások, adózás. Minden a mindennapok kereskedelméről. Ez a Duty Free a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy, így van ez itt a Business Class. Május 12-én, kedden reggel, 8:59. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok. És a következő percekben a fogyasztói hűségről lesz szó. Már ha van olyan, mert hogy most éppen Kisvirágra, a PwC Magyarország menedzserére nézek, aki a vendégünk. Jó reggelt, Virág, köszi szépen, hogy itt vagy.
2: Szép jó reggelt, sziasztok.
1: Szóval, hogy van-e olyan, mindjárt rátérünk. Ugye a kutatásotok címe az volt, hogy a hűség illúziója. Valójában ma már kevésbé lojálisak a fogyasztók, mint korábban? Szóval, hogy mit állapítottatok meg?
2: A hűség illúziója az szerintem a sajtóközleménynek volt a címe. Uh-huh. A riportunknak a címe az volt, hogy a hűség anatómiája. Uh-huh. Pont azért, mert úgy látjuk, hogy szükség van egy ilyen hiánypótló látleletre a magyar piacról. Pont ezt vizsgáltuk, hogy van-e hűség, vagy nincs hűség. Szerencsére van, hát ez nagyon az emberi természetünk része is, már csak önmagában is, de fogyasztói hűség is van, mint olyan, csak egyre kényesebb és komplexebb témává válik.
1: Mert alapvetően egyébként mi alapján dönti el ma egy vásárló, hogy hű marad egy márkához, vagy inkább vált?
2: Fú, ez nagyon múlik a márkán is, az iparágon is, illetve a vásárlón is. Alapvetően, amikor megpróbáltuk így összesűríteni ezt az egész hűségkérdést egy mutatóba, csináltunk egy ilyen lojalitás indexet, aminek igazából ez egy számolt mutató, és belevettük a fogyasztóknak a hűségprogramokhoz való hozzáállását, a csatlakozás valószínűségét, az egyes előnyök kihasználásának a mértékét, illetve hogy hány programban vesz részt, és ezt tényleg ilyen nagyon általánosra fogtuk, és ez 51%-ra jött ki, ami, hogy kontextusba helyezzem, azt jelenti körülbelül, hogy egy átlag magyar több hűségprogramnak is tagja, biztos mindjárt megkérdezett, hogy mennyinek, de akkor használja csak őket, akkor aktív bennük, hogyha éppen előnye származik belőle. De ami érdekesség, hogy ez az index nagyon eltérhet fogyasztói szegmensek között, tehát ha ilyen fogyasztói csoportokat képzünk a hűségük alapján, akkor van olyan csoportunk, ahol ez a hűségindex 80%, és van olyan, ahol 10.
1: Mert egyébként működnek még ezek a klasszikus pontgyűjtő és kuponos hűségprogramok?
2: Igen. Ezt mi is vizsgáltuk, hogy ezeknek van-e még realitása, illetve, hogy van egy ilyen evolúció a hűségprogramoknak, ugye indulunk klasszik pontgyűjtősöktől, aztán beszintezzük őket, aztán előfizetéssel is megspékeljük, stb. Mindenféle vad irányba el lehet ma már menni, de valójában azt látjuk, hogy nagyon kontextus függő, hogy mi működik, és pont az a legfontosabb üzenetem az egész kutatásból, hogy nincsen egy sikerrecept, mindenkinek, minden kereskedőnek, minden biznisznek magára kell szabni a hűségprogramját, illetve nem is csak magára, hanem leginkább a vásárlóira, de hogy mondjak néhány példát, hát nem azt mondom, hogy rangsoroltuk, de értékeltük bizonyos mutatók mentén a magyar hűségprogramokat, 51-et, hogy pontos legyek, és akkor akik így a csúcson vannak, azok akik erősek konvertálásba, tehát megkérdeztük a lakosságot, hogy hányan ismerik az adott hűségprogramot, és azon belül, akik ismerik, hány százalékuk tagja. És azon belül, aki tagja, ők mennyire aktívak. És akiknél magas ez a tagszám, és a tagszámon belüli aktivitás, legmagasabb az ilyen Lidl Plus, Tesco klubkártya, Mall Move, DM, Active Beauty, Rossmann Plus, IKEA Family, Én Mekim, és hát nézzünk rá, hogy ezek mind mennyire különbözőek, tehát egy Én Mekim, egy IKEA, egy Tesco klubkárt, egy Mall Move, teljesen más modell, és a maga nemében mindegyik valamit jól csinál, mert jók ezek a mutatói.
1: Na nézzük meg akkor, hogyha már itt így előrevetíted a kérdésemet, hogy a kutatás szerint átlagosan hány hűségprogram tagja ma a magyar fogyasztó?
2: Ahogy említettem, 51-et vizsgáltunk, ezen én is meglepődtem, mert azt hittem, azt mondtam, hogy vizsgáljuk meg a legnagyobb penetrációval rendelkező hűségprogramokat, gondoltam lesz, vagy 20, amiket én is fogyasztói szemmel ismerek, aztán 51-nél mondtuk azt, hogy jó, ennyi elég lesz, és az 51-ből az átlag az 6, tehát 6 hűségprogramnak tagjai átlagosan. Ami érdekesség, hogy 2021-ben, ez még 3,5 volt, 23-ban ez már 4 volt, de hozzá kell tenni azt is, hogy a hűségprogramok száma is megnőtt azóta.
1: Uh-huh. Egyébként alapvetően a vásárlók számára ma, hogyha nézzük, mi a fontosabb? Az árkedvezmény, az élmény, vagy a személyre szabott figyelem? Szóval miért vagyunk mi hűségesek, hogyha hűségesek vagyunk?
2: Ez megint csak nagyon eltérhet szegmensenként, tehát vannak kifejezetten árérzékeny szegmensek, akiknek a legfontosabb szempont az ár lesz, és a kedvezmények, tehát az ilyen tranzakcionális jellegű, pénzügyi jellegű jutalma, és vannak azok a, van olyan szegmens a másik végletben mondjuk, aki egyáltalán nem árérzékeny, még csak nem is fogékony a hűségprogramokra se feltétlenül, mint olyan, hanem inkább az exkluzív élmények, privilégiumok, azok, amik megfogják, mint mondjuk, nem tudom, egy Nike Running Club. De amit még ennek kapcsán mondani szerettem volna, azt majd beleszólom a következő kérdésre.
1: Azt akartam egyébként kérdezni, hogy itt mondtad, hogy nem feltétlenül fogékonyak jó néhányan, hogy ez azt jelenti, hogy be se lépnek a hűségprogramokba, vagy belépnek, de végül alig használják azokat aktívan.
2: Szokták, mindkettő lehet, szokták tőlünk kérdezni, hogy mekkora egy plafon, mekkora a plafon, amit elérhet egy hűségprogram tagszám tekintetébe. Tehát a vásárlóinak hány százaléka, és azt szoktuk mondani, hogyha nagyon jól csinálod, akkor 60, lehet, hogy még 70 is, de az átlag az ilyen 40-50 százalék körül van, aki fogékony erre és be fog lépni. Mindig lehet csinálni nagy kampányt, ami megdobja a regisztrációs számokat, a letöltéseket, a tagszámot, de valójában ez egyáltalán nem garantálja egy hűségprogram sikerét, hogy milyen a regisztráció, sőt mindig arra ösztönözzük azokat, akik rendelkeznek hűségprogrammal, hogy nézzenek többfajta mutatót, tehát ne csak a regisztrációs számot, hanem azon belül azért trekkeljék az aktivitást is, nézzék a különböző beváltási arányokat, hogy mert igazából az nem mutatja meg egy hűségprogram sikerét, hogy hányan regisztráltak benne.
1: Az online vásárlás és az applikációk világa magát a fogyasztói hűséget megváltoztatta határozottan?
2: Hát elég határozottan, igen. Most már látszik, ez is szintén az elmúlt években egyre nőtt azoknak az aránya, akik az applikációt preferálják, mint elsődleges hűségprogram csatorna, ugye a plastik kártyák azok évről évre hanyatlanak népszerűségben, de ami még fontos itt a digitalizáció és applikációk kapcsán, az, hogy ez tud lenni ugye egy olyan csatorna, ami egy omnichannel üzleti modellt összeköt, tehát akinek van mondjuk webshopja, online csatornája és fizikai is, azt egy applikáció szépen össze tudja húzni egy hűségprogramban.
1: Itt említetted ezeket a szegmenseket, azon gondolkodom, hogy egyébként alapvetően hol hibáznak leggyakrabban a cégek, amikor hűséget próbálnak építeni?
2: Ott talán, hogy teleszórják promóciókkal a piacot, a vásárlóikat, annak érdekében, hogy az akcióérzékeny szegmens maguknál tartsák, attól tart, hogy elmegy máshova, csak ez azt eredményezi, hogy a magas értékű vásárlók, tehát akik teljesen a legtöbb pénzt és a leggyakrabban elköltik az adott helyen, azoknak is folyamatosan jön le az értékéből a promóció értéke, ami egyébként őket nem motiválja arra, hogy ott vásároljanak, inkább csak úgy megkapják. Tehát igazából a legnagyobb hiba az pont az, hogyha egy masszaként kezelik a vásárlóikat, nem pedig szegmentáltan.
1: És hogyha a vásárlókat meg akarjuk tartani, akkor mondjuk az AI vagy az adatvezérelt személyre szabás az mennyire játszik vagy játszhat szerepet?
2: Hűségprogramokban szerintem kifejezetten vannak olyan dolgok, amiket az AI az képes így jól ellátni, amiben például az emberek historikusan kevésbé ügyesek, akár a program konfigurációkban, tehát amikor van egy hűségprogramunk, akkor annak van valamiféle technológiai megoldása, ami a motorja. Ez lehet mondjuk egy saját fejlesztés is, de lehet egy szoftver ez a service is. És ezeknél a szoftver ez a szerviceknél, amik egyébként egyre népszerűbbek, azt látom, hogy egyre több nagy szereplő épít be olyan AI modult, ami segít a hűségprogram kezelőinek értelmezni például az adatokat, javaslatokat tenni arra, hogy mit módosítsanak a hűségprogramba, ami egyébként sok gondolkodást és modellezést igénylő feladat, hogyha egyáltalán elvégzik.
1: A fiatalabb generációk mennyire lojálisak a márkákhoz? Őket nehezebb megtartani, vagy amiről most mi beszélünk, az alapvetően mely generációkra érvényes? Mindenki hűséges, vagy hűséges akar lenni a maga módján?
2: Hát ez a mindenkit azt önmagába el kell felejtenünk, mert minden generációban van ilyen is, olyan is, és ez a fiatalokra is jellemző. Egyébként ők a legaktívabb hűségprogram felhasználók, és a legtudatosabbak is. Igen, és ugye ők nagyon intuitívan, könnyen tudják használni, és ki is használják ugye rendesen az előnyeiket. Azért látszik is, hogy például egy én Mekim, az nagyon rászabja már a hűségprogramját a fiatalokra. Ott is például már olyanokat csinálnak, hogy a pontjait ne a hamburgerre égesse el, ezért van olyan opció, hogy gyűjthet Budapest Park belépőre, és akkor ugye nem költi el a pontjait. De alapvetően az egy hipotézis szokott lenni, hogy a fiatalok kevésbé hűségesek, ez nem igaz. Az igaz, hogy a vásárló erejük még kisebb, tehát jobban meggondolják, hogy hol vesznek meg valamit, de attitűdöket tekintve és viselkedési mintákat tekintve nem látszik nagy különbség más generációkhoz képest.
1: Én most nem konkrét piaci szereplőre vagyok kíváncsi, de szerinted, Virág, van olyan iparág ma Magyarországon, ahol különösen erős, vagy éppen ellenkezőleg különösen gyenge a fogyasztói hűség?
2: Azt láttuk...
1: Ne bántsunk meg senkit konkrétan.
2: Miért? jó, nem bántunk meg senkit, nem
1: ezért
2: nem
1: fog. Iparágakra kérdeztem rá.
2: Igen, és mi is végeztünk iparági bontású elemzéseket ebben a kutatásban. Egyébként a magyar piacnak szerintem nincs miért szégyenkezni, de elég sok hűségprogram van, és azért elég sokan investálnak abba, hogy fejlesszék ezeket, tehát szerintem kifejezetten egyre érettebb a piac, de mindegy. Szóval azt láttuk, hogy nagyon meghatározza a hűség szerkezetét és a hűségprogram modellek jellegét a vásárlási frekvenciát, hogy egy vásárló hányszor találkozik az adott iparág szereplőivel. Amúgy 11 iparágat vizsgáltunk, de ezt 4 csoportba osztottuk frekvencia alapján. Van egy mindennapi szükségletek, mint például a drogériák, élelmiszerüzletek, ahol a hűség a rutinból születik. Vannak alkalmi vásárlások, mint például ruházat, sport, elektronika. Itt már a döntés egyel tudatosabb, és van azért gondolkodási előfeltétele a hűségnek. Vannak az alkalmi szolgáltatások, ilyen például a futárszolgálat, a magánegészségügy, kultúra, itt az élmény és az élethelyzet maga már a rutin fölé emelkedik, és akkor vannak az alapvető szolgáltatási infrastruktúra szereplői, bankok és telekommunikációs szolgáltatók, és itt a hűség alapja a bizalom, a stabilitás és a kiszámíthatóság, és ebből adódóan az látszik, hogy a legkönnyebb hűséget építeni az azért az élelmiszerüzlet, drogéria, patika, tehát a mindennapi szükségletekhez kapcsolódik, hiszen ott a legkönnyebb tenni egy ilyen rutin, és valóban ez látszik, mértünk csatlakozási kedvet is, és magasan viszi az élelmiszerüzlet és drogéria ezt.
1: Egyébként nekem is van drogériákhoz hozzáteszem hűségkártyám, élelmiszerhez nincs, de bármilyen furán nekem is
2: van. Tényleg nem is kérdeztem, hogy te hány hűségprogramnak vagy a tagja?
1: Most, ahogy számolom, 3-nak, de nem mondom őket, mert reklámok minősülnének. Te, mint vendég, ugye sorolhattál itt jó néhányat, de van benne olyan, amelyiknek én egyébként tagja vagyok. Azt akartam megkérdezni, hogy nekem van hozzá egy szép tárcám, és ez így az utolsó technikai kérdés, hogy szépen lassan eldobhatom a tárcámat, és a tárcámban tárolt műanyagkártyákat tekintettel arra, hogy ugye ezek a hagyományos hűségkártyák, ahogy itt említetted, lehet, hogy eltűnnek, és végtelenül csak digitális irányban a telefonomon fogom én is tárolni, mint az összes fiatal teszi?
2: Hát majdnem azt mondtam,
1: olyan hogy... Olyan jól néznek ki ezek a szép bőrtárcák, tudod.
2: Majdnem azt mondtam, hogy, hogy akár most az adás után is eldobhatod, mert most ez látszik, de mégis revidiálom magam, mert azt gondolom, hogy látunk már olyat, hogy, hogy át tud fordulni és esni a ló túloldalára a dolog, és azért én találkoztam már olyannal, hogy, hogy egy papír alapú kuponnak a mai világban nagyobb hatása volt, mint egy digitálisnak, mert ugye ahol, ahogy valahol nő az zaj, ott a másik oldalon meg csökken a zaj, és azért ezek így kiegyenlítik egymást. Én azért azt gondolom, hogy a plastikkártyáknak azért sem nagyon van jövője, mert nagyon drágák kereskedői oldalról, nehéz a fenntartásuk is, az igény is egyre kisebb rá, de lehet, hogy nem tudom, 20 év múlva lesz valami olyan kivetülése a digitális kártyának, amit belerakhatsz egy ilyen szép tárcába. Úgyhogy inkább csak rakd el valamelyik fiókba, aztán majd vedd elő egyszer.
1: Jól van. Virág, nagyon szépen köszönöm. Kis Virággal, a PwC Magyarország menedzserével jártuk azt körbe, hogy a fogyasztói hűség ma hogyan működik Magyarországon. Köszi szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Futballrajongók, figyelem! Éljétek át az UEFA Bajnokok Ligája döntő hangulatát élőben a Bajnokok Fesztiválján, a Hősök terén. Interaktív programok, futballkihívások, az eredeti BL trófea test közelből, sőt, akár legendás játékosokkal is találkozhattok. Találkozzunk szombaton az óriás kivetítők előtt, és szurkoljunk együtt. A belépés ingyenes, május 28-ától 31-ig. Hősök tere, UEFA Bajnokok Fesztiválja.
2: Vannak pillanatok, amelyek többet érdemelnek. A tavasz egészen ilyen. Globero Home. Prémium dizájn bútorok és új kültéri kollekciók Budaörsön. Találja meg az igazit. Globero Home. Több, mint bútor. Életérzés.
3: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz

0: jazz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a jazzén. Délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. Nagy-Britannia szankciókat jelentett be ukrán gyerekek elrablásáért felelős orosz tisztviselők és intézmények ellen. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Most délelőtt folytatódik az új kormány miniszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszter jelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek majd esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Tartósan gyors, termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés alapján a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légi kikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. Moszkva nem kapott választ Európából Vlagyimir Putyin orosz elnöknek arra az előterjesztésére, hogy Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezzék ki az Európai Unió közvetítőjévé az Oroszországgal az ukrajnai rendezésről folytatandó tárgyalásokra, jelentette ki Dmitri Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Hozzátette, az európaiak körében jelenleg heves vita folyik erről. Egyesek szerint ez az ötlet figyelmet érdemel, mások szerint nem. Schrödert azért nevezte meg Putyin, mert jól ismeri, tette hozzá. Korábban Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője elutasította annak lehetőségét, hogy a volt kancellárt jelöljék az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokra. Ezt az ukrán külügyminiszter is elvetette. Sajtójelentések szerint Schröder személyét a német kormány is ellenzi. A Der Spiegel című lap szerint Berlinben Frank-Walter Steinmeier elnök neve merült fel. Nagy-Britannia szankciókat jelentett be ukrán gyerekek elrablásáért felelős orosz tisztviselők és intézmények ellen. A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint a vagyoneszközök zárolásával és beutazási tilalommal járó büntető intézkedések 85 emberre és kormányszervre vonatkoznak. A tárca bejelentette azt is, hogy 1,2 millió fontos, ez csaknem 500 millió forintos finanszírozási keretet különít el az elhurcolt ukrán gyerekek azonosításának és hazatérésének elősegítésére. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék, az Észak-Dunántúli térségben zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek, délután 15-22 fok valószínű, és estére 6 és 15 fok közé hüll a levegő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zalakarosi fürdő üzemeltetője, a Zalakarosi fürdő ZRT. www.zkf.hu. Több mint fürdő. Élmény minden cseppben.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Csak egy sávjárható torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídnál délre, az Erzsébet hídon Pestre, a Margit hídon Budára, a Műegyetem rakparton északi irányban, valamint a Szélkámán tér környékén. Lezárták ma délután egy óráig a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utca és a Teve utca között darúzás miatt. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Ma napközben a második kerületben a Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Mátalút szűkületen kell láthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
4: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A keleti bölcsek tanításától a legfrissebb tudományos fejlesztésekig. Check-in! Most a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy, így van ez itt a Business Class. Május 12-én, kedden reggel, 9 óra múlt 4 perccel. SMS számunk 0630 2010909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy velem vannak. És hát a következő percekben remélem legalábbis, hogy kiderül, hogy hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a zeneipar gazdasági modelljét, és ez milyen hatással lehet a szerzők bevételeire. Vendégünk dr. Tóth Péter Benjamin, az Artisius üzleti transformációs igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk, és hogy tegeződhetünk. Nagyon köszönöm. Ugye ma már néhány kattintással tulajdonképpen bárki készíthet AI által generált zenét, még én is, aki annyira nem értek hozzá, megadom a parancsokat, és már tulajdonképpen ott van egy szinte kész zene. Ez szerinted, vagy szerintetek az Artisiusnál forradalom inkább, vagy az azért alapos veszélyeket rejt ez magában.
2: De hogy én látom a zenészeknek a reakcióját, mondjuk minimum zavarbejtő, és egyébként AI és zenefronton azt hiszem, hogy ott tart a diskurzus, hogy most már a kérdéseket egészen jól látjuk, és a válaszok azok nagyon lassan kezdenek el jönni. A lényeg az az, általában szerintem minden ilyen technológiai újításnál, hogy nem lehet ilyen nagyon egyszerű, nagyon általános válaszokat adni, hanem el kell kezdeni szétszálazni, altémákra bontani ezt, és akkor azt mondom, hogy kis videók mögé valami zeneszerű háttér zörgés, abban forradalom, tehát ott szerintem nagyon rövid távon már bekövetkezett, és a következő hónapokban egyértelműen bekövetkezik, hogy ha kb. Mindegy, mi szól a videónk alatt, de kellene, hogy szóljon valami zene, akkor azt az AI zene gyakorlatilag teljesen az emberit ki fogja váltani nagyon hamar. Ha meg azt mondom, hogy élő koncert, előadó, akihez a rajongói kötődnek, ott pedig lehet, hogy soha nem fog bekövetkezni igazából érdemi változás.
1: Jó, akkor nézzük meg egy másik oldalról, hogy vajon szerinted, vagy szerintetek mennyire alakítja át a mesterséges intelligencia az zeneiparnak a gazdasági modelljét?
2: Hát a zeneipar gazdasági modellje, nem tudom, hogy van-e olyan, mert mindig változik. Tehát annyira sokat változott az utóbbi évtizedekben is, hogy sosem volt egy ilyen igazi állandósága. Talán az utolsó ilyet akkor lehet mondani a 90-es években, amikor a hangfelvétel kiadás nagyon ment, akkor voltak ugye ezek az ilyen 200 000-es aranylemez példányszámok, és azóta gyakorlatilag nem volt olyan, mondjuk 5 év, amikor azt lehetett volna mondani, hogy ez most megállt, most megérkeztünk. Az előző forradalmaknak az eredménye meg a vége nem jött még el, tehát mondjuk egy streaming forradalom, ami teljesen megváltoztatta, ahogyan zenét hallgatunk, a streaming forradalomnak a fenntartható piaci modellje még nem jött el. Tehát, hogy gyakorlatilag még mindig azon menne a vita, hogy egyáltalán ki milyen arányban részesüljön a streaming bevételekből, jó-e ez az egész modell így, hogyan tudnak a streaming szolgáltatók egymással versenyezni a zenében, és erre jött rá ez az AI modell. Tehát, hogy állandó változásban van, szerintem észre se veszi, aki a zeneiparban van, hogy ez egy újabb változás, mert azt szoktuk meg, hogy soha semmi nem állandó.
1: Az teljesen logikus egyébként, amit mondasz, és ami az előző kérdésemre volt egy reflektálás, hogy maga a gazdasági modell nem tudott, hogy van-e, vagy nem tudod, hogy éppen milyen az a gazdasági modell, amely abban a percben érvényes lehet a zeneiparra, de akkor inkább úgy kérdezem, hogy valóban csökkenhetnek a zeneszerzők, vagy a szerzők bevételei, amiatt, hogy egyre több gép által generált tartalom jelenik meg?
2: Az előrejelzések szerint igen, és egy ilyen 20-25%-os visszaesést jeleznek elő egy következő 5 évben. Azért ez egy eléggé komoly.
1: Hogyne, ez sok,
2: az egy nagyon komoly visszaesés. De nyilván akkor, ha a feltételezések úgy következnek be, ahogyan bekövetkeznek, és szerintem minden ilyen horderejű változásnak nagyon nagy a kiszámíthatatlansága, mert nem tudjuk, hogy hogyan reagálnak rá a kormányok, nem tudjuk, hogy hogyan reagálnak rá a piacok, tehát hogy van bizonyos feltételezés. A feltételezés az rövid körülbelül az, hogy ahol funkcionális helyzetben van a zene, tehát háttérzeneként használjuk valamilyen reklám, film, boltban háttérzene, hogy ezeken a helyeken elkezdi nagyon intenzíven átvenni a humán zenének a helyét, ha csak nem lesz valami olyan szabályozás, ami ezt valahogy kontrollálja. És ez lehet akár egy vállalati szabályozás is, tehát én azt hallottam éppen, hogy a televíziókban például nem kezdte el olyan ütemben kiváltani az AI zene az emberi zenét, egyszerűen azért, mert még mindig bizonytalan a jogi háttere, még mindig zajlanak azok a perek, amik arról szólnak, hogy egyáltalán szabad volt-e ezeket a AI zene készítő modelleket feltanítani a világ összes zene számával, és addig mondjuk egy komolyabb nagy média vállalat az nem meri azt mondani, hogy persze nyomjuk meg a nagy piros gombot és cseréljünk le minden humánt szintetikusra.
1: Nézzük akkor ezt a jogi hátteret, vagy legalábbis érintsük egy picit, nekem ez tetszik, vagy szerintem ez fontos, mert hogy szerinted, vagy az Artisius szerint inkább úgy kérdezem, kié egy AI által készített dal? Egyáltalán beszélhetünk szerzői jogról ebben az esetben?
2: Itt tényleg arról van szó, hogy még nagyon sok víznek le kell folynia a Dunán, hogy erre tudjunk igazán válaszolni. Ugye egy zeneszámnak hagyományosan háromféle jogosultja van, szerzője, előadója és hangfelvétel jogosultja, hangfelvétel kiadója. Most az egy tűnik biztosnak, hogy hangfelvétel jogok, azok ugyanúgy vannak ebben az esetben, tehát tulajdonképpen valamiféle lemezkiadói szerep az ugyanúgy létezhet, de az már például ott egy kérdés, hogy a különböző modellek megtartják-e maguknál ezt a jogot, vagy azt mondják, hogy aki előfizet rá, az egyébként ezt a jogot megkapja. Ugye az, hogy a szerzőkkel és az előadókkal mi van, az pedig egy elképesztően széles spektrumon mozog, mert az is egy AI-asszisztált zenemű, hogyha valaki csak a dalszöveghez kér inspirációt, meg az is egy AI-asszisztált zenemű, amikor lényegében az egészet a gép írja meg, és nyilván a jog ezeket a szürke zónákat, ezeket esett joggal szokta kitölteni, tehát hogy a nagyon sok különböző ügyben a bíróságoknak a döntése szokta ezt adott esetben évtizedek alatt meghúzni. Úgyhogy most azt hiszem, hogy a millió dolláros kérdés az, hogy milyen hosszú prompt sorozat tekinthető már szerzői alkotásnak, emberi alkotásnak, és hol van ebben a határ. Úgyhogy erre most egyszerűen nincsen még válasz. Azt tudjuk, hogy valahol van ilyen, tehát abban mindenki egyetért, hogy ezzel az eszközzel is lehet emberi alkotást létrehozni.
1: Maga az Artisius, vagy azok, akik ezzel komolyabban foglalkoznak, ők rá tudnak arra jönni, hogyha mondjuk én hirtelennyében berobbanok a zeneiparba, és azt mondom, hogy csinálok egy lemezt, miközben az AI csinálta helyettem?
2: Vannak olyan detektáló szoftverek, amik ezt valahol megpróbálják beazonosítani, de ez ugye nem lehet igazából teljes, mert ezek legfeljebb a hangfelvételről tudják felismerni, hogy szintetikus úton jött létre, de mondjuk az, hogy a dalszöveget és a zenét gép alkotta, de mondjuk utána egy emberi hangszeres játékkal az feljátszásra kerül, azt nem lehet egyszerűen, nincs olyan eszköz, ami ezt detektál.
1: Mert hogy egyébként nekem is eszembe juthatott egy olyan dallam, harmónia, kompozíció, ami éppen az AI-ból kijött.
2: Így van. Hát amin sok vita van, az, hogy számít-e ez igazából, és akkor jönnek ugye azok a felvetések, hogy egy pár évtizedet tulajdonképpen már éljük azt a világot, ahol egyre kevesebb mesterségbeli tudás hiány kellett ahhoz, hogy valaki dalszerzővé váljon, vagy előadóvá váljon, mert ilyen-olyan gépekkel otthon is tudott előállítani zenei hangfelvételeket.
1: Meg hát ennek van egy másik része is, és ez nem feltétlenül egy jogi kérdés, hanem az, hogy ugye akkor simán elképzelhető az, Péter, amiről most mi beszélünk, hogy néhány éven belül a slágerlistás dalok jelentős része vagy tulajdonképpen akár az egésze mesterséges intelligencia segítségével készülhet el, tehát nem tudom, hogy mi jól járunk ezzel, de nyilván ez nem jogi kérdés, és nem a te asztalod, csak most így eszembe jutott a beszélgetés.
2: Ahogy mi látjuk, meg a felmérések ezt mutatják egyébként, hogy a slágerlisták, tehát amikor kifejezetten ismert előadó, ismert dala, abba ez a változás ez vagy egyáltalán nem fog betörni, vagy csak olyan kiegészítő szerepekben, hogy mondjuk hangszerelést, vagy tehát tényleg kifejezetten az egész zenei produkcióhoz képest mellékes részleteket fog AI eszköz átvenni. Nagyon úgy tűnik, hogy egyébként közben megindult az a folyamat, ami az élő zenét, a valódi előadót, és benne az embert próbálja megtalálni, tehát az emberek vágynak arra, hogy emberit halljanak, és ez egyre inkább igaz lesz, és talán ez, én azt kell, hogy mondjam, hogy talán az első olyan technológiai forradalom ez, ahol én azt látom, saját gyerekeimnél is, hogy, hogy a fiatalokban nincsen az a feltétlen lelkesedés. Tehát én nem azt használják nyakra főre, de igazából félnek is tőle, és nem látom azt a hihetetlen lelkesedést, hogy de jó, mert ez az új világ, ez a mi világunk, hanem ők is keresik az emberit. Ha zenéről, előadóról van szó, akkor keresik azt a kötődést, ami ember és ember között van.
1: Ugye ezt hallani, pedig most ugye folyamatosan a veszélyekről beszélünk, és én bedobnék még egy veszélyt, hogy abban mekkora lehet a veszélyfaktor, hogy az AI abszolút képes most már híres előadók hangját, meg tulajdonképpen a stílusát is lemásolni.
2: Azt mondják, hogy a különböző streaming platformokra most már elképesztő mennyiségű ilyen AI szlopot, AI mocsarat töltenek föl, és
1: mondok egy példát, ami nem a zeneiparra vonatkozik. Igen. Például az én hangomat lemásolták, vagy állítólag lemásolták, és idős nőket és férfiakat hívtak fel, hogy pénzt csaljanak ki tőlük, és az egyikük, amikor még a tévében dolgoztam, oda is jött egy nyugdíjas néni a tévéhez, hogy ő velem beszélt telefonon, és hogy kéri vissza a pénzét, amit nekem utalt át. És mondtam, hogy ez teljesen kizárt, de hogy én a saját nevemen, a saját hangomon bemutatkoztam, mert hogy az AI generált egy olyan hangot, ami ugye a televíziós bemondó hangja volt, és ami tök hihető volt. Így értem én ezt a kérdést.
2: Igen, ez egy társadalmi változás, és tulajdonképpen legyünk őszintén, szokjuk már egy ideje, hogy ne higgyünk a szemünknek, meg a fülünknek, tehát ez csak fokozni kell egyre inkább. De egyébként azt akartam mondani, hogy a zenében is ez a tanulság, a tapasztalat. Azt mondják, hogy az a, tudom én, most már a 30%-a a feltöltött daloknak valami AI generált zene, amiket próbálnak kiszűrni ezek a platformok, mert azt mondják, hogy ezek ma 100%-ban valamiféle csalási célt szolgálnak, bekerülni playlistekbe, és onnan sok pici összeget kinyerni, valamilyen előadónak a nevével, hangjával, karakterével visszaélni. Tehát jelen pillanatban ezek az eszközöket tömegesen csalásra használják leginkább. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne ezeknek etikus használata, vagy ne lenne ennek egy nagyon fontos jövőképe akár.
1: Van erre esély, hogy az AI nem elvesz majd a zenészektől, hanem valamilyen formában új bevételi lehetőségeket teremt, szerinted?
2: Hát van egyébként, most is azt lehet mondani, hogy folyamatosan alakul az is, talán a nem zenészeknek nem annyira érdekesek ezek a folyamatok, de hogy zajlik az a vita a zenészek között is, hogy hol húzódik az etikus AI használat, és tudnak olyan példákat mondani, aminél az ember egyértelműen egyetért vele, hogy ez teljesen etikus. Például nagyon jól ki tudnak próbálni különböző ötleteket, hangzásokat a stúdióban, meghallgatják, hogy ugyanez a dal női előadóval, hogy hangzana. Ha ilyen kórust rakunk bele, ha olyan háttérénekest képzelünk el, ha ilyen hangszerelést, akkor az hogy működik, és mindaddig, amíg ez tulajdonképpen kinyitja a lehetőségeket, és aztán a végén ugyanúgy ember az, aki előadóként szerepel, akkor ez például szerintem teljesen egyértelműen etikus felhasználás. Úgyhogy ilyen lehetőségeket nyit, inspirációs lehetőségeket nyit, hangszerelési lehetőségeket nyit, tehát hogy van egyébként egyértelműen egy ilyen fázis ennek.
1: Jogilag egyébként mennyire van felkészülve Európa, vagy akár Magyarország az AI zene térnyerésére? Ezek szerint nem igazán.
2: Hát egy kicsit olyan ez, mint a Covid, hogy az egész világot egyszerre ütötte meg, és tulajdonképpen érdekes is volt látni akkor, hogy vannak olyan globális fejlemények, amikre teljesen valós időben, egy időben kell reagáljon az egész világ. Nekünk ez egy picit szokatlan, mert itt a periférián azért azt szoktuk meg, hogy a központ halad előre, és mi a periférián majd okosan követjük, amit nem kell átvenni, nem veszünk át, amit kell, azt meg át tudjuk venni már sokkal okosabban. Én azt látom most egyébként, hogy itt a periférián, nálunk Magyarországon, Portugáliában, Dél-Amerikában, onnan jönnek olyan hangok, amik józanabb hangok az egésznek a jövőjét illetően. A központban, tehát a nagy nyugati legsikeresebb piacokon, ott a lemezkiadók nagyon erősen azt a képet tolják, hogy ők megállapodnak ezekkel az AI szolgáltatókkal, és valamilyen módon ezeket a zenéket egy ilyen zárt kertbe fogják csukni. Csak a Sunon meg a többi ilyen szolgáltatón lehet majd generálni zenét, és azt onnan nem lehet kivinni, nem lehet föltölteni Spotify-ra, YouTube-ra, egyéb helyekre. Én nagyon szkeptikus vagyok ezzel, szerintem a lemezkiadók összes próbálkozása, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk bezárni bezárni a különböző ilyen újításokat, az eddig soha nem működött, tehát inkább olyan modellt kell kialakítani, amivel mindenki megtalálja a számítását.
1: Hát Péter, ez nagyon érdekes volt. Tóth Péter Benjaminnal, az Artisius üzleti transformációs igazgatójával beszélgettünk arról, hogy hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a zeneipar gazdasági modelljét, de egyébként számos más témát is érintettünk. Nagyon köszi még egyszer.
2: Köszönöm.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a Jazzin.
1: Délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés alapján a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. A Magyar Reklámszövetség és társszervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány július 1-e után is 0%-on tartja a reklámadót. Közleményükben azt írták, hogy bíznak abban, hogy az új kormány végérvényesen kivezeti a reklámadót, mivel szerintük csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám és médiaipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot. Hamisított katonai behívót kapott több Dömösön érő férfi, ezért zaklatás miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz az esztergomi rendőrkapitányság. A hírt a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tette közzé a polisz.hu oldalon. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó, ezért kérik, hogy amennyiben bárki is ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezze azt a hatóság felé. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék, az Észak-Dunántúli térségben zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek, délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zalakarosi fürdő üzemeltetője, a Zalakarosi fürdő ZRT. www.zkf.hu. Több mint fürdő. Élmény minden cseppben.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben az Albert-Irsai úton a Kerepesi út előtt. Csak egy sávjárható torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídnál délre, az Erzsébet hídon Pestre, a Margit hídon Budára, a Műegyetem rakparton északi irányban, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták ma délután egy óráig a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utca és a Teve utca között darúzás miatt. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. Ma napközben a 2. kerületben a Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy Zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Ez a Backpack a Business Classban, ahol beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere a Hotel Karos Spa Kft. A Hotel Karos Spa üzemeltetője. www.karos-spa.hu, ahol a wellness csak a kezdet.
2: Annyira reggel, annyira jazz, így van ez itt a Business Class. Május 12-én reggel, 9:50, 2 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem vannak. És még az előző, az AI, az Artisius és a zene összekapcsolódásához érkezett egy üzenet Gergőtől, aki azt írja: sziasztok, az AI mindenhol nagyon hasznos, csak jól kell tudni használni. Ez is egy technológia. Anno a .com, aztán az internet, aztán az online bankok is az volt, mindig voltak csalók és lesznek is, ettől még a technológia nem rossz, Gergőnek nagyon szépen köszönjük, de most nem erről beszélgetünk, hanem a zalai borvidékről, a kányavári borbirtok nyári programjairól és az új Z-generációsoknak szóló borkoktél alapról beszélgetünk Szabadit Zoltánnal, a kányavári borbirtok operációért felelős munkatársával. Jó reggelt, Zoli, köszönjük szépen, hogy itt vagy.
3: Jó napot kívánok, köszönöm a kívást.
2: Ugye a zalai borvidékről talán keveset hallunk, vagy kevesebbet hallunk országosan. Mitől, vagy miért váltak különlegessé szerinted az alakarosi borok?
3: Hát elsősorban a minőséget kell kihangsúlyozni minden borászatnál, és édesapámnak is ez volt a fejében 2010-ben, amikor az első szőlőtőkék el lettek ültetve, hiszen a sötét zalából kiindulva ilyen volt sajnos a boroknak is a megítélése, és épp ezért, amire majd később is fogunk beszélgetni, a Borzenezala Fesztivál és a folyamatos magas minőségnek a képviselése tud emelni a zalai boroknak a renoméján.
2: És tulajdonképpen identitás lett az, vagy mennyire igaz ott Zalakaroson és környékén, ahonnan érkeztél, hogy a gyógyvíz mellett a bor is nagyon jelentősen meghatározza a helyi identitást?
3: Mindenképpen a gasztronómiában is vannak külön zalai termékek is, mint például a Dödölle, de mellett a borok is, több nagy borászat is van, akik kiváló borokat készítenek minden évben, úgyhogy reméljük, hogy ezt a színvonalat fönn tudjuk tartani.
2: Nekem nagyon izgalmassá vált, amikor készültem erre a beszélgetésre, az, hogy olvastam, hogy a kányavári borbirtok most egy kifejezetten Z-generáció célzó termékkel jelentkezett, mégpedig egy borkoktél alappal. Majd mindjárt megnézzük, hogy ez miből áll, de előtte nézzük már meg azt, hogy miért éreztétek ezt fontosnak, hogy a Z-generációt ilyen módon próbáljátok megszólítani.
3: Mivel én is a Z-generációba tartozom, és azt látom, hogy az én korosztályomban nagyon kevesen, vagy egyre kevesebben isznak bort, éppen ezért gondolkoztunk egy olyan koncepció kialakításán, amivel tudjuk a bornak a renoméját növelni. Most sajnos ez már annyira lesüllyedt a mi generációnk, nagy örülünk neki, ha már valaki valamilyen bort iszik. Most nem mondom, hogy a boros kóla az egy jó dolog, de legalább fogy a bor.
2: No, és akkor milyen ez az alap? Valamiféle, azt tudom, hogy a bort meg a gint valamilyen kombinációban kell ehhez használni.
3: Igen, 21% magának az alapitalnak az összetevő, az 21% gin, 78% bor, amit mi készítünk, és természetes aromákkal adunk hozzá egy lendületes íz és színvilágot is.
2: Ezt ti teszteltétek, vagy valakiken teszteltétek?
3: Igen, ez egy hosszú folyamat végbe menetele, hogy ez a késztermék megvalósult, több mint 50 ember lekóstolta különböző tonikokkal, fölkeverve, és ezáltal lett egy, vagy hát két ízvilág, ami most képviseli ezt a termék.
2: Nagyon jó hangzik egyébként most, ahogy így meséled meg, hogy én is így olvastam róla, hogy a bort a ginnel keverjük. Kétségtelenül nagyon, nagyon finom lehet. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ez a borkoktél alap, és ez nagyon fontos, hogy nem csak italnak, hanem tulajdonképpen nyilván ti találtátok ki, de hangulatnak is pozícionálja magát. Ez mit jelent egészen pontosan, hogy nem csak italról van szó, hanem hangulatról?
3: Igen, ezt két részre tudnám elbontani. Az egyik a vizuális megjelenése, mind a kettőben, mind a színvilág, mind a formák, amik visszaköszönnek, a Ciao Bello és Ciao Bella, ez pedig a másik része, hogy ezt az olasz életérzést, a Dolce Vita életérzést szerettük volna visszahozni, amivel a mai korosztály könnyedén tud azonosulni, ízvilágban is a hangulatra rátérve, tehát a két termék nem egymással versenyez, hanem egymást egészíti ki könnyen, ha ránézés alapján is meg tudjuk mondani, hogy milyen hangulatunk van ma, inkább egy belló, tehát egy férfias, egy lendületes, aktív érzelmi státuszban vagyunk ma, vagy inkább egy könnyedebb, mint a Bella, egy rózsaszínes, csipkebogyós, illatosabb világunk van ma.
2: Ez érdekes, amit most így mesélsz a Ciao Belláról, meg a Ciao Bellóról, mert hogy ugye én azt veszem észre, hogy mind a kettő mögött egy egész karaktervilág áll, és ahogy most meséled ezt, ugye storytellingről van szó, hogy miért ennyire fontos ma a történetmesélés, ahogy te is itt most mondtad, az italpiacon. Miért nem elég, hogyha egyszerűen csak oda tesszük a vendég elé, hogy már nem olyan értem, hogy neszeid meg, de hogy van benne bor, meg gin, kóstolja meg, hogy finom-e, hanem hogy történeteket kell köré gyártani.
3: Igen, hát a munkám és a tanulmányaim során, ahogy jártam a világot, azt láttam, hogy a vendéglátás átalakul inkább egy élmény központú vendéglátásra, tehát az 50% most már az élmény, és ezzel a termékkel, a Dolce Vita életérzéssel inkább a random pillanatokat, a mosolyokat, a kapcsolódást tudjuk ezzel elősegíteni. Tehát nem egy választási döntést adunk mellé, hanem inkább egy élményt, ami segít egy párbeszédet elindítani, egy jó nevetésnek a kezdete lehet.
2: Itt említetted, hogy már az is nagy dolog, hogyha az generáció kinyit egy palackbort, vagy hogy fogyaszt bort, természetesen mértékkel ezt tegyük hozzá, de hogy te hogy látod, hogy mennyire más ma a fiatalok alkoholfogyasztási nem is szokása, inkább kultúrája, mint mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt volt, ugye akkor te még tényleg végtelenül fiatal voltál, de mégis nyilván vannak a tanulmányaid alapján összehasonlítási lehetőségeid, szóval mennyiben más ma, ahogy a Z generáció fogyasztja az alkoholt?
3: Sokkal inkább áttértünk, úgy láttam, a minőségi fogyasztásra és az alacsony alkoholtartalmú italok fogyasztására, éppen ezért mi is hiába egy gin alapú termék 20-21% alkoholfokra lőttük be, mivel manapság már nem az a, hál' Istennek, a fiataloknak a célja, hogy K.O.-ra üssük magunkat, hanem inkább az élvezeti értéke a dolgoknak, épp ezért fontos számunkra is, hogy a minőséget mindig fönntartsuk.
2: Egyébként érdekes lehet, hogy vajon a Z generációt inkább az ízekkel, inkább a dizájnnal, vagy inkább magával az élménnyel és ezzel a storytellinggel lehet megfogni. Hogy látod?
3: Próbáljuk mind a hármat, most még egyelőre ez is tesztfázisban van, hogy melyik a legnagyobb. Nyilván, amikor belép az ember a vendégtérbe, akkor inkább a vizuális dolgokkal lehet megfogni. Ízbe, tehát hogyha az íz visszacsatolása az egy pozitív, akkor meg is marad a vendég, ha meg még jót is beszélget hozzá, akkor vissza is fog jönni, hiszen egy kellemes élménnyel kapcsolja össze ezt a fogyasztást.
2: És egyébként ezt meg is kóstolhatja nyilván a nyári programok kellős közepén, mondjuk a Bor Zene Zala Fesztiválon, itt bólogatsz, ezt a hallgatók nem látják. Mitől lett ez a rendezvény szerinted, vagy szerintetek ennyire népszerű?
3: Pont azért, ami miatt kezdtük, az egész koncepciónak a lényege az volt, hogy a zanai borászokat és kistermelőket összefogjuk, és mutassuk meg az egész országnak, vagy akár a világnak, hogy Zalában is tudunk jót képviselni. Nyilván ebből is a minőség, ahogy idén is, most háromnapos fesztivál lesz, tehát a hazai zeneiparnak a legnagyobb előadója, Parnograszt, a Tankcsapda, Rúzsa Magdi és Bája Lex és a Slepp is részt fog venni. Mindemellett egy nagyon jó kis gasztronómiai fesztivál gyerekekkel is, nyilván előtte jól lehet magunkat érezni, és vannak borkóstolók napközben, zalai dödöllét lehet kóstolni, különböző zalai borászok, akik kitelepülnek hozzánk, az ő boraikat is meg lehet kóstolni, tehát a kellemeset a hasznossal össze tudják kötni a hozzánk látogatók.
2: Hogyha mondjuk én először érkezem a borbirtokra, aztán majd visszatérünk a fesztiválra magára is, akkor milyen élményt szeretnétek adni azoknak, akik ilyen első érkezők?
3: Hát mindenképpen egy felejthetetlent, de ez majd úgyis csak a végén derül ki a fesztiválnak, de a wow érzés, hiszen az Alaszabad Öreghegyről nyílik egy olyan gyönyörű kilátás, ahonnan a Badacsonyt, a Kis-Balatont és a Balatont is egybe lehet látni. Ez már alapból megadja a wow érzését, és ha még ez mellett kellemesen el tudjuk tölteni az időnket, akár barátokkal, akár családdal, akár csak önmagunkba egy pohár bor mellett, akkor ez egy maradjon meg egy olyan élménynek, amire mindig visszavágyunk.
2: Itt soroltad az imént a fellépőket, a Tankcsapdától Rúzsa Magdiig. Tudatos volt a cél, hogy amennyire látom így a fellépő művészeknek az identitását, hogy több generációt, több különböző generációt is megszólítsatok?
3: Igen, fontos nagyon számunkra, hogy mindenki megtalálja magának a közös élményét, és nyilván szeretnénk azért is változatos, tehát van benne Parnograszttól Tankcsapdáig, azért, hogy mindenki megtalálja a saját zenei ízlésének megfelelő alkotókat is.
2: Egyébként Budapestről mennyi autóval?
3: Egy körülbelül 2 óra az M7-es autópályán, csak végig le kell menni, onnan egy 20-25 perc, és fönt vagyunk az Öreghegyen.
2: És még egy kérdés neked, melyik a kedvenc zalai borod?
3: Hát ez egy nagyon jó.
2: Sok van.
3: De igen, inkább sok van. Most egyre jobban én a pezsgőkre álltam rá, mi is készítünk pezsgőt, úgyhogy remélem, hogy, hogy ezzel is nagyra tudunk törni.
2: Zoli, nagyon szépen köszönjük. Szabadít Zoltánnal, a Kányavári Borbirtok operációért felelős munkatársával beszélgettünk a Zalai Borvidékről, a Kányavári Borbirtok nyári programjairól és az új Z-generációsoknak szóró borkoktél alapról. Még egyszer meséld el ezt a koktél alapot, hogy ez miből áll össze?
3: Tehát ez 21% gin, 78% általunk készített bor, és 1% az aroma és színe, amelyik mind természetes aromát tartalmaz.
2: És akkor ott van a Ciao Bella, meg a Ciao Bello verzió.
3: Igen.
2: Mert hogy mi a különbség?
3: A Bella az egy kicsit ilyen kellemesebb, lágyabb, tehát a hölgyek érzelmi vonalát képviseli, a Bello pedig egy lendületes, energikus változata, ez pedig a férfias vonalról.
2: Én azt hiszem, hogy mind a kettőt meg fogom kóstolni. Nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy itt voltál.
3: Köszönjük szépen.
0: Ez a Backpack a Business Classban, ahol beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere a Hotel Karos Spa Kft. A Hotel Karos Spa üzemeltetője. www.karos-spa.hu, ahol a wellness csak a kezdet.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: A Bux Index jelenleg 4%-os csökkenéssel 133.724 forinton áll, a blue chipek közül pedig egyedül a MOL az, amelyik jelen pillanatban legalábbis emelkedik, 5%-os erősödésben van, 4.130 forinton áll, a Magyar Telekom, az OTP és a Richter viszont egyelőre csökkenő fázisban van, igaz, nem sokkal, és nézzük az árfolyamokat, képzeljék, 1 euró jelenleg 357,5 forint, nem semmi, ahhoz képest, hogy mondjuk hónapokkal ezelőtt milyen volt. A dollár az 304 forinton áll jelen pillanatban. Ugye tegnap, amikor éppen olvastam, így 3-4-10 körül, akkor 302 forint volt, de hát ez is óriási dolog ahhoz képest, hogy korábban mikről számoltunk be. A bitcoin pedig 81.021 ponton áll, úgyhogy ezek most az árfolyamok, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem voltak. Holnap Kamasz Melindával várjuk Önöket, úgyhogy Melindával tudunk majd már csacsogni reggel hosszasan, úgyhogy ő is itt lesz, meg én is itt leszek. Nagyon szép napot Önöknek, minden jót!

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Vannak pillanatok, amelyek többet érdemelnek. A tavasz egészen ilyen. Globero Home. Prémium design bútorok és új kültéri kollekciók Budaörsön. Találja meg az igazit. Globero Home. Több mint bútor. Életérzés.
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Leleux, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Tart az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Hamisított katonai behívót kapott több Dömösön érő férfi. Folytatódik a borult, esős, hűvösebb idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Tart az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket. Volt, aki több bizottságban is. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes

0: keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felfedte kilétét a Vidéki Prókátor közösségi oldal működtetője, az oldalt Fülöp Botond ügyvéd vezette. Ő hívta fel a sajtó figyelmét Novák Katalin kegyelmi döntésére a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének ügyében. A botrány később a kormányváltáshoz vezető folyamatok egyik kiinduló pontja lett. Fülöp Botond azt írta, a kormányváltás után azért vállalta a nyilvánosságot, mert idézem, bízik a közélet normalizálódásában. A Magyar Reklámszövetség és társszervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány július 1-e után is 0%-on tartja a reklámadót. Közleményükben azt írták, hogy bíznak abban, hogy az új kormány végérvényesen kivezeti a reklámadót, mivel szerintük csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám és médiaipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot. Hamisított katonai behívót kapott több Dömösön élő férfi, ezért zaklatás miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz az esztergomi rendőrkapitányság. A hírt a Komárom Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tette közzé a polisz.hu oldalon. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó, ezért kérik, hogy amennyiben bárki is ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezze azt a hatóság felé. Négy kabinettag és számos kormánypárti képviselő távozásra kérte este Keir Starmer brit miniszterelnököt. Egyes értesülések szerint köztük van David Lammy miniszterelnök helyettes, aki az igazságügy miniszteri tisztséget is betölti, valamint Yvette Cooper külügyminiszter is. Starmer még tegnap délelőtt a munkáspárt londoni központjában tartott helyzetértékelésében leszögezte, hogy nem kíván távozni, mert ezzel véleménye szerint káoszba dönteni az országot. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válasz lépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményében az uniós bizottság emlékeztetett. Jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Erősen felhős lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: A hírek után újra jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Tom Gable dalát hallgatjuk, stílusa és énekhangja kísértetiesen emlékeztet a nagy krónerekre, bár német származású dalait szinte kizárólag angol nyelven énekli tökéletes kiejtéssel, és azzal a könnyed eleganciával, ami az 50-es, 60-as évek Las Vegas-i show műsorait jellemezte, az Am I the Same Guy szól tőle. Előtte jön egy újdonság, David Guetta az utóbbi időkben mesterien újítja fel a klasszikus zenei elemeket, vagy hoz össze olyan előadókat, akik elsőre talán nem tűnnek összeillőnek. Elhívta Teddy Swims-et és Tonight Sand Eye-t egy közös darra.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része pedig polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forró vizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Candy Dulfer az egyik legismertebb és legsikeresebb holland zenész. Nagyban hozzájárult a jazz népszerűsítéséhez a fiatalabb generációk körében. Az LA City Lights szól tőle. Marvin Gaye-t a mai napig a soulzene egyik legnagyobb ikonjának tartják. Zenéje továbbra is inspirálja és befolyásolja a zenészeket és a rajongókat szerte a világon. Ez a Sexual Healing.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvón Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Anglia délnyugati részéből Devonból érkezik Lizzie Parks énekesnő. 2008-ban jelent meg a jazz színpadokon, ahol azóta is nagy népszerűségnek örvend. All That című dalát játsszuk. A The Hutch West kollektív egy viszonylag friss és izgalmas kezdeményezés, nem egy hagyományos fix tagokból álló zenekar, hanem egy művészeti csoportosulás, egy kerti fesztiválból nőtte ki magát komolyabb zenei projekté. Place in the Sun című dalukat hoztuk. Jamie Callum a 2000-es évek elején robbant be a köztudatba, képes volt arra, amire kevesen, a jazz népszerűvé és menővé tette a fiatalok körében is. Ez a The Man.

Jazzy Lexikon. A mai Budapest 1873. november 17-én jött létre, a Duna bal partján fekvő Pest, valamint a jobb partján elterülő Buda és Óbuda városának egyesítésével. 1950. január 1-én a Budapest környezetében lévő települések hozzácsatolásával létrejött az úgynevezett Nagy Budapest, amelynek lakossága a 80-as években majdnem elérte a 2,1 millió főt. Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Társadalmi célú reklám következik.
2: A Betesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek, meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Betesda gyermekkórháznak.
3: Készült a Betesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől Magyar Péter. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal alapkérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik. Feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolás mentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa után időszak ügyeiről tud felelősséget vállalni. Magyar Péter

0: miniszterelnök május 31-ig adott időt a közjogi méltóságok lemondására. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, ez az onkológiai ellátás, amely képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát, teszik hozzá. Az Európai Unió tagállamai új szankciók elfogadásában állapodtak meg a palesztinokkal szemben erőszakosan fellépő izraeli telepesekkel szemben, közölte az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben. A tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követően Kaja Kallas arról is tájékoztatott, hogy véleménye szerint időszerű volt a tanács lépése, azt az üzenetet hordozza ugyanis, hogy a szélsőségesség és az erőszak következménye. Őrizetbe vettek egy 17 éves szíriai állampolgárt Németországban terrorcselekmény kitervelésének vádjával, közölte a hamburgi főügyészség. A vádhatóság a nyomozás eddigi információira hivatkozva arról számolt be, hogy a fiatalnak az Iszlám Állam terrorszervezet adhatott ihletet. A fiatal az ügyészség szerint, idézem, hitetleneket akart gyilkolni, tervezett célpontjai egy bevásárlóközpont, egy szórakozóhely vagy egy rendőrös lehettek. A gyanúsított robbantani akart, illetve gyújtópalackokkal és egy késsel felfegyverkezve kívánta elkövetni tettét. Az illetőt csütörtökön vették őrizetbe, köszönhetően a Német Hírszerzés, Alkotmányvédelmi Hivatal, Szövetségi és Tartományi Bűnügyi Hivatalok nyomozásának eredményeképpen. Végül az időjárásról. Erősen felhős lesz az ég és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Barry White énekel, nem volt tanult zenész, nem tudott kottát olvasni és zenét írni. Ennek ellenére több mint 100 millió lemezt adott el. 2000-ben két Grammy-díjjal ismerték el tehetségét, a legjobb férfi és a legjobb tradicionális R&B előadó művész kategóriában. Itt a Lexikonban 1977-es dalát játsszuk. A Lodi Tani, G. Lloyd és Lydia Kitto közös side projektje, a páros a Jungle utolsó két albumának munkálatai során kezdett el együtt dolgozni, és annyi zenei ötletük született, amelyek már nem fértek bele a Jungle világába. Don't Speak című dalukat játsszuk.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a brit soul legenda Kenny Thomas a 90-es években vált ismertész Smooth Soul hangjával Thinking About Your Love című dalát játsszuk. Most pedig Simona Molinari következik, a nápolyi énekesnő készített egy közös dalt a New York énekessel Peter Cincottival, ami minden bizonnyal azért lett akkora siker, mert a két művész zenei ízlése igen csak egy húron pendül.

0: Jazzy Lexikon.
1: A király gyógyfürdő építését 1565-ben Arszlán pasa rendelte el, és utódja, Szokoli Musztafa pasa parancsnoksága idején fejezték be. Az akkor ismert forrásoktól ugyan távolabb létesítették, de a városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette a fürdő használatát az ostromok alatt is. Vízellátása az építéskor és most is a Lukácsfürdő térségében feltárt hévizes kutakból történik. Kezdetben a melegvizet vörös fenyőből készített csatornában juttatták a fürdőbe. 1796-ban a terület és az építmény a König család tulajdonába került, amiből az elnevezése származik.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. A jazz meg a zenéje következik, Kalózok című lemezükön hallhatta először a közönség a Csinált rosszul című dalt. Valtteri Noah velencei house iskola egyik alapembere pályafutását DJ-ként kezdte, de hamar a stúdió munkák felé fordult. Stílusára jellemző a house, a soulful house és a disco elemeinek ötvözése, gyakran merítve a 70-es évek funky világából. France című dalukat játsszuk. Most pedig a francia chanson és a pop egyik legnagyobb himnusza szól Ingrid-től. A következő zenei blokkunkat követően jön a Déli Hírmagazin, meghallgatjuk Suri Imre Jazzy Mixét, aztán folytatódik a lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Glück Frigyest a századforduló szálloda és vendéglátó iparának kiválóságaként és a fővárosi társas élet egyik legrokonszenvesebb alakjaként tartották számon a 20. század első évtizedeiben. Tanulmányai során rengeteget utazott Európában és Észak-Amerikában. Hazatérte után aztán egész élete az elegáns Pannonia szállodához kapcsolódott. E nagy műveltségű és jómódú polgár vagyonát és számtalan pozícióját mindig a közjó szolgálat állította. Emellett igazi műgyűjtő és műkedvelő volt. A művészettel való szoros kapcsolata tágabb környezetére is kisugárzott. Glück kezdeményezésére alakult meg a Budapest Barátai Társaság. Az ő javaslatára épült a jánosegyi Erzsébet kilátó, az Árpád kilátó, kezdeményezésére szabadult ki a Kecskehegy kőtömbjének oroszlánja. Életének utolsó pillanatáig szeretett városának érdekében tevékenykedett. 1931-ben temetésekor koporsójára munkácsi gyászleplét borították, és az ő nevét viseli a legszebb budai sétaút, a második kerületi Glück Frigyes sétány.
0: Jazzy Lexikon.

0: Kormány. Az Egyesült Államok 53 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékából. Folytatódik a borult, esős idő. Ez a Jazzy Déli Hírmagazinja 2026. május 12-én kedden 11 óra 53 perckor, a mikrofonnál Szabó Kati. Kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyre kell állítani a megrendült közbizalmat. Ezt fogalmazta meg egyik legfontosabb küldetéseként Görög Márta, igazságügyi miniszterjelölt, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában tartott meghallgatásán. Görög Márta expozéjában hangsúlyozta, olyan rendszert kell építeni, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia a mindennapokban megtapasztalható valósága. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a közvetlen támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt az Országgyűlés Művelődésügyi Bizottságában tartott meghallgatásán. Tar Zoltán a tervezett kulturális intézkedések közé sorolta, hogy megszünteti a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, újraindítják a Párbeszédet a színházi szakmában, helyreállítják a művészeti felsőoktatási szakmai autonómiát, megszüntetik a könyvpiacot sújtó indokolatlan szabályozásokat. Az Országgyűlés egyébként délután 4 órakor tartja következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. Délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. A Magyar Reklámszövetség és társszervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány július 1-e után is 0%-on tartja a reklámadót. Közleményükben azt írták, hogy bíznak abban, hogy az új kormány végérvényesen kivezeti a reklámadót, mivel szerintük csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám és médiaipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot. Stagnálnak a lakbérárak áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 2,1%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 1,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés alapján a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Hamisított katonai behívót kapott több Dömösön érő férfi, ezért zaklatás miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz az esztergomi rendőrkapitányság. A hírt a Komárom Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tette közzé a polisz.hu oldalon. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a honvédelmi minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó, ezért kérik, hogy amennyiben bárki is ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezze azt a hatóság felé. Megépült a világ legnagyobb autószállító hajója. Már is mondom a részleteket, előtte azonban...
1: Külföld!
0: Az Egyesült Államok 53 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékából az energiacégek számára az olajárak stabilizálására irányuló globális erőfeszítések részeként, közölte az amerikai energiaügyi minisztérium. A döntés része az Egyesült Államok azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Ez a márciusban bejelentett kötelezettségvállalás a Nemzetközi Energiaügynökség több mint 30 országot érintő kezdeményezésének része, és az a célja, hogy összesen körülbelül 400 millió hordónyi kőolajjal növeljék a kínálatot.

0: Az Energiaügyi Minisztérium szerint az amerikai kormányzati tartalékokból már körülbelül 35 millió hordó olajat szabadítottak fel eddig. Moszkva nem kapott választ Európából Vlagyimir Putyin orosz elnöknek arra az előterjesztésére, hogy Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezzék ki az Európai Unió közvetítőjévé az Oroszországgal az ukrajnai rendezésről folytatandó tárgyalásokra, jelentette ki Dmitri Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Hozzátette, az európaiak körében jelenleg heves vita folyik erről. Egyesek szerint ez az ötlet figyelmet érdemel, mások szerint nem. Schrödert azért nevezte meg Putyin, mert jól ismeri, tette hozzá. Korábban Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője elutasította annak lehetőségét, hogy a volt kancellárt jelöljék az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokra. Ezt az ukrán külügyminiszter is elvetette. Sajtójelentések szerint Schröder személyét a német kormány is ellenzi. A Der Spiegel című lap szerint Berlinben Frank-Walter Steinmeier elnök neve merült fel. Az orosz hadsereg 216 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak legalább egy halálos áldozatuk van, többen pedig megsebesültek. Civil infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, jelentették katonai és helyhatósági források. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légikikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. Nagy-Britannia szankciókat jelentett be ukrán gyerekek elrablásáért felelős orosz tisztviselők és intézmények ellen. A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint a vagyoneszközök zárolásával és beutazási tilalommal járó büntető intézkedések 85 emberre és kormányszervre vonatkoznak. A tárca bejelentette azt is, hogy 1,2 millió fontos, ez csaknem 500 millió forintos finanszírozási keretet különít el az elhurcolt ukrán gyerekek azonosításának és hazatérésének elősegítésére.
1: Kulturális hírek.
0: A Szentendrei régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából Művésztelep 100 címmel nyílik jubileumi kiállítása a Szentendrei Művészetmalom kiállító tereiben május 17-én. A három épület szárnyban rendezett kiállításon csaknem 100 művész, több száz alkotása lesz látható. Köztük ismert, emblematikus művek, valamint ritkábban bemutatott vagy nemrég előkerült alkotások is. A tárlat október 25-ig látogatható. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztalbeszélgetés is szerepel a programban. Délelőttönként pedig gyermekeknek szóló műsor lesz. A díjkiosztót vasárnap tartják. Megépült a világ legnagyobb autószállító hajója. A 14 emeletes járművet egy kínai cég építette. A Glovis Leader névre keresztelt hajón csaknem 11 ezer különböző méretű autó fér el, az elektromos járművektől a teherautókig. A 230 méter hosszú és 40 méter széles hajó dízel és LNG meghajtással is működik, és megfelel a legújabb kibocsátási előírásoknak.
1: Budapest legfrissebb időjárása.
0: Erősen felhős lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: Ez volt a Jazzy déli hírmagazinja. A szerkesztő Szabó Kati volt. Jazzy Mix.

Ezt a Jazzy Mixet Suri Imre készítette. Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

0: Ezt a Jazzy Mixet Suri Imre készítette. Társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásával valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Hamarosan feláll a Tisza kormány, megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése Debrecenben, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte kinevezés előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztériuma feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaság fejlesztése a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca a várományosa. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, azaz ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, minden jó elemet megtartanak, tovább fejlesztik például a bölcsödei hálózatot. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti

0: Bizottsági meghallgatásán Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Sumer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalászdi Kerekes Kinga és Búdis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség áll az új vezetés előtt. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátor cellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: A hírek után újra! Jazzy zene!

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. A londoni énekes dalszerző Waco Asante következik. Stílusát a szól, neo-szól és R&B elemek jellemzik, de gospel és jazz gyökerei is érezhetőek. Dalszövegeiben gyakran mesél történeteket, olyan témákat érintve, mint a férfiasság, a társaság és a mentális egészség. A Free Spirit szól majd. Előtte a holland Ghostbusters zenél, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják a mai táncparkettek számára. Ez az Upside Down.

0: Welcome to India.
1: Jazzy Lexikon.
2: Prof. Széchenyi Zsigmond ükapja a Nemzeti Múzeumot alapító Széchenyi Ferenc volt, dédapja pedig a legnagyobb magyar Széchenyi István testvére. Széchenyi Zsigmond a 20. század egyik legjelentősebb magyar utazója és vadászírója, született vadász volt. 14 műve 51 kiadást ért meg, könyveinek varázslatos hangulata van, vadász kalandjai egy olyan kort idéznek fel, amely mára már teljesen eltűnt. Életét beárnyékolták a 20. századi történések. A II. Világháború után nincstelenként kellett újrakezdenie életét. Az első kerületi Úri utca 52 szám alatti lakóházán emléktábla hirdeti a vadászíró egykori lakhelyét, és a bejárat fölött a Széchenyi címer is megtalálható.
1: Jazzy Lexikon.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az 1990-es évek egyik legfontosabb elektronikus tenzenei alakja Moby következik, az angol énekesnővel Lady Blackbird-el készítette el Dark Days című dalát. Előtte a Jamiroquai zenél J.K., a zenekar frontembere megerősítette, hogy a csapat gőzerővel dolgozik a következő nagylemezen. A hírek szerint a felvételek a saját házi stúdiójában zajlanak, bár a pontos megjelenési dátumot még titkolják, a zenekar közösségi médiás posztjai alapján az anyag már a végső fázisban van. Ez az All Good in the Hood.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, Len Mizzoni következik. A 80-as évek végén vált ismerté a Frozen Ghost nevű kanadai rock-pop formáció tagjaként. A zenekarral komoly sikereket ért el, több Juno díjat is nyertek. Szóló előadóként már egy sokkal érettebb, kifinomultabb arcát mutatta meg, az Independent Woman Soul Might. Előtte a New York-i Steely Dan zenéje, akik nevüket az 1959-ben készült Mesztelen ebéd című filmből kölcsönözték, az East St. Louis című dalukat játsszuk. Most pedig egy boyband jön, 2000-ben alapították a Blue, 3 stúdiólemezt és 16 kislemezt adtak ki. Stevie Wonder 1970-es slágerét éneklik.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1949-ben a belvárosban átadott buszállomás épülete az akkori Sztálin, jelenleg Erzsébet téren több volt, mint egy várócsarnok és jegypénztár. A felső emeletén kulturális rendezvényeknek is helyet adó teret alakítottak ki. A peron felett terasz futott végig, amelynek fontos funkciója volt. Akkoriban ugyanis nem a busz alján, az utastér alatti csomagtartóba helyezték el az utasok podgyászát, hanem a busz tetején. Ezt érték el innen a teraszról. Az épület már 1977-ben műemlék lett. A forgalom növekedésével idővel új pályaudvarokra volt szükség. A stadionoknál 1982-ben nyílt meg az új, nagyobb központ, így a keleti országrészbe innen indultak a buszok. 4 évvel később az Árpád hídnál 1986-ban létesült egy újabb buszpályaudvar, ami tovább csökkentette a belvárosi állomás terhelését. A nyugati országrészbe induló járatok számára 1999-ben adták át az eteletéri autóbuszállomást, illetve a 21. század első éveiben már épült a Népligetnél is egy buszpályaudvar. Emiatt az akkor már Erzsébet téri állomás feleslegessé vált, így 2001. októberében eredeti funkciója megszűnt.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Hamarosan feláll a Tisza kormány, megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése Debrecenben, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte kinevezés előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaság fejlesztése a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, azaz ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, minden jó elemet megtartanak, tovább fejlesztik például a bölcsödei hálózatot. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Sumer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalászdi Kerekes Kinga és Búdis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly feladat.

0: felelősség áll az új vezetés előtt. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátor cellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.
2: It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I-

0: That's jazz.
1: Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Billie Holiday 1968-as slágerének a feldolgozása jön majd, ami Chris Botti To Love Again című duett lemezé jelent meg, a partner Edgy Scott. Eddie Oasis egy francia karibi származású jelenleg Brooklynban élő énekesnő basszusgitáros, mielőtt felvette volna művésznevét, egyszerűen Adeline néven vált ismerté. Korábban az Escort nevű New Disco formáció frontembere volt, majd 2018-ban elindította a szóló karriert.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Az olasz Anthony Romeno producer zenél, aki rengeteg délután töltött gyerekkorában barátaival zenét hallgatva, aztán elhatározta, hogy ő is szeretné szórakoztatni az embereket, teljesült a vágya. Az I Won't Let You Go című dalát játsszuk. Előtte a német székhelyű Tape 5 következik, akik nagyon sok stílust kipróbáltak, és ami megtetszett nekik, azt meg is tartották. Ez a Tequila.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1926-ban nyílt meg a Corvin áruház, amely mögött egy tőkeerős német-holland befektető csoport és profi menedzsment állt. Számos újdonságot vezettek be a hazai piacon, menetjegyirodát és megfizethető éttermet nyitottak. A közönséget gyakran szalonzenekar szórakoztatta, az emeleti kiállító térben pedig művészeti alkotásokat mutattak be. Itt volt először szezonvégi kiárusítás, az 1931-ben épített mozgó lépcső pedig valódi szenzációnak számított a városban. Később, moszkvai mintára, itt valósították meg először az önkiszolgáló rendszer ősét.
0: Jazzy Lexikon.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Caleb Moon világa kifejezetten a szintetizátor központú indie pop tavaly tavasszal debütált Quiet Blue című dalát játsszuk. Aztán Paul McCartney dalával megyünk tovább, akinek rengeteg elképzelése van a jövőt illetően, éppen a legújabb stúdió lemezén dolgozik. A High in the Clouds című animációs film is szerepel a tervei között, ami egy általa írt gyerekkönyvön alapszik, és készül a Wings történetét bemutató részletes könyv is, amely a zenekar megalakulásától a feloszlásáig tartó időszakot dolgozza fel. Itt a Lexikonban az I'm Gonna Sit Right Down szól tőle. Most pedig jön a spanyol DJ producer José Padilla, aki pincérként kezdte, aztán a tányérokat lemezekre cserélte. Navigator című lemeze hozta el neki a sikert, erről hallgatunk egy dalt.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Bakács tér Budapest 9. kerületében, belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10 szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven.
0: Jazzy Lexikon.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Remek válogatással jön idén is az Art Mozik éjszakája. A Fuvola kerül fókuszba a Pesti Vigadóban, és Nathan Ellis Túl éles című darabját láthatjuk szombaton. Jó napot kívánok! Szombaton ismét megrendezik az Art Mozik éjszakáját a művész, a Puskin, a Toldi, a Kinokafé és a Tabán Mozik részvételével. A nézőket premier előtti vetítések, kultikus klasszikusok és különleges csemegék várják késő estétől egészen hajnalig. A programban szerepel többek között Mario Martone, Cannes-ban díjazott filmje, az Odakint, a Chopin Párizsi Szonáta című lengyel életrajzi alkotás, valamint a Rupert Grint főszereplésével készült horrorfilm, az Éjszaka szülötte is. A Toldi moziban a 40 éves Állj mellém jubileumi vetítése idézi meg a 80-as évek hangulatát, míg a Tabán moziban animációs klasszikusokkal, köztük a Macskafogóval várják a közönséget. Szombaton a Pastorale sorozat idei záró hangversenyén a Pesti Vigadó dísztermében a Fuvola kerül középpontba. A szólista Bíró Zsófia a Nemzeti Filharmonikusok szólamvezetője lesz. A változatos, virtuozitást és líraiságot ötvöző koncerten a Szent István Filharmonikusok Zsíros Levente vezényletével lépnek fel, közreműködnek a Magyar Táncművészeti Egyetem ifjú balettművészei, a szerkesztő műsorvezető Solymosi Tari Emőke lesz. Többek között Vivaldi, Bach és Mozart művei is fel csendülnek. Szombat este a Marcibányi téri művelődési központban Nathan Ellis Túl éles című darabját láthatjuk. Egy sürgősségi orvos élete határhelyzetek sorozata. Anna mindent megtesz, hogy tartsa magát, de mi történik, amikor a munka, a család és a saját teste egyszerre követelnek lehetetlent. Feszültséggel, humorral és megrendítő őszintességgel szól a darab a túlélésről, a kiégésről és a kapcsolatok törékenységéről. Játsszák Starenki Dóra, Földes Eszter, Grillus Dorka, Takács Katalin, Brezovszki Dániel és Szatmári Aliz, rendező Horváth János Antal. Hogyan változott a Néprajzi Múzeum szerepe az elmúlt több mint 150 évben? Milyen dilemmák és irányváltások formálták az intézmény működését? Kemencsi Lajos új könyve a Hullámzásban Szereplők, történetek a Néprajzi Múzeum múltjából címen ezekre a kérdésekre keresi a választ, izgalmas történeteken, eddig kevéssé ismert archív anyagokon és új szemléleten keresztül. A kötet bemutatója vasárnap délután lesz a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, ahol a szerzővel, a kötet szerkesztője Veres Gábor beszélget. Új tavaszi bemutatóra készül az Udvari Kamara Színház. Ezúttal Csáki Pál Szakadék című drámáját tűzik műsorra, amely az 1919. február 12-i pozsonyi sortűz előzményeit és tragédiáját idézi fel. A szombati ős bemutató előtt Andrássy Attila, Jászai Díjas rendező beszélt a darabról.
2: Csáki Pálnak ez a műve, megírta az író, és egy igen jó szöveget kaptunk, és ahogy az Udvari Kamara Színház szinte mindig ős bemutatót tartunk. Úgyhogy ez még színen nem volt, most lesz először. Maga a téma az történészek körében közismert, tehát volt egy sortűz 1919-ben Pozsonyban, ahol a magyar lakosság tiltakozott az elcsatolás miatt, és

0: központon lévő fiáért. Ebbe szövődik bele egy újságkiadó tépelődése, hogy engedjen-e a pénznek és szolgálja-e ki az új uralmat, vagy pedig inkább a gerincét tartsa meg. Én nagyon sok minden van ebben a szövegben, ebben a darabban, ebben a valóságban, amit színre viszünk, és az előadást Farkas Gábornak a kiváló filmzenéje kíséri, filmszerű zenéje kíséri. Úgyhogy egy szórakoztató előadásról van szó, aminek drámai lesz a vége. De hát az igazság az, hogy minden dráma és tragédia végjátékként indul.
1: De azért itt rengeteg szimbólum is van, amit megértünk történelmi előzményi ismeretek nélkül is?
0: Igen. Az igazság az, hogy nem várjuk el azt, hogy mindenki történész legyen, ezzel tisztában vagyunk, és itt azért a tudásunk bővülhet, mint ahogy az Udvari Kamara Színház minden előadásában.
2: Az Andrássy Attilával készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
3: Társadalmi célú reklám következik. Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
4: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Napos, de szeles idő lesz. Átvették kinevezéseiket a miniszterek a Sándor palotában. Egy hét múlva jár le a személyi jövedelemadó bevallási határidő. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök már tegnap felszólította Súlyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kérte, hogy május végéig mondjon le hivataláról. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte kinevezési előtt parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, hogy a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés, a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, és minden módosításnak vissza kell kerülnie a parlament elé. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Azonnali szemléletváltást és átvilágítást ígér a gyermekvédelemben a leendő gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár. Gyurkó Szilvia a 24.hu-nak arról beszélt, nem történhet meg, hogy olyanok legyenek gyerekek közelében, akik szerint a testi fenyítés megengedhető. Szerinte további ügyek kerülnek még elő, viszont átlátható lesz a rendszer működése. Ugyanakkor nem akar kitenni további áldozatokat a bulvárosításnak. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
3: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. Az Incognito zenél. A zenekar a 80-as években vált népszerűvé, amikor az acid jazz stílusú zene felkapottá vált a klubokban és a fesztiválokon. Zenéje egyedülálló, kombinálva a jazz, funk, soul, latin és elektronikus stílusokat. Talking Loud című dalukat játsszuk. Most pedig az osztrák new jazzmester Klaus Badek és állandó alkotótársa az olasz-amerikai énekesnő Patricia Ferrere következnek. Ez a Dating Line.

0: Kézi lexikon.
1: A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12-es szám alatt található. Az épület egy emeletes, kora klasszicista lakóház, 5 ablakkal, udvarán barokk, kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén donga boltozatú helységek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen Acum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz az 1970-ben alakult amerikai smooth jazz banda Pieces of a Dream, 1986-ból szól majd az Attitude. Most pedig az olasz gitárvirtuóz Giacomo Turra folytatja, aki Olaszország kisvárosából került a nagy színpadokra. Apja lemezeit hallgatta, aztán elkezdett gitározni, tanulni autodidakta módon. Mike Josie-val közös dalát játsszuk.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Egy nagy klasszikussal, az 1965-ben megjelent Feeling Good-dal folytatjuk, amit Nina Simone tett népszerűvé. Azóta rengeteg stílusban, nagyon sok előadótól hallhattuk. A Huff & Herb előadásában szól mindjárt. Előtte a Montefiori koktél zenél. Alapja egy olasz testvérpár, Federico és Francesco Montefiori. Édesapjuk Germano is híres szaxofonművész volt, így a zene iránti alázat és a profizmus náluk családi örökség. Gyakran viselnek elegáns retro öltönyöket, és a koncertjeiknek van egyfajta vidám, ironikus, olasz kaszanova hangulata, a Crazy Soul tőlük. Most pedig a bronxi R&B és diszkó énekesnő Evelyn Champagne King következik, és a Your Personal Touch. Ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hour-os Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Batthyány téren a Kossuth híd emlékkőnél az országház felé mutató lekonyult csövű kis tank miniszobrot találunk. Az alkotással Kolodkó Mihály gerillaszobrász az 1956-os forradalomnak és az azt követő szovjet megszállásnak állít rendhagyó emléket. A szomorú tank oldalára az 56-os archív fotókon látott módon fehérrel ráírta a Ruszkik haza feliratot. Ez utóbbit lekaparták, majd később a tankot is eltávolították, de Kolodkó újra elkészítette és kihelyezte a szobrot.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos, de szeles idő lesz. Átvették kinevezéseiket a miniszterek a Sándor palotában. Karikó Katalin is részt vesz az egészségügyi miniszter tanácsadó testületében. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét. A miniszterelnök már tegnap felszólította Súlyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kérte, hogy május végéig mondjon le hivataláról. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra, a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kálmán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adminisztratív terhek csökkentését és az adórendszer egyszerűsítést, például a kata kibővítését. Azt ígérte, hogy megszüntetik az indokolatlan kedvezményeket, az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken. Egy szűk vagyonos rétegre 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Élő bejelentkezésben tartott épületbejárást Magyar Péter a budai várból, a Karmelita palotából. A tegnap esti sétán több azóta kinevezett miniszter, így Orbán Anita, Ruf Bálint, Vitézi Dávid és Pósvai Gábor is jelen volt. Az új kormányfő szimbolikusnak és fényűzőnek nevezte a helyet, ahol a miniszterelnöki iroda is volt. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány alatt a miniszterelnök irodája Pesten lesz a parlamenthez közeli, már meglévő minisztériumi épületben. Ezt követően átsétáltak a szintén a várnegyedben található miniszterelnöki kabinetiroda épületébe, amely egy teljes átépítés után tavaly készült el, luxus kivitelben, szivarszobával, panoráma étteremmel, kilátóval. Az új kormány tagjai a Szent Háromság téren álló belügyminisztériumba is ellátogattak. 41 alkotást vetítenek a holnap kezdődő 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek. Emellett mesterkurzusokkal és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket. Napos idő várható, holnap fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők észak-keleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nehéz az előrejutás a Margit körúton mindkét irányban, a Szent István körúton szintén mindkét irányban. Fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítani az Albert Hirsey úton a Hung Expo magasságában, valamint a 10. kerület Kőér utcában a Gyömrői útnál. Lassú az előrejutás a 16. kerület Csömöri úton a Szlovák út felé, a Szerémi úton a Rákóczi út felé, a Szabadság hídon Pestről Budára, illetve a Váci úton a Robert Károly

0: körúttól kifelé. Baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a Döbrentei tér magasságában, a Szarvas tér felé. Szintén baleset történt a Budakeszi út 48-nál irányban az Üzügyeti út felé. Köszönöm a figyelmet, további utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Itt vagyok és köszöntöm Önöket. Szuper délutánnak nézünk elébe, ha nem fújja el a szél. Ha kell, hanem a falevelet, azt elfújja, de minket nem. Szépen végig megyünk minden blokkon. Hamarosan történelmi kávészünet Antalfi Péterrel, aztán Őrsi Gergelyt, a második kerület polgármesterét hívjuk egy közelgő kulturális rendezvény miatt. A következő órában lesz egy dalévfordulónk és egy legendás születésnaposunk. Ezek ilyen napok mostanság. Egy legendás zeneszerzőről szeretnék majd beszélni és játszani tőle dalt. A harmadik órában természetesen programajánló, de szóba kerül a Rendőrmúzeum is. Hogy miért? Az majd kiderül a Mesélő Budapestből. Én most nem mesélek, hanem csak felhívom a figyelmüket arra, hogy emlékezzünk, milyen volt a szombat délutánunk, vagy lehet önök közül sokaknak a szombat estéje. Ott voltak a Kongresszusiban, a Hofi 90 című Cotton Club Singers koncerten. Én a délutánira tudtam jegyet szerezni, és teljesen ámultam és bámultam, amit a fiúk és lányok összehoztak, fordítva a lányok és fiúk. Egy elképesztően profi zenekarról van szó, és nem csak az énekesekről beszélek, hanem akik mögöttük játszanak, gitároznak, fújnak, dobolnak és zongoráznak. Nagyon különleges élmény volt, nem csak a régi Hofi dalokat hallani, hanem kicsit betekinteni a kulisszák mögé, talán aki ott volt emlékszik rá, amikor megpróbálták elmagyarázni a Piál a föld szólamait. Hát csak pislogtam. De most a Lazítani következik ennek a koncertnek az emlékére, abban a verzióban, amit László Boldizsár a koncert előtt nem sokkal küldött el nekem. Ebbe a Lazítani verzióba ugyanis már beleapplikálták Hofi Gézát természetesen a technika segítségével, úgyhogy egyáltalán nem baj, hogy ő is szerepet kap a saját dalában.

0: Történelmi kávészünetet tartunk most a Happy Hours-ben.
1: A vonalban természetesen itt van velünk Antalfi Péter történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa. Jöhetnek a kávéscsészék, mikrofon bekapcsolva. Szia Péter!
2: Szervusz, sziasztok, köszöntök mindenkit! Egyre jobb az idő, mindenki aktivizálódik, a múltba visszamenőleg is. Időgépünk azért nincsen, csak rá kell nézni, hogy mi minden jutott eszébe az embereknek több száz évvel ezelőtt. Például a Nagyszombati Egyetemnek az alapítási dátumát is mára teszik, Pázmány Péternek köszönhetően. Ez ugye az ELTE-nek és részben a Pázmánynak is az előzménye. Viszont ezenre a napra tehetjük azt a brezáni kiáltványt is, amivel elindul az egész Rákóczi szabadságharc 1703-ban. 1926-ban meg Piłsudski marsall éppen államcsínt hajt végre, de tele vagyunk születésnapokkal is. Ha csak közelebb nézzük itt a 20. századot, ott van nekünk a legtöbbet díjazott és a legtöbbet jelölt, Oscar-díjra jelölt Katharine Hepburnnek a születésnapja, vagy éppen Heller Ágnesé, aki 2019-ben halt meg, de aki itt sokan kortárs ügyekben megszálló filozófusnak tekintenek, de nagyon fontos, hogy egy filozófia történészről volt szó, akinek a reneszánszról szóló munkáit egy időben a magyar közélet széles körben olvasta. Egyébként. Ami nekünk viszont érdekes, hogy vannak nagyon fontos haláleseteink is. Most nem fogunk belemenni Bölcs Leónak, vagy második Szilveszter pápának az évfordulójába, de nagyon fontos, hogy például Bölcs Leó, akinek a Taktika című művéből mindig pár sort idéztek a magyarok harcmodorának, ugye ez a honfoglaló és után elvő magyaroknak a harcmodorának az elemzésére, ez most tavaly jelent meg először igazán fordításban, tehát így értjük meg igazán, hogy egy teljes szöveget lehet olvasni, nem csak egy idézetet az egész könyvből, és akkor lehet látni, hogy hogyan kompilálta össze a különböző információit egy bizánci hadvezér. Érdekes, hogy ez a katonai, logisztikai és stratégiai irodalomnak egyik korai fajtája, és a Szent István államalapításában résztvevő második Szilveszter pápának is a halálának az évfordulója 1003-ban, aki egyébként egy francia pápa, és ezért nagyon fontos, hogy az egész középkorban, koraújkorban alapvetően az újkorig a pápák jellemzően olaszok, és az olasz és részben a római előkelők közül kerültek ki. Ez egy nagyon nehéz helyzet volt neki is, hogy egy köztiszteletben álló nagy tudós egyébként, hogyan lesz franciaként pápa Rómában. Ami nekünk most, amit látunk, hogy mindenhonnan jönnek a pápák, de itt az egészet igazából második János Pál törte meg előtte, több száz éven át elsősorban olasz pápák vannak. Ami viszont nekünk fontos, hogy ne csak ilyen nagy pérpi alakokról beszélünk, hogy ma van az ápolóknak a világnapja, nem véletlenül, vagyis Florence Nightingale-nek a születésnapja 1820-ban erre a napra esik. És erről azért kell beszélni, mert minden hadjáratról vagy harcról szóló mozifilmben mindig vagy csak szép egyenruhákat látunk, vagy valamelyikben a ló túlzára átesve érezzük mi. Mutatnak ilyen szörnyűséges iszabbirkózásokat, meg szörnyű állapotokat, hogy milyen is a háború. Na most, aki ezt igazán tudta, és aki fölhívta rá a figyelmet, az elsősorban egy előkelő és gazdag családból származó Florence Nightingale volt, aki azért lett Florence egyáltalán, mert a szülei ilyen több hónapos nátutat csináltak, és éppen Firenzében született meg a lányuk. És nagyon sokáig nem is akarták elfogadni, hogy ez a több tudományágban művelt, természettudományban és bölcsészettudományban is nagyon tájékozott ifjú hölgy, valamilyen isteni elhivatásból sebesültekkel akar foglalkozni. Ezért először titokban ment el, hogy különböző ápolói segédmunkákat vállaljon, mondom, nem nézték jó szemmel. Amikor egy európai útra elküldik, hogy egy kicsit távol tartsák már, hogy itt nehogy a kórházba járjon be, mert ez egy lenézett foglalkozás volt, tehát ki az, aki oda megy ilyen büdös helyekre, mert nagyon rossz volt a higiéniai viszony, hogy egyetlen betegekhez hozzányúljon, ezt az angol polgári és nemes arisztokrácia nem szerette ezt az egészet, ahogy a közvélemény sem nem akartak ezzel annyira foglalkozni. És ki is tanulja egyébként egy németországi klarisztáknál egy komolyabb ápolói tudásra tesztelt, majd elkezd gondolkozni, hogyan lehetne ezt még jobban, és ingyen vállal egy ápolói vezetői pozíciót, ahol kidolgozhatja az új módszereit. Azért lesz igazán híres, mert kitör a krími háború, ahol szörnyűséges állapotok vannak a hadi kórházakban. Ő dolgozta ki egyáltalán a halálozási statisztikákat, tehát egy tudományos eredményű hölgyről van szó, ami azért érdekes, mert az ő számításai szerint ott minden második ember, aki hadi kórházba került sérülten, az meghalt. Az nem a hadi kórház, nem azért, hogy túlélje a katona, hanem csináljanak valahova elrakják, amíg ott itt különböző sebekben előbb-utóbb bele nem hal. Tehát elképesztő állapotok vannak. Az ő leírása szerint állattetemek és embertetemek hevertek össze-vissza, semmilyen higiéniai nem volt. A nővérek inkább különböző nővérek, ápolók, nem professzionális nővérekről van szó. Különböző egyéb jutatások miatt a katonákkal bújtak össze esténként, ők külön lámpás őrjáratot csinált azért, hogy ez ne történjen meg, és az ő számításai szerint, ahogy kitakarította az egészet, és nagyon szigorú rendszert vezetett be, tehát az ápolóságnak a rendszerét, a minden második halálozásból gyakorlatilag pár százalékra vitte le az elhunytakat, vagyis több ezer ember életét mentette meg ezzel a módszerrel. Utólag rájött, idősen ezt még jobban lehetett volna csinálni, és őt végig, hogy lelkiismeretileg zavarta, hogy mit lehetett volna még megtenni. Ez annyira bekerült az angol sajtóba, hogy Victoria királynőnek lett a személyes ismerőse, tehát nagyon elismerték, és hogy a hadügyminisztériumban foglalkozni kell az elesettekkel is, nem csak azzal, hogy hány katonát ütünk, hova és mennyit fogunk lőni. Tehát gyakorlatilag egy szemléletváltásról van szó, de egyáltalán az a fajta statisztikai, tudományos felfogása, hogy az ember életet azt nem lehet, és lehet megmenteni is, és lehet elhanyagolni is, és ebben egy felvilágosult államnak máshogy kell hozzáállnia. Ez kifejezetten egy szüleire nem hallgató angol előkelő hölgyről kell megemlékeznünk el.
1: Hát nagyon szépen köszönjük az emlékezést. Belesűrítettél megint annyi mindent egy kávészünetbe, hogy szerintem ezt más nem is tudja megtenni. Ezért aztán megint téged fogunk hívni egy hét múlva a történelmi kávészünet egyenlő Antalfi Péter rovatban. Köszönjük szépen Péternek, aki történész és a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, hogy mindezt elmondta. Szia!
2: Szerbusz, sziasztok, köszönöm!
0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Azt írják a BKK infós kollégák, hogy baleset történt a Váci úton kifelé, a Frangepán utca után a külső sávban, tehát a Váci úton kifelé, a Frangepán után a külső sávban, továbbá baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet királyné útján a Fűrész utcánál. Tart a helyszínen és a Balatoni úton a Bartók Béla útnál, a forgalom itt egy sávon váltakozva halad, torlódásra kell készülni, és ott is csak lassan tudnak haladni, ahol általában lassú ilyenkor a forgalom, a Szél-Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban, az Árpád fejedelem útján, illetve a belvárosban, a Bajcsi-Zsilinszky úton, az Andrássy úton általában befelé, a Közraktár utcában, a Kiskörúton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Hello Margit, avagy négy napra kulturális központtá válik a Margit negyed. És egyáltalán nem nézünk rossz szemmel a hallgatóra, hogyha Margitról Margit jut az eszébe, de most nem erről lesz szó. Sokkal komolyabb és nagyobb témát veszünk elő méghozzá a második kerület polgármesterével, Őrsi Gergellyel, akivel először azt tisztázzuk, hát ha valakinek nem tiszta, hogy pontosan mi ez a Margit negyed. Üdvözlöm, polgármester úr!
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A Margit negyed az egy talán a maga nemében egyedülálló város revitalizációs program, amit azért indítottunk újjá, mert azt láttuk, hogy a körúton, a Margit körúton lévő üzletek, azok elkezdtek üresen állni, és jól ismerjük azt a mondást, hogy ahol egy üres vagy betört kirakat van, azt nagyon hamar követi egy másik. Ezért elindítottuk a Margit negyed programot, aminek az a célja, hogy a körútra az életet visszavigyük, és főként kulturális, művészeti, vagy éppen civil szervezeteknek a segítségével, akik élettel töltik meg a körútot, ráadásul olyan módon, hogy a kikopó gyalogos forgalom is visszamenjen, hiszen olyan helyeket igyekeztünk helyzetbe hozni a Margit negyed program keretében, amik gyalogos forgalom vonzó képességgel rendelkeznek, tehát a volt céllal megy az ember, legyen szó galériáról, színházról, közösségi térről, mára ezek a üres kirakatok megszűntek létezni, és a helyét egy pezsgő kulturális élettel teli körút vette át, és mi azt szeretnénk, és arra biztosítunk lehetőséget, hogy több mint 100 programon keresztül ezek a szervezetek, intézmények, művészeti terek, színházak hosszasan lehetne folytatni a sort egy négy napos fesztivál keretében, megmutassák a saját működésüket.
0: Azért a részletekbe csak belekérdeznék egy icipicit. Egyébként menet közben a 11. kerületi Bartók Béla útnak a revitalizációja jutott eszembe. Ott egy picit szerencsésebb helyzetben vannak, mert több a növényzet. Lehet, hogy itt is lehetne valamit csinálni, ezt nem tudom, de az biztos, hogy önök is jó úton járnak, de konkrét példákat, ha kiemelni, nyilván a teljesség igénye nélkül nem lehet mindent elsorolni, ami ez alatt a négy nap alatt lesz, de hát, ha van valami, amit csak így kiemelne.
1: Igen, a Bartók Béla úthoz egyébként visszanyúltunk, és sok ötletet merítettünk onnan, valamint a körútnak az egyik felét már zöldítettük, de hogy a programokra térjek vissza, talán a legérdekesebb az az, hogy a komoly zene is a Mechvárt ligetbe költözik, és a szökőkút mellett egy csodálatos környezetben egy komoly zenei koncertre kerül sor a május 17-i vasárnapi napon, vagy éppen a Fény utcai piacon egy rendkívüli divat bemutatóra kerül sor, egy fenntartható divat bemutató keretében. Az Átrium és a többi színház is rendkívül érdekes programokkal készül, de lesz például helytörténeti séta is, amit én vezetek, és mindenkit nagy szeretettel várunk, de lesz szó a Margit körút régi történeteiről a Sarolta szalomban, lesznek könyvbemutatók, és lesz külön egy fákról szóró séta is, ezen kívül számos könyvbemutató, komoly zenei koncert, és természetesen könyvzenei koncert is kerül sor, de említhetném akár a táncbőrzét gyermekeknek a Budai Táncklubban, vagy éppen a kicsik alkotnak, az anyák töltődnek 10 repraszkidó programot, ahol tényleg a szülő és a gyermek pontosan együtt talál programot.
0: A kedves hallgatók ezt nem tudják megjegyezni, de azt könnyebben megjegyzik, hogy hellomargit.margitnegyed.hu. Ezen a weboldalon egy nagyon szép weboldal, egy csomó mindent lehet találni a Hello Margit Fesztiválról, tehát hellomargit.margitnegyed.hu. Csak azért pontosítanám a Margit negyed kifejezést, mert az én fejemben is először a Margit körútnak a leghálátlanabb része ott mindjárt a híd után elkanyarodva, ahol aztán tényleg nagyon kevés dolog tud lenni, de ugye ebbe talán beletartozik még egészen a szénatér, igazán nem is olyan régen kizöldített rész, meg a Mechvárt liget, tehát hogyha ezt így földrajzilag...
1: Pontosan, tehát ebben még egészen a Marcibányi térig, tehát a Margit körút és a Kereszt utcái, tehát a Jurányi háztól az Átriumon keresztül nagyon sok olyan kulturális intézmény tartozik bele, vagy éppen a Frankelleó út, a Török utca, és mindegyikben megtalálja mindenki a kedvére való programot, több mint 100 program, 100 helyszínen valósul meg, úgyhogy mindenkit a négy nap alatt arra biztatnánk, hogy keresse meg a maga számára a legcsalogatóbb programot, biztos vagyok benne, hogy talál megfelelőt.
0: Az biztos. Egy utolsó kérdés magával az elképzeléssel kapcsolatban, ugye amikor üres kirakatokat látunk, sajnos van még ilyen a városban több helyen is, akkor ez lehet talán az önkormányzat egyik szerepe, noha ezek lehet, hogy magánkézben vannak, hogy ösztönözze, hogy oda élet menjen, hogyan lehet elkezdeni egy ilyen folyamatot? Hát, ha más is hallgat minket, aki ötletet vesz majd önöktől.
1: Mi pályázatokat írunk ki a saját tulajdonunkban álló ingatlanokra, ahol nem csak a bérbevételi ára szempont, hanem az is, hogy milyen funkciót szeretne valaki megvalósítani, és a funkciónál bizony előtérbe helyezzük azokat a szervezeteket, akik gyalogos forgalom vagy éppen kulturális funkciót szeretnének betölteni. Azt látni kell, hogy a kiskereskedelem az a plázák megjelenésével gyakorlatilag minden körútról kikopott, ezért ahhoz, hogy ezek újra meg tudjanak telepedni, először az szükséges, hogy a gyalogos forgalom megjelenjen. Ahhoz pedig, hogy a gyalogos forgalom megjelenjen, az szükséges, hogy legyenek olyan helyek, ahova konkrét célra megy az ember, nem csak átsétál.
0: Hát engedje meg, hogy Hofi Géza szavaival élve azt mondjam, hogy itt percek alatt éveket okosodtunk. Milyen logikus, amikor az ember ezt így elmondva hallja. De a lényeg, hogy önöknél már megvalósult, és biztos, hogy fejleszteni is fogják. Május 14-e és 17-e között Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben, amelyről a hellomargit.margitnegyed.hu weboldalon olvashatnak, egy gyönyörű szép weblap. Őrsi Gergellyel, a második kerület polgármesterével beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy beszélhettünk. Viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Az első óra végére értünk, hölgyek és urak, jön mindjárt a második, amelyben kétszer szeretnék beszélni. Úgy vagyok vele, hogy az ember, ha már megszólal, akkor mondjon is valamit. Két évforduló jön, pontosabban egy évforduló és egy születésnap. Az évforduló egy legendás dalhoz kapcsolódik, a születésnap meg az, ami egy legendás születésnapos, a 20. századi populáris zene egyik nagy alakja, aki rengeteg klasszikust adott nekünk. Játszunk is belőle jó néhányat, az ő neve kapcsán majd egyet emelek csak ki, de sorolok majd még sokkal többet is. Ez lesz a második órában, a harmadikban pedig ugye programot ajánlunk, aztán Tittel Kinga és Szerémi Nóra jön, majd a Mesélő Budapest rovattal, most azonban hírek és információk, utána pedig jókedvűen indítjuk a második órát, én biztosan, mert tudják rólam, hogy a Jeff Lorber Fusion nagy rajongója vagyok, és a hírek után bizony tőlük szólal majd meg a Curiosity.
1: Társadalmi célú reklám következik.
2: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
3: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízása.

0: Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Abáca show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Napos, de szeles idő lesz. Átvették ki nevezéseiket a miniszterek a Sándor palotában. Egy hét múlva jár le a személyi jövedelemadó bevallási határidő. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök már tegnap felszólította Súlyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kérte, hogy május végéig mondjon le hivataláról. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte kinevezési előtt parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, hogy a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés, a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra összefogadják el, és minden módosításnak vissza kell kerülnie a parlament elé. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Azonnali szemléletváltást és átvilágítást ígér a gyermekvédelemben a leendő gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár. Gyurkó Szilvia a 24.hu-nak arról beszélt, nem történhet meg, hogy olyanok legyenek gyerekek közelében, akik szerint a testi fenyítés megengedhető. Szerinte további ügyek kerülnek még elő, viszont átlátható lesz a rendszer működése. Ugyanakkor nem akar kitenni további áldozatokat a bulvárosításnak. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők észak-keleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nehéz az előrejutás a Szent István körúton mindkét irányban. Lassú az előrejutás az M3-as kivezetőn a Szent Mihály út felé, a 10. kerület Pongrász úton, a Rákóczi hídon Pestről Budára, valamint a Szabadság hídon szintén Pestről Budára. Baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton a Turbina utca után, itt hosszú kocsisor alakult ki. Korábban baleset történt a 22. kerületben a Balatoni úton a Dózsa-György út sarkán, irányban az M0-ás felé. Itt is hosszú kocsisor alakult ki. Nem működnek a jelzőlámpák a Váci úton, a Fiestyúk utcánál. Köszönöm a figyelmet, további utat kívánok!
2: A hírek után újra Jazzy Zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Aki ugyan szemben ül a mikrofonnal, de úgy kell kezdeni a mondatát, hogy hát, lehet, hogy halláskárosodást fogok kapni, de ezt a Jeff Lorber Fusion dalt, ezt én full hangerőn hallgattam. Ez volt a Curiosity. Hasonlóan jó muzsikák jönnek ebben az órában, a Boom Pulse-től mindjárt a Drop the Stone, aztán pedig az Airi Mafia játszik. Ami engem illet, én énekelni, zenélni nem fogok, viszont beszélek egy zenéről, egy ikonikus szerelmes dalról hamarosan, később pedig egy zseniális zeneszerzőről, aki sajnos már nincsen köztünk, de természetesen a művei itt vannak, amelyek közül egyet majd elő is veszünk, és beszélünk több másikról. Szóval nagyon-nagyon sok jazzy zene, kevés, de remélhetőleg infotainment jellegű megszólalás a Boom Pulse és az Airi Mafia után.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben most egy legendás és gyönyörű szerelmes dal következik. Az ok egy évforduló, ugyanis 1984-ben Lionel Richie Hello című dala lett az első Amerikában. Állítólag az ihlette, hogy a művész fiatalabb korában túl félénk volt ahhoz, hogy megszólítsa a hölgyeket, de majd elmondom a dal keletkezésével kapcsolatos valóságot is. A Hello a Can't Slow Down című azóta a legendássá vált albumról harmadikként kiadott kislemez volt, és ugye első lett, mint mondtam, de mindjárt három különböző Billboard listát is vezetett, a pop, az R&B és az AC, vagyis az Adult Contemporary listát is. Persze, a sikernek lett árnyoldala, egy bizonyos Marjorie Hoffman White ugyanis beperelte Lionel Richie-t, mert állítása szerint az ő 78-as I'm Not Ready To Go című dalából vette a Hello dallamát. A per elég sokáig húzódott, ítélet csak 91-ben született végül Lionel Richie javára. Egyébként a dal Hello, Is It Me You're Looking For sora egy találkozás eredménye, tehát nem a korai csajozási sikertelenségről szól, ugyanis az egyik szerző James Anthony Carmichael ment át az énekeshez, aki viccesen az ajtóban ezzel a mondattal fogadta. Ami pedig a csajozás valóságát illeti, Lionel Richie 1975-ben vette el egyetemi szerelmét Brendát, akivel örökbe is fogadtak egy gyermeket. Aztán Brendát, az asszonyt 88-ban bizony le kellett tartóztatni, mert rajta kapta hites urát leendő második nejével, Diane Alexanderrel, így aztán hisztizett, verekedett, törzs zúzott, a rendőrök vitték el a helyszínről, a művész pedig elvált tőle, majd elvette Diane-t 95-ben. Ott már saját gyermekek is születtek, egészen pontosan 2, bár az a frígy is csak 2004-ig tartott. Lionel Richie énekhangja viszont tart, akik voltak a koncertjén, amikor itt jár Budapesten, mondhatják, hogy ez bizony így van. És amikor elindul a következő dal, mindannyian szerintem együtt fogjuk énekelni, mert a Hello ott van az örök, időtlen klasszikusok között.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben az Erzsébet királyné útján a Fűrész utcánál. A 69-es villamos Rákospalota MÁV telep és a Mexikói út között. A 62-es és a 62A villamos pedig Rákospalota MÁV telep és a Nagy Lajos király útja Czobor utca között nem közlekedik. Pótlóbusz jár Rákospalota MÁV telep és a Mexikói út között, illetve az 5-ös autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Tart a helyszínen és a Balatoni úton a Bartók Béla útnál. A forgalom egy sávon váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. A Közraktár utcában befelé, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Torlódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, valamint az Árpád-Fejedelem útján a Margit híd előtt. Kovács Botont, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben egy legendás születésnapos következik, ahogy ezt korábban is említettem, Bert Bacharach, aki 1928. május 12-én született, és már 2023 óta nincs köztünk, ami sok kimondva, hiszen 3 év, viszont a művész úr 94 éves koráig élt, ráadásul természetes halállal halt, vagyis nem betegségben, hanem szépen, ahogy illik, csatlakozott az égi csapathoz, de most az életéről beszélünk néhány szót, és persze nem kerülhetjük meg állandó társát, a szövegírót, Hall Davidet sem, de kezdjük ott, hogy Bert Bacharach először a seregben Németországban szolgált, később itt felismervén tehetségét beajánlották Marlene Dietrich mellé zenei rendezőnek, bekerült és turnézott is vele az 50-es években. Hall Daviddel, állandó szövegíró társával 57-ben a legendássá vált Brill Buildingben ismerkedtek meg, bár akkoriban még mindketten dolgoztak másokkal is. A közös munka mellett végül 63-ban kötelezték el magukat, és a 60-as évek közepére, végére már 100 feletti volt a közös dalok száma. Bert Bacharach 61-ben egy próbafelvétel során fedezte fel Dionne Warwickot, akinek aztán sokat komponált. Walk on by, Don't make me over, I say a little prayer, I'll never fall in love again, és sorolhatnánk a slágereket. 67-ben egyébként filmzenét is írt a Casino Royale című James Bond filmhez, ez lett a szintén klasszikussá vált The Look of Love. A 70-es, 80-as években a szerző páros tagjai eltávolodtak egymástól, sőt, még Dionne Warwickkal is összevesztek. Bert Bacharach ezután Carol Bayer Zegerrel írt dalokat, aztán később feleségül is vette a hölgyet. 86-ban jött a That's What Friends Are For című muzsika, ekkor ismét összejöttek Dionne Warwickkal. Idézem, mit mondott ekkor Bert Bacharach. Rájöttünk, hogy nem egyszerűen barátok vagyunk, hanem egy család. Az idő módot ad arra, hogy az ember felnőjön és gondolkodjon. Az eredménye pedig az újra egymásra találás. Ebben az említett dalban a That's What Friends Are For-ban Stevie Wonder, Elton John és Gladys Knight is közreműködik, a bevételeket pedig AIDS betegek megsegítésére adták össze. Mindjárt meghallgatjuk a dal, de előtte azért elmondom, hogy a legendás zeneszerző élete során 4-szer nősült és 3 gyermeke született, közülük 2 még ma is él. Az 1996-os Szerelem hangjai című filmet, amelybe ő is komponált, pedig valójában az ő és harmadik felesége Carol Bayer Zeger élete inspirálta, tehát ha megtekintik a filmet, egy picit bekukkanthatnak a Brill Buildinges komponálás és élet világába. Jöjjön most a zene, Diane and Friends. Az eredetit egyébként Rod Stewart énekelte 72-ben, de ettől a dal még zseniális. That's What Friends Are For, Stevie Wonderrel, Elton Johnnal és Gladys Knight-tal Bert Bacharach születésnapján.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours második órájának vége. Hamarosan visszatérünk a harmadikkal, az elején Skip Martin játssza el nekünk Susan Vega klasszikusát, a Tom's Diner-t, amelyet a művésznő saját állítása szerint 1982-ben komponált, méghozzá való életből vett élményei alapján, vagyis valóban egy kajáldában ült, Tom kajáldájában, és olvasta az újságot. Talán emlékeznek, a dalnak van egy olyan sora, hogy A Story of an Actor Who Had Died While He Was Drinking, vagyis olvasott az újságban egy olyan színészről, aki meghalt italozás közben, pontosabban részegen, aztán pedig azt énekli a dalban, hogy megnézte a horoszkópját. És vannak olyan elvetemültek, akik utána néztek, hogy vajon New Yorkban mikor olvashatott olyas valakiről, akinek címlapon hozták a halál hírét, és megtalálta valaki. A New York Post 1981. november 16-án írt erről a bizonyos William Holdenről, akinek halál híre így behatárolja azt is, hogy mikor írta Susan Vega a dalt. És miközben ő 82-re emlékezett, utóbb elismerte, hogy valóban William Holden ihlette az egyik dalban lévő sort, így kijelenthetjük, hogy a dal legalábbis annak kezdete 1981-re tehető. Jó sokat beszéltem róla, a hírek után meghallgathatják nem eredetiben, hanem Skip Martin verziójában.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
4: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Napos, de szeles idő lesz. Esküdtettek a Tisza kormányminiszterei az országgyűlésben. Megkezdődik a Cannes Film Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok. Letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormányminiszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet szerdán már megtartja első ülését. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetést luxus építkezései beruházásai miatt, miközben a közszolgáltatások színvonala romlott. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése.

0: rendező életműdíjat vehet át. Az Aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. A nemzetközi zsűri elnöke Park Chan-wook kiemelte, hogy a mostra május 24-i záró ünnepségén olyan műveket szeretne jutalmazni, amelyek évtizedekig érvényesek maradnak. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Városmajor utcánál a külső sávban. Tart a helyszínel és a Balatoni úton a Bartók Béla útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, ezért araszolásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Közraktár utcában befelé, a Fiumei út Orci út útvonalon, a Petőfi hídon Budára, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Torlódásra kell készülni a Széll Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt, a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóút előtt, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, továbbá a Budai alsó rakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre. Kovács Botond, PKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, örülök, hogy együtt navigáltunk el a harmadik óráig, melynek első dala Skip Martintól a Tom's Diner átdolgozása volt, Susan Vega klasszikus muzsikája, amit egyébként játszottam persze remix verzióban, még a pénteki Get Funky-ban, nagyon éltük a tetteremt, de a következő Get Funky majd június elején lesz, és akkor vissza is térünk a témára. Most Paul Brown következik, és a szintén klasszikus Summertime, utána nem sokkal ajánlok Önöknek programokat, van még néhány a naptári eseményünk, születésnapunk, két dal illusztráció is érkezik. És ha eddig nem tudták, hogy létezik Budapesten rendőrmúzeum, hát a Mesélő Budapest rovatból erről is megtudhatnak majd többet. De most jöjjön Paul Brown!

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Jövő szerdán a Budapest Jazz Club ad otthont a Halper Hendrix World koncertnek, amely különleges zenei találkozásnak ígérkezik. Az est középpontjában Jimi Hendrix öröksége áll, de a produkció nem hagyományos emlékkoncertként közelít a legendás zenész világához. A cél inkább az, hogy Hendrix zenei szellemisége új hangszerelésben, világzenei és jazzes elemekkel gazdagítva szólaljon meg. Halper László gitáros mellett színpadra lép a virtuóz hegedűs Robi Lakatos, valamint Lisztes Jenő is, aki a cimbalom modern megszólaltatásának egyik legizgalmasabb képviselője. A produkcióban közreműködik továbbá Szokolai Dongó Balázs furulya művész is, így a koncert színes műfaji találkozásokat ígér. Tehát jövő szerdán a Budapest Jazz Clubban Halper Hendrix World. Szombaton ismét megrendezik az Art Mozik éjszakáját a művész, a Puskin, a Toldi, a Kino Café és a Tabán mozi részvételével. A nézőket premier előtti vetítések, kultikus klasszikusok és különleges filmes csemegék várják késő estétől egészen hajnalig. A programban szerepel többek között Mario Martone Cannes-ban díjazott filmje az Odakint, a Chopin Párizsi Szonáta című lengyel életrajzi alkotás, valamint a Rupert Grint főszereplésével készült horrorfilm az Éjszaka szülötte is. A Toldi moziban a 40 éves Állj mellém jubileumi vetítése idézi meg a 80-as évek hangulatát, míg a Tabán moziban animációs klasszikusokkal köztük a Macska fogóval is várják a közönséget az Art Mozik éjszakáján szombaton. Szintén szombat este a Marciványi Téri Művelődési Központban Nathan Ellis Túl éles című darabját láthatják. Egy sürgősségi orvos élete határhelyzetek sorozata. Anna mindent megtesz, hogy tartsa magát, de mi történik, amikor a munka, a család és a saját teste egyszerre követelnek lehetetlent? Feszültséggel, humorral és megrendítő őszinteséggel szól a darab a túlélésről, a kiégésről és a kapcsolatok törékenységéről. Játsszák Starenki Dóra, Földes Eszter, Grillus Dorka, Takács Katalin, Brazovszki Dániel és Szatmári Aliza rendező, Horváth János Antal.

0: wanna do.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Krisztina körúton a Szélkámán tér felé a Városmajor utcánál a külső sávban. Tart a helyszínel és a Balatoni úton a Bartók Béla útnál, a forgalom egy sávon váltakozva halad, ezért araszolásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Közraktár utcában befelé, a Fiumei út Orci út útvonalon, a Petőfi hídon Budára, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Torlódásra kell készülni a Szélkámán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt, a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóút előtt, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, továbbá a Budai alsó rakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre. Kovács Botond, PKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. május 12-én. Innen, visszatekintve a 60-as évek végére, és tallózva a megjelenése között, azt mondhatjuk, legendás idők voltak. Ugyanis 1967. május 12-én jelent meg Jimi Hendrix első nagy lemeze, rajta a Foxy Lady, a Hey Joe és a Purple Haze is. És ugyanekkor, ugyanebben az évben és ugyanezen a napon a Procol Harum is kidobta a Whiter Shade of Pale című legendás dalát. És két születésnap, egy évvel korábban, tehát 1966. május 12-én született Bebel Gilberto, aki ugyan brazil, de már New Yorkban született, ő João Gilberto, a latin jazz muzsikus lánya. És egy picit vissza az időben, 67-ből 56-ba, 1956. május 12-én született az a Greg Phillinganes, aki a 70-es, 80-as években minden lemezen is volt session billentyűs. Leginkább Quincy Jones-szal dolgozott együtt, és munkásságát például a Thrilleren is hallani lehet, meg persze egy csomó más lemezen. Na jöjjön két muzsika, először Bebel Gilbertótól a So Nice, Summer Samba, aztán pedig Greg Phillinganes-től a Signals. Utóbbi művészről el kell mondani, hogy miközben több ezer session zenéje készült, és több ezer közreműködése volt, saját album kiadására nemigen futotta az idejéből, egész pályafutása alatt mindösszesen két lemezt adott ki, az egyiket 81-ben, a másikat 85-ben, úgyhogy azóta sem nagyon aktív ilyen módon saját szóló lemez kiadásban, de zenélni azt zenél. A két lemezek közül az egyik, hát fogalmazzunk finoman, nem lett a legerősebb, a 81-es, viszont a 85-ös albumon találtam egy olyan dalt, amiről úgy gondoltam, hogy lejátszható. Ebből is levontam azt a következtetést, hogy attól, hogy valaki szuper zongorista, szuper billentyűs és roppant tehetséges, mondjuk például más művészek mögött, még egyáltalán nem biztos, hogy szólóban is ugyanúgy megállja a helyét. Greg Phillinganes következik majd Bebel Gilberto után, és a Signals című dala.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatunkat, és most a rendőrmúzeumba hívjuk meg a hallgatókat. Hol található a rendőrmúzeum, és vajon ugyanott van, ahol eredetileg is volt, vagy ez is költözött? Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, de hova megyünk vissza az időben?
2: Időbe 1908-ba megyünk vissza, ugyanis ekkor alapították meg a rendőrmúzeum jogelődjét, a bűnügyi múzeumot. Rudnai Béla főkapitánysága idején az 1890-es években kezdték kell már gyűjteni a budapesti rendőrfőkapitányság lelkes rendőrtisztviselői az érdekesebb bűnjeleket és a rendőrségi relikviákat. És aztán ebben az 1908-as évben a bűnügyi múzeum a budapesti rendőrfőkapitányság épületének a Ferenc József téri frontján, ez volt a mai Széchenyi István térnek az előző neve, a Lánchíd pesti oldalán, és ebben az épületben, tehát a Ferenc József téri épületben került kialakításra. Aztán 1926-ban új épületbe költözött a múzeum, az Rényi utca 2-7 szám alatti épületbe, ahol már egy nagyon kulturált és tágas kiállító termekben fogadhatta a látogatóit. Az 1940-es évekre már több mint 10 000 darab tárgy alkotta a múzeum törzsanyagát, és hát persze ez sajnos a II. Világháború alatt szinte teljesen megsemmisült.
1: Mikor kezdődött a múzeumnak az újjászervezése?
2: 1958-ban, és akkor a Németvölgyi úton került a sor erre az újra szervezésre, újra nyitásra, mivel a rendőrség vezetői felismerték, hogy a múzeum jelentős szerepet tölthet be a rendőrségi állomány kiképzésében és a nevelésben, és ugye ennek a központja a Németvölgyi úton található.
1: Volt még költözés?
2: Igen, már nem sok, de mindjárt megérkezünk a mostani helyszínre. Jó, jó. 1963-ban a Mosonyi utca 9-es szám alatt a 8. kerületben alakították ki a bűnügyi múzeumot. Ez volt korábban a Toloncház, és ez 1967-ben kapta meg a működési engedélyét, mint egy országos gyűjtőkörű szakmúzeum. És itt ebben a Mosonyi utca 9-es szám alatti épületben 1997-ig működött a múzeum. Fontos tudni, hogy ez addig zárt körű volt, tehát csak a meghatározott körű látogatók, a rendőrök, a rendőrtiszti főiskolák hallgatói, az önkéntes rendőrök, joghallgatók, orvostanhallgatók tekinthették meg. Az objektum védettsége miatt került ilyen szintű meghatározásra. Majd 1997. augusztusában a bűnügyi múzeum bezárta kapuit, és 1999. áprilisában új helyen új névvel és megújult tartalommal nyílt meg a most már rendőrmúzeumként ismert intézmény, nem sokkal távolabbra a korábbi helyszíntől, a Mosonyi utca 5-ös szám alatt. És ettől kezdve, tehát 1999-től a kiállítási anyag nyilvánossá vált, és most már bárki számára megtekinthető.
1: Eláruljuk azt a hallgatóknak, hogy hol jött neked képbe a rendőrmúzeum?
2: Tavaly, amikor volt a múzeumok éjszakája, mi el szoktunk mindig menni családilag, a férjemmel, meg a fiainkkal, meg néha barátokkal is, és tavaly a fiúk teljesen saját kezdeményezésbe, ők a rendőrmúzeumba mentek el, és egymást bilincsbe verték, gumibottal, nagyon élvezték, ez egy igazi fiús, kamasz fiús program lett, úgyhogy valóban ez az, ami miatt is bekerült ez most a figyelmünk látóterébe.
1: Na de mi látható a rendőrmúzeumban?
2: Először is a rendőrség történeti kiállítást is megtekinthetjük itt, amelyben a magyar rendőrség története látható egészen 1848-tól napjainkig. Itt tárgyi emlékeket, egyenruhákat, fegyvereket, dokumentumokat, kitüntetéseket találunk, és ezen keresztül ismerjük meg a rendőrség történetét. Itt találjuk a belügyminiszterek arcképcsarnokát is, 1848-tól napjainkig láthatjuk az összes belügyminisztert, illetve ezen a részen belül a csendőrség története is helyet kap. Aztán van egy kriminalisztikai kiállítás itt a bűnügyi technikusok, nyomozók, szakértők tevékenységének bemutatása mellett a különböző hírhedt bűnügyekről is találunk anyagot, ezeknek a leírásáival, fotóival, többek között a Viszkis ügy 1990-es évekből, illetve a miskolci Bonnie és Clyde ügy is bemutatásra kerül, tehát tényleg igaz kriminalisztikai csemegéket is találunk. Illetve van itt egy 1764-ben készült bűnügyi tematikájú festmény is, ez a múzeum legrégebbi tárgya.
1: Ha bármilyen nyomozó sorozatot nézünk, általában ugye ott megjelennek a rendőrök, megjelennek azok az emberek, akik segítenek a nyomozásban, de a nyomozás segítségében ugye nem csak emberek szoktak részt venni, hanem bizony állatok is, de itt van-e olyan, aki híres négylábú?
2: Abszolút. Volt nekünk egy fantasztikus nyomkövető kutyánk, aki Kántor névre hallgatott, egy német juhász fajtájú nyomkövető kutya, és az ő preparátuma szintén a kriminalisztikai kiállítás keretében megtekinthető. Ő 13 évet élt, 1951-től 64-ig, és a tettei után nagyon sikeres regény, illetve egy tévésorozat is született, úgyhogy Kántort is megnézhetjük a rendőrmúzeumban.
1: Milyen része van még a rendőrmúzeumnak?
2: Van itt egy fotókiállítás is, amely 2008-tól tekinthető meg a múzeumban. A rendőrség múltját és jelenét mutatja be, korabeli fekete-fehér archív fotók, és ugyanazon a helyszínen napjainkban készült színes fotók segítségével. Nagyon szeretem az ilyen akkor és most, anno és most összehasonlító képeket. Van itt például egy fénykép pár, amelynek az egyik tagja 1933-ban készült, egy közlekedési rendőrt ábrázol az Andrássy úton forgalomirányítás közben. Ugye itt még ekkoriban baloldali közlekedés volt, és emellett találunk egy másik fényképet is 2008-ból, ugyanazon a helyen készült, és itt pedig már ugye jobboldali közlekedés látunk az Andrássy úton.
1: Ha tehetik, látogassanak el a rendőrmúzeumba is. Köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a keddi Happy Hours vége. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Jazz Kovács László, de javaslom, hogy maradjunk együtt már, mint önök, mint hallgatók, és mi, mint rádió, ugyanis a következő órában zenél nekünk többek között Temesi Berci, a DW3, Jesse J, a Pasadenas, vagy éppen Bootsy Collins. Holnap reggel a Business Class stábja várja önöket, én pedig holnap délután jövök. Addig is mindenkinek kívánok szép estét, jó éjszakát, viszont hallásra!
1: Társadalmi célú reklám következik.
2: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
3: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
7: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult Magyar Péter Tisza kormánya. 7 könyv került az Eszterházy Irodalmi Díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter

0: hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik fel az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hívek megújítása. Bejelentették az Eszterházy Irodalmi Díj idei rövid listáját a budapesti Rózsavölgyi Szalonban. Az Eszterházy Magyarország Alapítvány felkérésére idén több mint 30 szerkesztőség, műhely, egyetemi intézet küldte el jelölését. A 61 ajánlott műből 7 könyv került fel a rövid listára. Az írók Barnás Ferenc, Bognár Péter, Fancsali Kinga, Kollár Árpád, Szálinger Balázs, Takács Zsuzsa és Tóth Krisztina. A minőségi erkölcsi tartást és hosszú távú kulturális küldetés hordozó kortárs irodalmi művek elismerésére alapított díjat szeptemberben adják át. Tavaly első ízben Darvasi László kapta a Neander Völgyiek című művéért. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó estét kívánok! Budapesten tart az útburkolat javítása 8. kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Mától ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti még a közlekedést. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerebesi út felé a Korong utcánál, átépítés miatt. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a Víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakozva haladhat karbantartás miatt. Ma és szerdán 22 órától másnap hajnali 6 óráig lezárják a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtóját a vasúti felújítás miatt. A 901-es éjszakai járat terelve közlekedik, több megállót nem érint. Változik a forgalmi rend a 6-os főúton az M6-os autópályánál az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat, de az autópálya 6-os főúti le- és felhajtóját továbbra is zárva tartják az M0-as autóút felé. Kovács Botond, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Père Noël.
1: Où vas-tu, grand-père?

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Társadalmi célú reklám következik.
2: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásával valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Egy csepp a természetből, egy jó falat a régióból. Add át magad az önfelett élvezeteknek, miközben a kányavári borbirtok remek borait kóstolod, isteni harapnivaló kíséretében a kányavári borteraszon, mesés kilátással a kis Balatonra. www.kanyavari.hu.
3: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.

0: politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euróról uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hét kortárs magyar műköztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat.

0: képviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hét kortárs magyar műköztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10 000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Hadnagy Vilmos készítette. Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: zenét Hadnagy Vilmos készítette. Társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendre is kanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást

0: gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az ESZI a rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: A hírek után újra! Jazzy!

Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, 10 óra elmúlt, ami itt nálunk a 90.9 Jazzin azt jelenti, hogy már is érkeznek a legstílusosabb és legszenvedélyesebb hazai előadók, hiszen ez a Jazzy Night, a mikrofonnál szokás szerint Bárány Anna. Múlt héten hatalmas sikerű dupla teltházas koncertet adott a Kongresszusi Központban a Cotton Club.

Singers. Persze, hogy ők kívántak nekünk jó estét az elmúlt percekben. Éjszakai műsorunkat pedig egy olyan összeállítással folytatjuk, ahol a Budapest Gypsy Swing is játszik. Ők a jazz történetének legpesgőbb európai eredetű műfaját, a jazz manust képviselik itthon. Ha mosolyodat nézem, című dalukat választottuk. A kezdésben kávéházi cigányzene a Váradi Róma Cafétól. Indul a minden nap. Ha tehetik, töltsék a jazzével az éjszakát. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzin Night, ahol nem sokára Bratka Borbála szaxofonjátékát hallgathatjuk, Repülő Show című felvételével készültem, míg a kezdésben egy örökzöld Walter Donaldson 1928-as szerzeménye, a Making Whoopi, az előadó egy házas pár, tehát duett vár ránk, Varga Ferenc és Balási Betty szerepelnek már is. Mielőtt elindítanám a dalt, elmondom, hogy mostani összeállításunk után érkeznek a reggeli pillanatok, az összefoglaló a Business Classból és a Reggeli Expressből. Tartsanak velünk!

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imre.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: A zalai borvidékről, a kányavári borbirtok nyári programjairól és az új Z-generációsoknak szóló borkoktél alapról beszélgetünk Szabadics Zoltánnal, a kányavári borbirtok operációért felelős munkatársával. Jó reggelt, Zoli, köszönjük szépen, hogy itt vagy.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a kívást.
1: Ugye a zalai borvidékről talán keveset hallunk, vagy kevesebbet hallunk országosan. Mitől, vagy miért váltak különlegessé szerinted a zalakarosi borok?
2: Hát elsősorban a minőséget kell kihangsúlyozni minden borászatnál, és édesapámnak is ez volt a fejében 2010-ben, amikor az első szőlőtőkék el lettek ültetve, hiszen a sötét zalából kiindulva ilyen volt sajnos a boroknak is a megítélése, és épp ezért, amire majd később is fogunk beszélgetni, a Borzenezala Fesztivál és a folyamatos magas minőségnek a képviselése tud emelni a zalai boroknak a renoméján.
1: És tulajdonképpen identitás lett az, vagy mennyire igaz ott Zalakaroson és környékén, ahonnan érkeztél, hogy a gyógyvíz mellett a bor is nagyon jelentősen meghatározza a helyi identitást?
2: Mindenképpen a gasztronómiában is vannak külön zalai termékek is, mint például a Dödölle, de mellett a borok is, több nagy borászat is van, akik kiváló borokat készítenek minden évben, úgyhogy reméljük, hogy ezt a színvonalat fönn tudjuk tartani.
1: Nekem nagyon izgalmassá vált, amikor készültem erre a beszélgetésre, az, hogy olvastam, hogy a kányavári borbirtok most egy kifejezetten Z-generáció cél termékkel jelentkezett, mégpedig egy borkoktél alappal. Majd mindjárt megnézzük, hogy ez miből áll, de előtte nézzük már meg azt, hogy miért éreztétek ezt fontosnak, hogy a Z-generációt ilyen módon próbáljátok megszólítani.
2: Mivel én is a Z-generációba tartozom, és azt látom, hogy az én korosztályomban nagyon kevesen, vagy egyre kevesebben isznak bort, éppen ezért gondolkoztunk egy olyan koncepció kialakításán, amivel tudjuk a bornak a renoméját növelni. Most sajnos ez már annyira lesüllyedt a mi generációnknak, hogy örülünk neki, ha már valaki valamilyen bort iszik. Most nem mondom, hogy a boros kóla az egy jó dolog, de legalább fogy a bor.
1: No, és akkor milyen ez az alap? Valamiféle, azt tudom, hogy a bort meg a gint valamilyen kombinációban kell ehhez használni.
2: Igen, 21% magának az alapitalnak az összetevés, 21% gin, 78% bor, amit mi készítünk, és természetes aromákkal adunk hozzá egy lendületes íz és színvilágot is.
1: Ezt itt teszteltétek, vagy valakiken teszteltétek?
2: Igen, ez egy hosszú folyamat végbe menetele, hogy ez a késztermék megvalósult, több mint 50 ember lekóstolta különböző tonikokkal, fölkeverve, és ezáltal lett egy, vagy hát két ízvilág, ami most képviseli ezt a terméket.
1: Nagyon jó hangzik egyébként most, ahogy így meséled meg, hogy én is így olvastam róla, hogy a bort a ginnel keverjük. Kétségtelenül nagyon, nagyon finom lehet. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ez a borkoktél alap, és ez nagyon fontos, hogy nem csak italnak, hanem tulajdonképpen nyilván ti találtátok ki, de hangulatnak is pozícionálja magát. Ez mit jelent egészen pontosan, hogy nem csak italról van szó, hanem hangulatról?
2: Igen, ezt két részre tudnám elbontani. Az egyik a vizuális megjelenése, mind a kettőben, mind a színvilág, mind a formák, amik visszaköszönnek, a Ciao Bello és Ciao Bella, ez pedig a másik része, hogy ezt az olasz életérzést, a Dolce Vita életérzést szerettük volna visszahozni, amivel a mai korosztály könnyedén tud azonosulni, ízvilágban is a hangulatra rátérve, tehát a két termék nem egymással versenyez, hanem egymást egészíti ki könnyen, ha ránézés alapján is meg tudjuk mondani, hogy milyen hangulatunk van ma, inkább egy Bello, tehát egy férfias, egy lendületes, aktív érzelmi státuszban vagyunk ma, vagy inkább egy könnyedebb, mint a Bella, egy rózsaszínes, csipkebogyós, illatosabb világunk van ma.
1: Ez érdekes, amit most így mesélsz a Ciao Belláról, meg a Ciao Bellóról, mert hogy ugye én azt veszem észre, hogy mind a kettő mögött egy egész karaktervilág áll, és ahogy most meséled ezt, ugye storytellingről van szó, hogy miért ennyire fontos ma a történetmesélés, ahogy te is itt most mondtad, az italpiacon, miért nem elég, hogyha egyszerűen csak oda tesszük a vendég elé, hogy már nem olyan értem, hogy neszeid meg, de hogy van benne bor, meg gin, kóstolja meg, hogy finom-e, hanem hogy történeteket kell köré gyártani.
2: Igen, hát a munkám és a tanulmányaim során, ahogy jártam a világot, azt láttam, hogy a vendéglátás átalakul inkább egy élmény központú vendéglátásra, tehát az 50% most már az élmény, és ezzel a termékkel, a Dolce Vita életérzéssel inkább a random pillanatokat, a mosolyokat, a kapcsolódást tudjuk ezzel elősegíteni. Tehát nem egy választási döntést adunk mellé, hanem inkább egy élmény, mint ami segít egy párbeszédet elindítani, egy jó nevetésnek a kezdete lehet.
1: Itt említetted, hogy már az is nagy dolog, hogyha az Z-generáció kinyit egy palackbort, vagy hogy fogyaszt bort, természetesen mértékkel ezt tegyük hozzá, de hogy te hogy látod, hogy mennyire más ma a fiatalok alkoholfogyasztási nem is szokása, inkább kultúrája, mint mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt volt, ugye akkor te még tényleg végtelenül fiatal voltál, de mégis nyilván vannak a tanulmányaid alapján összehasonlítási lehetőségeid, szóval mennyiben más ma, ahogy a Z-generáció fogyasztja az alkoholt?
2: Sokkal inkább áttértünk, úgy látom, a minőségi fogyasztása és az alacsony alkoholtartalmú italok fogyasztására, éppen ezért mi is hiába egy gin alapú termék 21% alkoholfokra lőttük be, mivel manapság már nem az a, hál' Istennek, a fiataloknak a célja, hogy káóra üssük magunkat, hanem inkább az élvezeti értéke a dolgoknak, épp ezért fontos számunkra is, hogy a minőséget mindig fenntartsuk.
1: Egyébként érdekes lehet, hogy vajon a Z-generációt inkább az ízekkel, inkább a dizájnnal, vagy inkább magával az élménnyel és ezzel a storytellinggel lehet megfogni. Hogy látod?
2: Próbáljuk mind a hármat. Most még egyelőre ez is tesztfázisban van, hogy melyik a legnagyobb. Nyilván, amikor belép az ember a vendégtérbe, akkor inkább a vizuális dolgokkal lehet megfogni. Ízbe, tehát hogyha az íz visszacsatolása az egy pozitív, akkor meg is marad a vendég, ha meg még jót is beszélget hozzá, akkor vissza is fog jönni, hiszen egy kellemes élménnyel kapcsolja össze ezt a fogyasztást.
1: És egyébként ezt meg is kóstolhatja nyilván a nyári programok kellős közepén, mondjuk a Borzene Zala Fesztiválon, itt bólogatsz, ezt a hallgatók nem látják. Mitől lett ez a rendezvény szerinted, vagy szerintetek ennyire népszerű?
2: Pont azért, ami miatt kezdtük az egész koncepciónak, a lényege az volt, hogy a zanai borászokat és kistermelőket összefogjuk, és mutassuk meg az egész országnak, vagy akár a világnak, hogy Zalában is tudunk jót képviselni. Nyilván ebből is a minőség, ahogy idén is, most háromnapos fesztivál lesz, tehát a hazai zeneiparnak a legnagyobb előadója, Parnograszt, a Tankcsapda, a Rúzsa Magdi, és Bája Lex és a Slepp is részt fog venni. Mindemellett egy nagyon jó kis gasztronómiai fesztivál gyerekekkel is, nyilván előtte jól lehet magunkat érezni, és vannak borkóstolók napközben, zalai dödöllét lehet kóstolni, különböző zalai borászok, akik kitelepülnek hozzánk, az ő boraikat is meg lehet kóstolni, tehát a kellemeset a hasznossal össze tudják kötni a hozzánk látogatók.
1: Hogyha mondjuk én először érkezem a borbirtokra, aztán majd visszatérünk a fesztiválra magára is, akkor milyen élményt szeretnétek adni azoknak, akik ilyen első érkezők?
2: Hát mindenképpen egy felejthetetlent, de ez majd úgyis csak a végén derül ki a fesztiválnak, de a wow érzés, hiszen az Alaszabadőreghegyről nyílik egy olyan gyönyörű kilátás, ahonnan a Badacsonyt, a Kis-Balatont és a Balatont is egybe lehet látni. Ez már alapból megadja a wow érzését, és ha még ez mellett kellemesen el tudjuk tölteni az időnket, akár barátokkal, akár családdal, akár csak önmagunkba egy pohár bor mellett, akkor ez egy maradjon meg egy olyan élménynek, amire mindig visszavágyunk.
1: Itt soroltad az imént a fellépőket, a Tankcsapdától Rúzsa Magdiig. Tudatos volt a cél, hogy amennyire látom így a fellépő művészeknek az identitását, hogy több generációt, több különböző generációt is megszólítsatok?
2: Igen, fontos nagyon számunkra, hogy mindenki megtalálja magának a közös élményét, és nyilván szeretnénk azért is változatos, tehát van benne Parnograszttól Tankcsapdáig, azért, hogy mindenki megtalálja a saját zenei ízlésének megfelelő alkotókat is.
1: Egyébként Budapestről mennyi autóval?
2: Egy körülbelül 2 óra az M7-es autópályán, csak végig le kell menni, onnan egy 20-25 perc és fönt vagyunk az Öreghegyen.
1: És még egy kérdés neked, melyik a kedvenc zalai borod?
2: Hát ez egy nagyon jó.
1: Sok van.
2: Ez, igen, inkább sok van. Most egyre jobban én a pezsgőkre álltam rá, mi is készítünk pezsgőt, úgyhogy remélem, hogy ezzel is nagyra tudunk törni.
1: Zoli, nagyon szépen köszönjük. Szabadít Zoltánnal, a Kányavári Borbirtok operációért felelős munkatársával beszélgettünk a zalai borvidékről, a Kányavári Borbirtok nyári programjairól és az új Z-generációsoknak szóró borkoktél alapról. Még egyszer meséld el ezt a koktél alapot, hogy ez miből áll össze?
2: Tehát ez 21% gin, 78% általunk készített bor, és 1% az aroma és szín, amelyik mind természetes aromát tartalmaz.
1: És akkor ott van a Ciao Bella, meg a Ciao Bello verzió.
2: Igen.
1: Mert hogy mi a különbség?
2: A Bella az egy kicsit ilyen kellemesebb, lágyabb, tehát a hölgyek érzelmi vonalát képviseli, a Bello pedig egy lendületes, energikus változat, ez pedig a férfias vonalról.
1: Én azt hiszem, hogy mind a kettőt meg fogom kóstolni. Nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy itt voltál.
2: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: Egy színházi premierre invitáljuk Önöket, amiben sok a történelem. Csáky Pál Szakadék című darabját mutatják be az Udvari Kamara Színházban szombaton este 7-kor, és ugyanez az előadás élvezhető egy hét múlva május 23-án is. A főbb szerepekben Kálló Béla, Pető Kincső, Nóra Hevesítót, Evelin Juhász Károly, Tóth Zsuzsi. A sok hölgy név már előre sejteti, hogy itt bizony családok, szerelmek szövődnek. Egy borzasztó időpontban 1918 őszében, amikor fölbomlik a monarchia, és a kevesek által ismert pozsonyi sortűzre is sor kerül. Egy kis történelem, sok színház, a darab rendezőjével, Andrássy Attila igazgatóúrral.
2: Ahogy az Udvari Kamara Színházban szinte mindig ősbemutatót tartunk. Maga a téma az történések körében közismert, tehát volt egy sortűz 1919-ben, Pozsonyban, ahol a magyar lakosság tiltakozott az elcsatolás miatt, és ugye a cseh légiósok belelőttek. De azért ez a szöveg sokkal több, itt szerelemről van szó, itt hazavárásról van szó, itt a monarchia felbomlásáról van szó, itt megszólalnak olaszul, csehül, németül, magyarul, majd a mese végén csak csehül szabad beszélni. Itt lényegében a boldog békeidőknek a végéről, az összeomlásról van szó, és ebbe szövődik bele két leányzó harca egy sudár férfinak a szerelméért. Ebbe szövődik bele egy anya aggodalma a fronton lévő fiáért. Ebbe szövődik bele egy újságkiadó tépelődése, hogy engedjen-e a pénznek és szolgálja-e ki az új uralmat, vagy pedig inkább a gerincét tartsa meg. Én nagyon sok minden van ebben a szövegben, ebben a darabban, ebben a valóságban, amit színre viszünk, és mindez Farkas Gábornak a kiváló filmszerű zenéje kíséri. Úgyhogy egy szórakoztató előadásról van szó, aminek drámai lesz a vége. De hát az igazság az, hogy minden dráma is tragédia végjátékként indul. Az igazság az, hogy nem várjuk el azt, hogy mindenki történész legyen, ezzel tisztában vagyunk, és valamikor volt egy monarchia, egy osztrák-magyar monarchia, de gondolom szerintem ezt már mindenhol tudják a közönségünk. Úgyhogy az összes többi az önmagán. Mi, meg hát egy volt egy első világháború, de hát ez is egy közismert tény, és az összeomlás, hát ez is egy közismert tény. Hát vannak olyan dolgok, amire rávilágítunk, ugye a cseh függetlenségi törekvésekre, de azt meg is magyarázzuk a darabba szórakoztató módon. Azért lesz egy-két olyan információ, amit a Google-ön szintén meg lehet találni. Tehát Közép-Európában praktikusan egy olyan hatalmi űr alakult ki, amelyben az összes létrejött nemzetállam valójában kiszolgáltatott egy esetleges kontinentális összeütközés során. Tehát akárhogy nézzük, a Balti tengertől az Adriai tengerig olyan kis nemzetállamok sorakoznak, amelyek önvédelemre képtelenek egy komoly háború esetén. Ennek a legjobb példája Lengyelországnak a sorsa, ő a legnagyobb közöttünk. Ennek ellenére a második világháborúban láttuk, hogy megszállták az oroszok is, meg a németek is. És ugyanezt történt mindannyiunkkal. Tehát nyilvánvaló, hogy 18 az a sorsforduló, amelyik meghatározza jelenleg is a hatalmi helyzetét minden utódállamnak. Na most ebben a kiszolgáltatottságban rengeteg személyes tragédia és öröm is van, meg nagyon sorsforduló szerelmek vannak benne, viszont ez egy korszakhatár. Függetlenül attól, hogy mi minden van benne, mi mindent megmutatunk, ami benne van, de nem takadjuk le ennek a tragikus hatását akár a mai időkre is.
1: Mégis kapunk gyógyírt?
2: Minden előadásunkban van olyan jellegű katarzis, ami megtisztít, megszabadít bennünket a félelmeinktől, a sérelmeinktől. Lényegében ez a színháznak a dolga. Nem azért viszünk színre nehezebb időket, hogy sebeket tépjünk fel. Nem tagadjuk le az idők nehézségét, de azért az időknek a színes mi voltját, a sokszínűségét és az élet, azt, hogy az élet mindent leküzd, az minden előadásunkban benne van, ebben is benne lesz. Először bele kell helyezkednünk abba az én képbe, amit az adott korban az emberek viseltek, aminek tartották magukat. Meg kell néznünk, hogy mit jelentett a szó súlya példának okáért. Ugye tudjuk, hogy Tisza István egy nap egy tucat párbajt vízott pusztán a szavakért, akkor először meg kell néznünk, hogy mit jelentett akkor a szónak a súlya egy olyan korban, nézzük ezt meg, amikor a szónak semmilyen súlya nincs. Gondolkodni kell a tartáson. Minek tartották magukat az emberek, és ha bizonyos tetteket megtettek, akkor hogyan veszítették el azt a státuszukat, tartásukat, amik önmaguk elő. És ez 100 év, ez nem egy nem tudom mekkora idő. Hogyan tudjuk egyáltalán színre vinni, megmutatni azokat az értékeket, amelyeknek nincsen akkora élmény ereje, mint a ma kiadásra emelt cselekményeknek, életstílusnak. Hogyan mutatjuk meg a becsületet? A becsületnek nincs akkora élmény ereje. Ezeket a dolgokat meg kell tudni mutatni, ezeket a dolgokat a színészeknek magukévá kell tenni, bele kell, hogy zuhanjanak, hogy bele kell, hogy süppedjenek abba a valóságba, és akkor abból felkelve mennek a színre, hogy ezt megmutassák. Előtanulmányok szükségesek. Tehát nekem most is a fülemben van a nagyapáim cipőinek a kopogása. Úgy lehet az utcára kimenni, hogy a cipő fénylik. Abból látjuk, hogy mire tartják magukat. Visszamegyünk egy korba, ahol érre vasalt nadrág nélkül nem lehetett kimenni az utcára. Ehhez kell egy idő, ezért mi általában 3 hónapig próbálunk. Bele kell mennünk abba a korba, bele kell mennünk abba a viszonyrendszerbe. Különben hamisak leszünk a színpadon, különben látszik az, hogy a mai korból jöttünk.
1: Köszönjük az invitálást, a más időbe helyezést Andrássy Attila rendezőnek, az Udvari Kamara Színház igazgatójának, és ott is lesz a bemutató, most szombaton este 7 órakor Csáky Pál Szakadék című regénye alapján. Ne szakadjunk el egymástól. Köszönjük meg az invitálást, és önök is járjanak sokat színházba.

0: Ez itt a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója a reggel, ugyanakkor majdnem, hogy éjfélre invitáljuk önöket legalábbis pénteken 12:30-re a Várkert bazár környékére. Midnight Music Budapesti Fesztivál zenekar, mármint az ő jó voltukból. Ide nem kell kiöltözni, és nem is tart órákig, cserébe nagyon barátságos és közvetlen a hangulat, amit még oldottabbá tesznek Fischer Iván szellemes kommentárjai, mármint az elhangzó művekről. Jöjjön tehát a babzsákra, huppanás, az előadó öktől való karnyújtási távolság, és sok-sok klasszikus zene, oldottan buli helyett buliként emlékezetes élménnyel, még egyszer pénteken éjjel 12:30-kor a Várkert bazárban. Aztán jöjjön egy kis tánc, illetve nagy tánc és okos tánc. Szabad egyetem, összerázás, beszélgetés a kortárs néptánc élet jelenségeiről. Holnap, szerdán, este 6-kor a Hagyományok házában várnak mindenkit, akit érdekel egy helyi kóspallagi példa nyomán arról egy beszélgetés, miként lehet a táncház közösségépítő erő és nyitott találkozási forma. Ez egy diskurzus lesz a helyi zenei és tánckultúra szerepéről, lehetőségeiről, nem csak táncházasoknak, oktatóknak, zenészeknek, közönségszervezőknek, hanem mindazoknak, akik szeretnék hallani vagy megtáncoltatni Balogh Pál Gézát, néprajzost, Kistánc Zoltot, néptáncpedagógust, Mészáros Zsuzsannát, közösségfejlesztőt, a moderátor pedig Németh Nóra lesz, aki az etnográfiát képviseli majd tehát a Hagyományok házában holnap este 6-kor. Együttműhely, jótékonysági mini fesztivál pénteken az Adaptérben, ami a Bercsényi utca 10-es szám alatt található. Ez egy kétnapos jótékonysági mini fesztivál a Budapest Bike Mafiával közösen. A pénteki program edényszárítást jelent, valamint nagyon sok faragást, és rájöhetünk, hogy az alkotás túlmutat önmagán, hiszen az ott készülő tárgyak nem csak használati eszközök, hanem hozzájárulások egy működő civil rendszerhez, a Budapest Bike Mafia munkájához, amely mindennapi szinten segíti a rászorulókat, úgyhogy tartsanak velük, illetve ha már az estékről volt szó, jöjjön az Art Mozik éjszakája, ráadásul majdnem, hogy két napon keresztül, szombaton kezdődik el, 5 moziban, 70 filmmel, és ez a művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tobán mozik rajongói mellett mindenkit vár. Akit érdekelnek mondjuk az elmúlt év sikerfilmjei, a Csendes barát, az Érzelmi érték, vagy a Nincs más választás, illetve a premier előtti vetítések, a Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól szóló Nem én vagyok, aztán az Odakint, az Egy dán építész Párizsban, valamint a Borzongás az éjszaka szülöttével. Borzongás mellett persze remek programokat és jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítása

0: képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: A hírek után újra jazzy zene.

11 óra után is folytatódik a Jazzy Night itt a 90.9 Jazzin, a mikrofonnál Bárány Anna. Itt a Stílus és Szenvedély rádiójában a stílusos és szenvedélyes modern art orkesztra is szerepel, természetesen Fekete Kovács Kornél vezetésével, Zabadalukban Hajós András közreműködik. A kezdésben pedig Eddie Cooley és Otis Blackwell örökzöldje a Fever, nagyon sokan feldolgozták, nálunk magyarul hallgatható már is a csodálatos Cserháti Zsuzsa előadásában, Adj még a tűzből. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzin Night, ahol Mór Bernadett Elkésni szépen kell című lemeze is forog, amelyen a zeneszerző Fekete Kovács Kornél, aki a lemezen közreműködő és az iménti összeállításban is játszó Modern Art Orchestra vezetője, a címadó dal érkezik majd Bedi lemezéről. A kezdésben pedig hazánk első világhírű jazz muzsikusa, Szabó Gábor, aki nagyon sokáig élt Amerikában, de itthon a Farkasréti temetőben alussza örök álmát, Szabó Gábor előadásában a Country Illusion szól. Jó szórakozást!

0: Hello!
1: Kellemes éjszakai rádióhallgatást kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol György Ákos vezetésével a Jazzy dalverseny győztes Intermezzo is játszik Gondolj rám című daluk várakozik. Aztán szerepel még nálunk a Queen Bee is, már elindult a koncertszezon, a következő koncert is itt lesz Budapesten a 13. kerület születésnapján, a Béketéren élőben május 31-én hallható tehát a Queen Bee. Élőben, itt nálunk felvételről szól majd, ha hol volt, hol nem volt. A kezdésben Szatmári Orsi számít a figyelmünkre, 2018-as dalát indítom, ez az életem filmje. Jó szórakozást kívánok, és ne feledjék, a Jazzy Night éjfél után is folytatódik. Ha tehetik, tartsanak velem!

Már nem is érdekel annyira, megyünk is tovább. Tényleg jó lenne tudni, mit hoz a jövő? Akkor hogy tanulhatnánk a hibáinkból? Ha nem kerülünk padlóra, honnan tudjuk, milyen onnan felállni? Ha minden terv szerint megy, akkor hol marad a spontaneitás? Van, hogy nem jön össze, amit kitűzünk magunk elé, és van, hogy pont erre van szükségünk. Ami miatt sírunk sokszor, attól szép.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Hírek a Jazzyn az MTI szerkesztésében.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendre is Kanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúb Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúb Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége majd a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, és már is folytatódik a zenei utazás is a stílusos magyar zenék világába, a mikrofon mögött Bárány Anna. Nem sokára a Latin Duo Muzsikál, ami két barát zenei projektje. Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor előadásában hamarosan megszólal a Latin Queen. A Barabás Lőrinc Eclectic a jazz, funk, pop stílusában alkotott. 5 évig volt együtt a csapat, és 2 lemez fűződik a nevükhöz. Majd a Ladal című albumról forog a Cool House, mit majd? Már is. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára hallható a Budapest Jazz Orchestra. Ők a Count Basie Orchestra 1968-as, mára már örökzöldé vált nótáját dolgozták fel, mi pedig megmutatjuk, hogy hogy sikerült. Érkezik a Hey Burner, és ha már a feldolgozásoknál tartunk, akkor kezdjünk is ezzel. A Group and Swing hozza el Billy Joel egykori sikerét, Mihály Réka énekel, Just the Way You Are. Már is indul, itt nálunk a Jazzin.

Már is folytatódik a Jazzy Night itt a Jazzin. Pődör Péterrel közös dalát énekli nem sokára Nyári Károly Én voltam boldogabb. A szöveget a zseniális szövegíró Bradányi Iván jegyzi. A funk és a soul műfajban van igazán otthon a Freeport. 2004-es Funk Radio című albumukról érkezik a Fly High, és Cutor Zoltánnal kezdünk, szólóanyagából indul a Minimál, természetesen itt nálunk a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi

Kellemes éjszakát kívánok önöknek itt a Stílus és Szenvedély rádiójában a Jazzin, már is folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan megszólal egy felvétel a Soul Sort zenekartól is, ők egy dél-afrikai énekessel büszkélkedő magyar pop-funk-hip-hop csapat, Cheers című dalukat játszom. Pásztor Sámuel neve talán leginkább az Anna and the Barbies rajongóknak mondhat sokat, hiszen alapítója a csapatnak, itt a Jazzy Night-ban a szóló projektjétől, a PS Overdrive-tól hallható a Csepp című ballada. Jó szórakozást!

Miért a jazzén ez a Jazzy Night? Sárik Pétert, mint jazz zongora művészt és mint jazz zeneszerzőt ismerhetjük talán leginkább. 2015 őszén megjelent Idebent Odakint című szerzői lemezén új oldalát mutatta meg, dalokat írt ugyanis a kedvenc énekeseinek. A kedvencek között pedig Cameron Wesley Thomas, vagyis MC Cameron is szerepel, előadásukban már is érkezik a Vanity. Elsőként Henter Mónika 4 éves melódiája indul a másnap reggel. Itt a Jazzin.

Kellemes szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Változatos műsor természetesen a folytatásban is. Ha velünk tartanak és tegyék, akkor meghallgathatjuk együtt 2019-ben megjelent lemezét Haród Balázsnak. A fiatal énekestől egy feldolgozás szól, Charles és Eddie egykori sikere a Would I Lie to You. De játszik még Iván Szandra vezetésével a Ruby Harlem is. A jellegzetes hangú Kohászki Roy közreműködik a Még ma este című felvételen. A hegedű virtuóz és gyönyörű mesterével Illényi Katicával kezdünk. Sweet Georgia Brown, ehhez kívánok jó szórakozást, itt a Jazzin.

0: like that.
1: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
2: A szavaid ülnek a tudatomon, a tekintetedben kutakodom. Mondd, látsz vagy csak nézel, szívvel élsz, vagy inkább észre. Vigyázz rád a kényszer, majd megszabja, meddig érzel. Mondd, látsz vagy csak nézel, szívvel élsz, vagy inkább észre.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendre is kanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége majd a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.